0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 85. Zsoltár az éneklőmesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol-e ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Érgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
4: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: adja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
1: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép reggelt kívánok. Az Ézsaiás 55.11-ben megvan írva. Így lesz az én beszédem, ami a számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahova küldtem. Mikor Isten szavát alkalmazzuk, akkor ez hatalmat vesz, és minden körülmények között eredményt hoz létre. Jézus azt mondta, a Máté 24.35-ben van leírva, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Isten törődik vele, hogy az ő szava múlhatatlan legyen és hatékony. Azt akarja, hogy te is ezt tedd, és nyugodtan bízd rá magad az ő szavára. Ahogy Ábrahám is tette. A Biblia azt mondja, hogy nem kételkedett hitetlenséggel Isten szavában. Ez a Róma 4.20-ban van írva. És ez nem csak úgy a mentális hitre, vagy a jóváhagyásra utal. A héber változatban ez van szó szerint, Ábrahám minősítetten rábízta magát Jehovára. Ez a hit. Abszolút rábízta magát, és teljes bizalma volt Isten szavában. Ez az, amit Isten elvár tőlünk is. Hogy teljesen megbízzunk abban, amit ő mondott, amit ő leírt. Isten szava mindig működik, és ezért rábízhatjuk az életünket. Isten szava csalhatatlan orvosság. Isten szava megbízható, arra tervezték, hogy bajnokká tegyen minket. Mindig, amikor hiszünk benne, Isten szava megcselekszi azt, amiért az el lett küldve. Ezért nem számít, hogy milyen kihívások előtt állsz, nem számít, hogy milyen helyzetben állsz, hogyha megragadod Isten szavát, és alkalmazod arra a helyzetre, amiben vagy, és hittel megvallod, akkor Jézus győzelme benned tovább él, és te győztes leszel, mert te győztes vagy. Valljuk meg együtt. Köszönöm neked, Atyám, a szellemedet, aki megvilágosítja a szívem, és aki megtanít arra, hogy hogyan alkalmazzam a te szavad az életemben. A te szavad munkálkodik bennem, és eredményt hoz létre. A mai napon is. És én bizalommal nézek szembe az élettel, és győzök, mert minősített bizalommal, hittel élek a te szavad által. Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 86. Zsoltár. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet. Hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok. Mentsd meg én, Istenem, a te szolgádat, aki bízik benned. Könyörülj én rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkem. Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezz, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincsen, Uram, hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket te alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nekem, Uram, a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadtak föl ellenem, és kegyetlenek seregek keresi lelkemet, akik meg se gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Tekints rám és könyörülj rajtam, add a te erődet a te szolgádnak, és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj el nekem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: A 86. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép reggelt kívánok. Az Ézsaiás 55.11-ben megvan írva. Így lesz az én beszédem, ami a számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahova küldtem. Mikor Isten szavát alkalmazzuk, akkor ez hatalmat vesz, és minden körülmények között eredményt hoz létre. Jézus azt mondta, a Máté 24.35-ben van leírva, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Isten törődik vele, hogy az ő szava múlhatatlan legyen és hatékony. Azt akarja, hogy te is ezt tedd, és nyugodtan bízd rá magad az ő szavára. Ahogy Ábrahám is tette, a Biblia azt mondja, hogy nem kételkedett hitetlenséggel Isten szavában. Ez a Róma 4.20-ban van írva. És ez nem csak úgy a mentális hitre, vagy a jóváhagyásra utal. A héber változatban ez van szó szerint, Ábrahám minősítette, rábízta magát Jehovára. Ez a hit. Abszolút rábízta magát, és teljes bizalma volt Isten szavában. Ez az, amit Isten elvár tőlünk is, hogy teljesen megbízzunk abban, amit ő mondott, amit ő leírt. Isten szava mindig működik, és ezért rábízhatjuk az életünket. Isten szava csalhatatlan orvosság. Isten szava megbízható, arra tervezték, hogy bajnokká tegyen minket. Mindig, amikor hiszünk benne, Isten szava megcselekszi azt, amiért az el lett küldve. Ezért nem számít, hogy milyen kihívások előtt állsz, nem számít, hogy milyen helyzetben állsz, hogyha megragadod Isten szavát, és alkalmazod arra a helyzetre, amiben vagy, és hittel megvallod, akkor Jézus győzelme benned tovább él, és te győztes leszel. Mert te győztes vagy. Valljuk meg együtt. Köszönöm neked, Atyám, a szellemedet, aki megvilágosítja a szívem, és aki megtanít arra, hogy hogyan alkalmazzam a te szavad az életemben. A te szavad munkálkodik bennem, és eredményt hoz létre. A mai napon is. És én bizalommal nézek szembe az élettel, és győzök, mert minősített bizalommal, hittel élek a te szavad által. Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
0: Részletek a Szentírásból. A Rádió Sansz műsorán.
2: 87. Zsoltár. Kórá fiainak a Zsoltára. A Szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákob minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, éme Filisztea és Tirusz Kússal együtt ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz benne született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírva följegyzi a népet, ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak.
3: A 87. Zsoltár hangzott el.
0: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép reggelt kívánok. Az Ézsaiás 55.11-ben megvan írva. Így lesz az én beszédem, ami a számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahova küldtem. Mikor Isten szavát alkalmazzuk, akkor ez hatalmat vesz, és minden körülmények között eredményt hoz létre. Jézus azt mondta, a Máté 24.35-ben van leírva, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Isten törődik vele, hogy az ő szava múlhatatlan legyen és hatékony. Azt akarja, hogy te is ezt tedd, és nyugodtan bízd rá magad az ő szavára. Ahogy Ábrahám is tette. A Biblia azt mondja, hogy nem kételkedett hitetlenséggel Isten szavában. Ez a Róma 4.20-ban van írva. És ez nem csak úgy a mentális hitre, vagy a jóváhagyásra utal. A héber változatban ez van szó szerint, Ábrahám minősítetten rábízta magát Jehovára. Ez a hit. Abszolút rábízta magát, és teljes bizalma volt Isten szavában. Ez az, amit Isten elvár tőlünk is, hogy teljesen megbízzunk abban, amit ő mondott, amit ő leírt. Isten szava mindig működik, és ezért rábízhatjuk az életünket. Isten szava csalhatatlan orvosság. Isten szava megbízható, arra tervezték, hogy bajnokká tegyen minket. Mindig, amikor hiszünk benne, Isten szava megcselekszi azt, amiért az el lett küldve. Ezért nem számít, hogy milyen kihívások előtt állsz, nem számít, hogy milyen helyzetben állsz, hogyha megragadod Isten szavát, és alkalmazod arra a helyzetre, amiben vagy, és hittel megvallod, akkor Jézus győzelme benned tovább él, és te győztes leszel. Mert te győztes vagy. Valljuk meg együtt. Köszönöm neked, Atyám, a szellemedet, aki megvilágosítja a szívem, és aki megtanít arra, hogy hogyan alkalmazzam a te szavad az életemben. A te szavad munkálkodik bennem, és eredményt hoz létre. A mai napon is. És én bizalommal nézek szembe az élettel, és győzök, mert minősített bizalommal, hittel élek a te szavad által. Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Are you having a good time?
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, és föld, és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek, fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amelyik elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom. Mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elénk vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha följebb, akkor 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülne. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Korán reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttasson meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
0: A 90. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből és a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől és a repülőnyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól sem, amely délbe pusztít. Ha elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. És mivel azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, és a felségest választottad a te hajlékoddá, ezért nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelít a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, én megszabadítom őt. Fölmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.
0: A 91. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Amen.
3: Amen.
4: Amen.
2: You noticed I ran over. That's powerful.
4: Ez nagyon erőteljes.
2: Last year I couldn't run over.
4: Hogy nem tudtam
2: Actually, I was thinking about a baseball player named Pete Rose.
4: Tulajdonképpen egy ilyen baseball játékos jutott az eszembe.
2: Pete Rose was one of my baseball heroes.
4: Ez a bizonyos ember, Pete Rose, ő a leghíresebb baseball játékosom.
2: It's so interesting.
4: Talán nem ismeritek őt.
2: Baseball, you get what we call a walk, W-A-L-K.
4: Nagyon érdekes, hogy a baseballban van olyan, hogy lehet kapni olyat, hogy járás.
2: A walk, like you're walking.
4: Ahogy járunk, yes. Ugye?
2: Thank
4: tehát
2: you.
4: Egy járás.
2: And so what happens, that means the pitcher does not throw the ball across the plate accurately for four times.
4: Ez azt jelenti, hogy a játékos, a dobó játékos, az nem dobja át
2: on the fourth
4: a játéktéren.
2: If he doesn't throw it across the plate, you get a free base.
4: És hogyha ez nem sikerül négyszer egymás után, akkor egy szabad alappontot kap az ember.
2: And so it doesn't translate.
4: Nem könnyű fordítani, pláne ha az ember nem is tudja, miről van szó.
2: No idea about baseball.
4: Mindegy, az a lényeg, hogy baseball.
2: Is this a soccer country or is it cricket?
4: Ez egy krikettes ország vagy egy focis ország?
2: Football.
4: Focis ország.
2: All right, forget it.
4: Elfelejtettem.
2: It was a good idea, but it failed.
4: Jó ötlet volt, de nem jött be.
2: Well, praise the Lord. With this,
4: na,
2: this is what I wanted to portray.
4: Azt akartam bemutatni.
2: Is my eagerness to come to the podium.
4: Hogy mennyire akarok már felmenni a szószékre.
2: All right.
4: Rendben.
2: Just say it. You don't have to demonstrate it.
4: Csak elmondjuk, akkor nem kell bemutatni.
2: Ah, well, let me say thanks again to Franz and Gerlinde for this wonderful invitation.
4: Ezt a csodálatos meghívást.
2: As a matter of fact, when I was younger, like in my 40s,
4: igazából, amikor fiatalabb voltam, mondjuk a 40-es éveimben.
2: I used to dream repeatedly that I was in Eastern Europe and the Balkan nations.
4: Ismételten álmodtam arról, hogy Európában vagyok és Kelet-Európában és a Balkánon.
2: And in my dream I would always in my dreams I would always ask, "Where am I? I don't know where I am."
4: És az álmaimban mindig azt kérdeztem, hogy hol vagyok, nem tudom hol vagyok.
2: So what I plan to do is latch myself to Franz, whether he wants it or not.
4: Tehát az a tervem, hogy ráakaszkodom Franzra, akár akarja, akár nem.
2: Yes, and travel with him through all these wonderful nations.
4: Mindezekben a csodálatos országokban.
2: Because I believe that it is given to us, the church.
4: Mert én hiszem, hogy ez megadatott nekünk az egyháznak.
2: To take the knowledge of the glory of the Lord to the nations of the world.
4: Elvigyük a világ nemzeteiben.
2: The knowledge of the glory of the Lord is seen in the face of Jesus Christ.
4: Látszódik, látható Jézus Krisztus arcán.
2: The knowledge of the glory of the Lord is seen in the face of Jesus Christ.
4: Látható az Úr Jézus Krisztus arcán.
2: And wherever I go,
4: és bárhova megyek,
2: I teach and preach no other doctrine.
4: Nem tanítok, nem prédikálok semmi más hittételről.
2: And so what I will do today,
4: tehát amit ma tenni fogok,
2: is to charge you to teach no other doctrine.
4: Meg, tehát utasítalak titeket is, hogy ne tanítsatok más tanítást.
2: The knowledge of God
4: is
2: seen in the face of Jesus Christ.
4: Látható Jézus Krisztus arcán.
2: I believe it was our friend Mark, Bishop Mark, yesterday.
4: Hiszem, hogy tegnap Mark testvérünk, Mark püspök,
2: who talked about cross-pollination.
4: Beszélt a nagyon nemzetközi
2: Sandy Pittman, who came with us
4: to
2: Austria.
4: Sandy Pittman, aki eljött velünk
2: Ausztriába. She said to me this morning, I got it, Pastor.
4: Most már értem, Pastor.
2: I got a revelation.
4: Kaptam egy kijelentést.
2: Cross-pollination is the cross-pollination.
4: Gyakorlatilag a nemzetek közötti átvidelet a keresztnek a keresztnek jelenti ezeket a hitakat. És ő megértette ezt, mert
2: azt akarjuk,
4: hogy minden nemzetet szeretnénk
2: the message of Jesus Christ.
4: Meghatározni, tehát hatalmat minden nemzetre a Krisztus üzenetével és a kereszt üzenetével.
2: It is the person of Jesus.
4: Tehát egyrészt ott van Jézus személye.
2: And the cross of Jesus.
4: És megvan, ott van Jézus keresztje.
2: It's his person and his work.
4: A személye és a munkája.
2: Because our life is given to us in the cross.
4: Mert az életünk a keresztben adatott nekünk.
2: Because it is in the cross that we find our death.
4: Mert a keresztben találjuk a halálunkat.
2: You see, as long as we live,
4: ameddig élünk,
2: Christ cannot live in us.
4: Krisztus nem élhet bennünk.
2: Because that humanity that came from Adam,
4: mert az Ádámtól származó emberi lét,
2: was and is a condemned humanity.
4: Ez egy kárhozott emberi lét volt és az.
2: It has been found by God unable to give him what he demands.
4: Kiderült, hogy Istennek nem tudja megadni ez az emberi lény azt, amit kellene. Amit
2: the righteousness of God demands perfection.
4: Isten igazsága tökéletességet követel.
2: The holiness of God
4: Isten
2: demands perfection.
4: Tökéletességet követel.
2: And the cross of Christ is uncompromising.
4: Nem tűri a megalkuvást. És nem
2: alkudik
4: meg.
2: Everywhere we go.
4: Ezért bárhova megyünk.
2: We don't only preach, but we advance the kingdom
4: nem
2: of God.
4: Nem csak prédikálunk, hanem Isten királyságát is terjesztjük.
2: And as we said yesterday,
4: és ahogy tegnap mondtuk,
2: we have the attitude
4: az a hozzáállás,
2: that wherever we are,
4: hogy bárhol vagyunk,
2: that space is not large enough.
4: Ez a terület nem elég nagy.
2: To contain, Christ cannot live in us.
4: Krisztus nem élhet bennünk.
2: Because that humanity that came from Adam,
4: mert az Ádámtól származó emberi lét,
2: was and is a condemned humanity.
4: Ez egy kárhozott emberi lét volt és az.
2: It has been found by God unable to give him what he demands.
4: Kiderült, hogy Istennek nem tudja megadni ez az emberi lény azt, amit kellene, amit
2: the righteousness of God demands perfection.
4: Isten igazsága tökéletességet követel.
2: The holiness of God
4: Isten szentsége
2: demands perfection.
4: Tökéletességet követel.
2: And the cross of Christ is
4: uncompromising. Nem tűri a megalkuvást. És nem alkudik meg.
2: Everywhere we go.
4: Ezért bárhova megyünk.
2: We don't only preach, but we advance the kingdom
4: nem
2: of God.
4: Nem csak prédikálunk, hanem Isten királyságát is terjesztjük.
2: And as we said yesterday,
4: és ahogy tegnap mondtuk,
2: we have the attitude
4: az a hozzáállás,
2: that wherever we are,
4: hogy bárhol vagyunk,
2: that space is not large enough.
4: Ez a terület nem elég nagy.
2: To

0: a
1: Isten
0: demands perfection.
1: Tökéletességet követel.
0: And the cross of Christ is uncompromising.
1: Nem tűri a megalkuvást. És nem alkudik,
0: therefore,
1: meg.
0: Everywhere we go,
1: ezért bárhova megyünk,
0: we don't only preach, but we advance the kingdom
1: of God.
0: Nem csak
1: prédikálunk, hanem Isten királyságát is terjesztjük.
0: And as we said yesterday,
1: és ahogy tegnap mondtuk,
0: we have the attitude,
1: az a hozzáállás,
0: that wherever we are,
1: hogy bárhol vagyunk,
0: that space is not large enough.
1: Ez a terület nem elég nagy.
0: To contain the kingdom of God and the kingdom of the world.
1: Ahhoz, hogy Isten királysága és a világ birodalma is elférjen rajta.
0: Therefore we say to all demonic powers.
1: Ezért azt mondjuk minden démoni erőnek.
0: You must go.
1: Menetek kell.
0: And we plant ourselves uncompromisingly.
1: És mi megalkuvás nélkül.
0: Unyieldingly.
1: Megadás nélkül.
0: That we will stand.
1: Eltökéljük, hogy mi megállunk.
0: Because this ground belongs to the Lord.
1: Mert ez a terület az Úré.
0: Purchased by the death of Jesus Christ.
1: Amit Jézus Krisztus halála vásárolt meg.
0: So that must be our confession.
1: Kell, hogy ez legyen a megvallásunk.
0: That must be our position.
1: Kell, hogy ez legyen a pozíciónk, a
0: helyzetünk. To be uncompromisingly righteous.
1: Hogy megalkuvás nélkül igazak leszünk.
0: Uncompromisingly holy.
1: Megalkuvás nélkül szentek.
0: And in the midst of that,
1: és mindezek közepette,
0: uncompromisingly kind.
1: Megalkuvás nélkül kedvesek.
0: Let me continue.
1: Hagyj folytassam.
0: Let me continue. In Matthew chapter 28,
1: Máté 28-ban,
0: in verses 19 and 20, I will paraphrase them.
1: I will paraphrase
0: Matthew 28, verses 29 and 20.
1: A Máté 28,
0: Jesus told his disciples to go into all the world,
1: hogy menjenek el az egész világra,
0: and to teach all nations,
1: és tanítsanak minden nemzetet,
0: baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
1: Merítsék be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében.
0: He said, go.
1: Azt mondta,
0: and baptize them.
1: És merítsétek be őket.
0: In the name of the Father.
1: Az Atya nevében.
0: In the name of the Son.
1: A Fiú nevében.
0: In the name of the Holy Spirit.
1: És a Szent Szellem nevében.
0: And he said, teach them.
1: És azt mondta, tanítsátok meg nekik.
0: To observe all things.
1: Hogy megtartsák mindazt.
0: That I've commanded you.
1: Amit én parancsoltam néktek.
0: Teach them.
1: Tanítsátok meg
0: what
1: nekik.
0: I taught you.
1: Azt, amit én tanítottam nekik.
0: About the Father.
1: Az Atyáról.
0: About the Son.
1: A Fiúról.
0: And about the Holy Spirit.
1: És a Szent Szellemről.
0: And he says, and I will be és with you mondta, always.
1: És én mindig veletek leszek.
0: It doesn't matter how difficult life is.
1: Teljesen mindegy, milyen nehéz az élet.
0: I will be with you in the midst of your difficulty.
1: Én veled leszek a nehézséged közepette.
0: I have lived long enough to know.
1: Én már elég sokat éltem ahhoz, hogy tudjam.
0: That difficulty has no threat or power against them.
1: Hogy a nehézségeknek nincsen hatalmuk rajtunk, és nem jelentenek nekünk fenyegetést.
0: Where I am and where you are.
1: Teljesen mindegy, hogy hol vagyok, hol vagy.
0: We are there for the glory of God.
1: Isten dicsőségére vagyunk ott.
0: So in my difficult situation,
1: tehát a nehéz helyzetemben,
0: I am not necessarily trying to throw it off.
1: Nem próbálom szükségszerűen lehajítani magamról ezt a helyzetet.
0: What I am doing is trying to find a place to glorify God.
1: Azt próbálom, hogy találjak egy helyet ebben, ahol dicsőíthetem Istent.
0: So Jesus tells his disciples.
1: Tehát Jézus azt mondta a tanítványainak.
0: Baptize them.
1: Merítsétek be őket.
0: In the doctrine of God.
1: Isten tanít, az Istenről szóló.
0: In the doctrine of the Son.
1: And in the doctrine of the Holy Spirit. És a Szent Szellem tanításába.
0: So often we have been one-dimensional about this verse.
1: Nagyon gyakran egydimenziósan nézzük ezt a verset.
0: And we have thought it meant to take them in the water.
1: És arra gondoltunk, hogy azt jelenti, hogy az embereket belevigyük a vízbe.
0: But I'm understanding something different about that.
1: De én valami mást is értek erről most.

0: Not only do we take them into the water.
1: Nem csak a vízbe visszük bele őket.
0: And show them the death and the burial.
1: És nem csak megmutatjuk nekik
0: and the resurrection
1: Jézus halálát, eltemetését és feltámadását.
0: But we also show them
1: hanem megmutatjuk nekik
0: that we will embrace no other doctrine.
1: Azt is, hogy mi nem fogadunk el más tanítást.
0: And every demon power knows.
1: És minden démoni erő tudja.
0: When they see you.
1: Hogy amikor látnak titeket.
0: That you are Jesus people.
1: Tudják, hogy ti Jézus emberek.
0: And you will embrace no other doctrine.
1: És nem fogadtok el más tanítást.
0: Except what he brought to you.
1: Csak azt, amit ő hozott nektek.
0: See, I don't teach people to escape their situations always.
1: Tudjátok, én nem arra tanítom az embereket, hogy mindig próbáljanak kimenekülni az adott helyzetükből.
0: It only depends on who brought me into the situation.
1: Mindig attól függ az egész, hogy ki vitt engem bele abba a helyzetbe.
0: If disobedience brought me into the situation,
1: hogyha az engedetlenség,
0: I remove myself.
1: Akkor kilépek belőle.
0: But
1: de
0: if I'm there for the glory of God,
1: hogyha Isten dicsőségére vagyok ott,
0: I have learned to suffer valiantly.
1: Nagyon megtanultam azt, hogy hősiesen szenvedjek ilyenkor.
0: It brings glory.
1: Ami dicsőséget hoz Istennek.
0: It brings glory to God.
1: Dicsőséget hoz Istennek.
0: The title of my message is, can I be like Jesus?
1: A prédikáció címe az, hogy lehetek olyan,
0: and
1: mint
0: the
1: Jézus.
0: Answer is absolutely.
1: És az a válasz, hogy feltétlenül.
0: Because he died to give you his life.
1: Mert ő azért halt meg, hogy neked adja az életét.
0: Paul said it like this.
1: Pál így mondta ezt.
0: I have been crucified with Christ.
1: Krisztussal együtt megfeszítettem.
0: Not I have been crucified as Christ.
1: Nem, hogy megfeszítettem úgy, mint Krisztus, ahogy őt megfeszítették, hanem
0: I have been crucified with
1: megfeszítettem Krisztussal.
0: Now notice what he says.
1: Figyeljétek meg, mit mond.
0: It is no longer I who live.
1: Élek többé nem én.
0: It's no longer I who live.
1: Többé nem én élek.
0: Now the wisdom of God is seen in the cross.
1: Hanem Isten bölcsessége látszik a kereszten.
0: And it's so amazing.
1: És ez annyira megdöbbentő.
0: It's so amazing.
1: Annyira lenyűgöző.
0: The thing about amazing is, this word amazing.
1: Ezzel a szóval, hogy megdöbbentő, vagy lenyűgöző, ez a helyzet.
0: Out, it comes from two words.
1: Ez két görög szóból fakad a görög változat.
0: Alan. Hallelujah. It comes from ek,
1: az
0: ek, out of,
1: ez azt jelenti, hogy valamiből kifelé,
0: and plesso,
1: és plesso,
0: which means to smite,
1: ami azt jelenti, hogy sújtani.
0: And so, when you are amazed or astonished,
1: tehát amikor megdöbbensz, elképet, az ilyen hűha.
0: So it is amazing the wisdom of God.
1: Tehát Isten bölcsessége megdöbbentő.
0: Because God looked at us.
1: Mert Isten ránk nézett.
0: He saw our hopeless condition.
1: Látta reménytelen helyzetünket.
0: And we are to take this message to the entire world.
1: És nekünk az egész világra el kell vinnünk ezt a hírt.
0: Knowing that no weapon formed against us
1: can prosper. Egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés.
0: No weapon formed against us
1: egyetlen
0: can be successful.
1: Egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés.
0: So we take this wisdom of God to the world.
1: Tehát elviszük Isten bölcsességét a világnak.
0: God looked on hopelessness.
1: Isten ránézett a reménytelenségre.
0: And he says, I will crucify it.
1: Én ezt keresztre feszítem.
0: I will bring it to death.
1: Megöldöklöm.
0: Isn't that amazing?
1: Nem megdöbbentő?
0: That when you are without hope,
1: hogy amikor reménytelen vagy,
0: God says, I will
1: Isten azt mondja,
0: kill it.
1: Én ezt megölöm.
0: He doesn't kill hope.
1: Nem a reményt
0: öli meg. He doesn't kill hope.
1: Nem a reményt töli meg.
0: He kills hopelessness.
1: Hanem a reménytelenséget.
0: Wow. It's amazing.
1: Megdöbbentő.
0: Do you know, don't let me get away from that point.
1: Ne engedjetek, hogy
0: David
1: ezt
0: said,
1: kihagyjam. Dávid azt mondta,
0: there's one thing I've desired of the Lord.
1: Egy dolgot kívánok az Úrtól.
0: And that will I seek after.
1: És azt fogom keresni, kutatni.
0: Notice.
1: Arra törekszem. Figyeljétek.
0: That I may dwell in the house of the Lord.
1: Hogy az Úr házában lakhassam.
0: All the days of my life.
1: Életem minden napján.
0: Notice.
1: Figyeljétek meg.
0: To behold the beauty of the Lord.
1: hogy szemléljem az Úr szépségét.
0: David says,
1: Dávid azt mondta,
0: I just want to look at God.
1: Én csak nézni akarom Istent.
0: I want to watch God.
1: Figyelni akarom őt.
0: For God amazes me.
1: Mert Isten teljesen lenyűgöz.
0: Let's take that reality to the world.
1: Vigyük el ezt a valóságot a világhoz.
0: Jesus is the cure for hopelessness.
1: Jézus a reménytelenség gyógyszere.
0: So God took it to death.
1: Tehát Isten megöldökölte a reménytelenséget. Tehát Pál azt mondja,
0: I have been crucified with Christ.
1: Krisztussal együtt megfeszítettem.
0: It is no longer I who live.
1: Élek többé nem én.
0: But Christ lives in me.
1: Hanem Krisztus él bennem.
0: What does that say to us?
1: Mit mond ez nekünk?
0: As long as you live.
1: Amíg éltek.
0: Christ cannot animate your body.
1: Krisztus nem tudja újjáéleszteni a testeteket.
0: Therefore God took you to death.
1: Ezért vitt titeket Isten halálba.
0: So that you would not just have the life of another.
1: Hogy ne csak anyai életetek legyen.
0: But that you would have the life of God.
1: Hanem hogy Isten élete legyen.
0: So you and I are now animated by the life of God.
1: Most már titeket és engem Isten élete megelevenített.
0: Christ lives in me.
1: Krisztus él bennem.
0: I don't live any longer.
1: Többé nem én élek.
0: And the life that I now live in this flesh.
1: Az élet, amit most ebben a testben élek.
0: I live by faith.
1: Ezt hit által élem.
0: In the Son of God.
1: Isten fiában.
0: Who loved me.
1: Aki szeretett engem.
0: Gave himself for me.
1: És önmagát adta értem.
0: So this is a faith life.
1: Tehát ez a hit élete.
0: The way I am like Jesus is I believe.
1: Abból a szempontból vagyok olyan, mint Jézus, hogy hiszek.
0: I so believe that
1: úgy
0: Jesus
1: hiszem,
0: died in faith.
1: Hogy Jézus hitben halt meg.
0: So often we teach in a way that it might imply that Jesus died differently than in faith.
1: Nagyon gyakran úgy tanítunk, hogy abból az érthető ki, hogy Jézus nem hitben halt meg, hanem valahogy máshogy.
0: Jesus died with a word from God.
1: Jézus az Istentől hallott üzenettel halt meg.
0: I'll raise you from the dead.
1: Hogy fel foglak támasztani a halálból. Ezt mondta neki Isten.
0: I will raise you from the dead.
1: Fel foglak támasztani a halálból.
0: What has God spoken to you?
1: Neked mit mondott Isten?
0: That's why we who are just must live by faith.
1: Ezért kell nekünk, akik igazak vagyunk, hit által élni.
0: Now, let me digress a moment.
1: Kicsit visszalépek kicsit.
0: About 14 or so years ago,
1: körülbelül 14 évvel ezelőtt,
0: I began to study Spanish at home.
1: Kezdtem otthon spanyolul tanulni.
0: And I learned a phrase in Spanish from watching football.
1: Egy spanyol kifejezést a futball.
0: And it was si se puede.
1: Így szól.
0: Si se puede.
1: Si se puede.
0: Oh, good. And what that means is,
1: ez azt jelenti,
0: yes you can.
1: Hogy igen képes vagy rá.
0: Yes you can.
1: Igen képes vagy rá.
0: I was watching soccer or football.
1: Néztem a focit.
0: I would like for all the Americans to forgive me for saying football.
1: Szeretném, hogy minden amerikai most megbocsátom nekem azért, hogy futballt mondok.
0: We have football in America, but we don't use our feet.
1: Nálunk Amerikában olyan futball van, amelyben nem használjuk a lábunkat.
0: Don't let me forget si se puede.
1: I was in
0: Zimbabwe many years ago.
1: So sok évvel ezelőtt Zimbabwe-ben voltam.
0: And I asked for a cookie.
1: És kértem egy sütit.
0: And this Zimbabwean says to me,
1: és egy zimbabwei azt mondja nekem,
0: it's not a cookie, it's a biscuit.
1: Hogy ez nem cookie, tehát így süti, hanem biscuit, ami szintén kekszet jelent.
0: Said, you Americans.
1: És azt mondta,
0: you just want to be obstinate to the British.
1: Ti csak egyszerűen ellen akartok állni a briteknek a beszédetekkel.
0: So I think we
1: mondjatok.
0: Didn't want to call it football, soccer, so we gave another name.
1: Tehát mi nem akartuk a focit szokernek hívni, mint az angolok.
0: But I was watching soccer or football.
1: Mindegy, tehát focit néztem éppen.
0: And one of the players would break away.
1: És az egyik játékos kiszakadt a tömegből, és futott,
0: would kick. And the crowd of witnesses in the sand,
1: és látta ezt a tömeg,
0: would begin to shout.
1: Elkezdte kordibálni.
0: Si se puede.
1: Si se puede.
0: Si se puede. They were saying, yes, you can.
1: Ezzel azt mondták, hogy igen, képes
0: vagy rá. Yes, you can.
1: Meg tudod csinálni.
0: You can do it.
1: Meg tudod csinálni.
0: It's possible.
1: Lehetséges.
0: It's possible.
1: Lehetséges.
0: You take the word of God.
1: Fogjátok Isten szavát.
0: One word of God.
1: Istennek egy üzenet,
0: makes
1: egy
0: things szavát, possible.
1: Ami lehetséges.
0: It makes things possible.
1: Lehetségesé teszi a dolgokat.
0: I say to you.
1: Azt mondom nektek.
0: Yes, you can.
1: Igen, képesek vagytok rá.
0: Yes, you can.
1: Meg tudjátok csinálni.
0: You can take the knowledge of the glory of the Lord.
1: El tudjátok vinni az Úr dicsőségének az ismeretét.
0: And you can change things.
1: És megváltoztathatok vagy
0: dolgokat. Wherever you are.
1: Bárhol is vagytok.
0: You are a change agent.
1: Ti a változás közeg, eszközei vagytok.
0: Halleluja. Halleluja. Oh. There's a scripture in Ephesians, I will paraphrase it.
1: Az Efézusi levélben van egy vers, amit
0: in chapter 5.
1: Fogalmazok az 5. részben.
0: Here Paul tells us, love your wives like Christ loved the church.
1: Itt Pál arról beszél nekünk, hogy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat.
0: And he gave himself for the church.
1: És odaadta magát az egyházért.
0: So he says that husbands must give themselves in like manner to their wives.
1: Hogy a férjeknek hasonlóan kell odaadniuk magukat a feleségüknek.
0: What he is saying,
1: ezzel azt mondja,
0: is that you will not have the kind of wife you want,
1: hogy lehet, hogy nem olyan feleséged
0: van, if you don't die for her.
1: Tehát nem olyan feleséged van, amit szeretnél, ha nem halsz meg.
0: You must die to yourself, your ambition.
1: Meg kell halnod önmagadnak, a saját törekvéseidnek.
0: You must die to your own feelings.
1: Meg kell halnod a saját érzéseidnek.
0: And by the way,
1: egyébként,
0: this is not just some preaching material.
1: Ez nem csak prédikálási anyag.
0: This is my expectation for all of us.
1: Hanem mindannyiunktól ezt várom el.
0: How can I be effective teaching what I don't walk in?
1: Hogyan taníthatom hatékonyan azt, amit nem élek meg?
0: So this is a message from God.
1: Tehát ez egy Istentől való üzenet.
0: Can I be like Jesus?
1: Lehetek olyan, mint Jézus?
0: If I am to be like Jesus,
1: hogyha olyannak kell lennem, amilyen Jézus,
0: I must die to myself.
1: Akkor meg kell halnom önmagamnak.
0: I must die to my own thoughts.
1: Meg kell halnom a saját gondolataimnak.
0: And my own ways.
1: És a saját módjaimnak.
0: Many of us, those sokan, of us who are pastors and ministers,
1: mi, akik pásztorok vagy szolgálók vagyunk,
0: we are unsuccessful.
1: Nem vagyunk sikeresek.
0: Not because the devil is great.
1: És az, nem azért nem vagyunk sikeresek, mert az ördög nagy.
0: But we fail and refuse to die to ourselves.
1: Hanem mert nem vagyunk hajlandók meghalni magunknak.
0: God says it like this in Jeremiah.
1: Isten így mondja ezt Jeremiásnál.
0: I know the plans I have for you.
1: Én tudom a terveimet rólad.
0: So God has plans for each one of his children.
1: Tehát Istennek terve van mindegyik gyermekével.
0: When I was a little boy,
1: amikor kisfiú voltam,
0: my parents would always say these words.
1: A szüleim mindig ezeket ezt mondták.
0: I know what's good for you.
1: Én tudom, mi a jó neked.
0: I didn't like those words.
1: Nekem nem tetszettek ezek a szavak.
0: Even as a little boy, I didn't like them.
1: Már kisfiúként sem szerettem ezeket a szöveget.
0: Because I had this idea.
1: Mert az volt az gondolatom róla.
0: I do it myself.
1: Hogy én magam elvégzem ezt, megcsinálom én.
0: Like a little child.
1: Mint gyerek.
0: But as I grew,
1: de hogy növekedtem,
0: I realized that my parents were correct.
1: Rájöttem, hogy a szüleimnek igaza volt.
0: They kept me out of unnecessary trouble.
1: Mert távol tartottak a szükségtelen bajoktól.
0: They did not keep me out of trouble, but unnecessary trouble.
1: Nem minden bajtól tartottak távol, csak a szükségtelenektől.
0: Because
1: Mert
0: some trouble is good for us.
1: Mert vannak olyan nehézségek, amik jót tesznek.
0: I was watching as we were worshiping the Lord today.
1: Ahogy ma dicsértük az Urat, figyeltem.
0: And the thought came to me, why are not we successful?
1: És az a gondolat jött belém, hogy miért nem vagyunk sikeresek.
0: And I thought it's because we don't exercise enough.
1: Mert nem gyakorlunk eléggé.
0: See, I believe and teach that all things come from God.
1: Én azt hiszem és azt tanítom, hogy minden Istentől jön.
0: Everything you need for life and godliness comes from Him.
1: Minden tőle jön, amire szükségünk van az élethez és az Isten szerinti.
0: And He has given each one of us everything we need.
1: Mindent, amire szükségünk van.
0: For both life and godliness.
1: Az élethez és a kegyességhez.
0: He's given us everything we need.
1: Ő mindent nekünk adott, amire szükségünk van.
0: In order to finish well.
1: Hogy jól tudjuk befejezni.
0: But some of us are not exercising.
1: De némelyikünk nem edz.
0: When we look at Ellen and Eileen Vincent and others here.
1: Hogy ránézünk Ellen és Eileen Vincentre és másokra.
0: I saw Ellen standing here.
1: Ellenre, aki itt áll.
0: He was worshiping.
1: És imádta az Urat.
0: I said, ah.
1: Arra gondoltam, igen.
0: There's a man who has gone to the gym.
1: Itt egy ember, aki elment a tornaterembe, elment.
0: When I see Eileen, I think, ah, there's a woman who has gone to the gym.
1: És amikor Eileenre nézek, akkor is az jut eszembe, hogy na, ez az asszony elment az edzőterembe.
0: And that's why they have spiritual muscle.
1: És ezért vannak szellemi izmaik.
0: See, we are all born with muscles.
1: Mindannyian izmokkal születünk.
0: But some of us are Arnold Schwarzenegger.
1: De némelyek Arnold Schwarzeneggerek vagyunk.
0: Arnold, he's an Austrian, is he?
1: Ő is osztrák, tudjátok.
0: I was having fun.
1: Vicceltem.
0: Yes, I said, all of us are not like Arnold.
1: Tehát nem mindannyianak vagyunk olyanok, mint Schwarzenegger.
0: But I think Arnold Schwarzenegger is like a puny guy compared to the Vincents.
1: De én azt gondolom, hogy a Vincentékhez képest egy vézna fickó az Arnold Schwarzenegger.
0: Hallelujah. Yeah. Yeah.
1: Igen.
0: Because although he has been powerful in the natural.
1: Mert noha fizikailag nagyon erős.
0: He has not invaded the supernatural.
1: Nem hatolt be a természet fölötti szintre.
0: The supernatural.
1: A természet fölöttiben.
0: God has given us access.
1: De Isten hozzáférést adott nekünk.
0: And possession.
1: És birtokot adott.
0: Of the supernatural.
1: Azt mondta, hogy a természet
0: fölötti. You know what supernatural means?
1: Tudjátok, mit jelent a természet fölötti?
0: On top of the natural.
1: Azt, hogy a természetesnek a tetején van.
0: Above the natural.
1: Fölötte van a természetesnek.
0: It means that we are so enveloped by God.
1: Hogy Isten annyira körülvesz minket,
0: that the natural can't get to us.
1: Hogy a természetes dolgok nem jutnak el hozzánk.
0: It will never overcome.
1: És soha nem győznek.
0: That which is born of God.
1: Tehát azok soha nem győzik le azt, ami.
0: Are you born of God?
1: Te Istentől
0: születtél. Go out and act like it. Leave this conference.
1: Mikor elmész erről a konferenciáról.
0: With the attitude. No weapon formed against me can prosper. No weapon formed against me can prosper.
1: Sem lehet jó szerencsés.
0: I'm more than a conqueror.
1: Felettem diadalmas vagyok.
0: Through him who loved me.
1: Azáltal, aki szeretett engem.
0: I'm not just a conqueror.
1: Nem csak simán vagyok győztes.
0: I'm more than a conqueror.
1: Hanem több vagyok, mint győztes.
0: Through him who loved me.
1: Azáltal, aki szeretett engem.
0: Hallelujah! That's a word from the Lord.
1: Ez az Úr üzenete.
0: That is a word for you.
1: Ez nektek szól, ez
0: the Bible
1: az
0: is for you.
1: A Biblia nektek szól.
0: When I read the Bible,
1: amikor én olvasom a Bibliát,
0: I'm honest, I get into it.
1: Őszintén, nagyon beleásom magam.
0: You don't want to be around me when I'm really reading.
1: Amikor igazán olvasom, akkor nem akarsz a közelembe lenni.
0: I talk to God.
1: Beszélek
0: I talk
1: Istennel,
0: to God and myself.
1: És magammal is.
0: Sometimes I say, oh wow, oh wow.
1: Néha, oh, húha, de hát.
0: I think you wrote that just for me.
1: Azt gondolom, ezt pont nekem írtad.
0: No, you may say, Don Lavelle, that's arrogant.
1: Mondhatjátok, hogy Don Lavelle, ez egy felfúvalkozott.
0: How is it that you can believe that was written just for you?
1: Hogy lehet az, hogy azt hiszed, hogy csak neked iratott?
0: I do.
1: Én hiszem.
0: And I don't believe I'm deceived.
1: És nem hiszem, hogy megtévesztés áldozata.
0: Because one day I read the prophet.
1: mert egy nap olvastam a prófétát.
0: And he said that the knowledge of the glory of the Lord was going to cover the earth like the waters cover the sea. And I shouted.
1: És felkiáltottam.
0: That's for me.
1: Ez nekem szól.
0: I'm going to travel the entire world.
1: Be fogom utazni az egész világot.
0: And I'm going to preach the gospel of Jesus Christ.
1: És Jézus Krisztus evangéliumát fogom hirdetni.
0: And we're going to see the kingdom of God advance.
1: És látni fogjuk, hogy Isten királysága terjed.
0: And wherever I am.
1: És bárhol is vagyok.
0: There will be an advancement of the kingdom of God.
1: Ott Isten királysága terjedni fog.
0: I believe it.
1: Én hiszem ezt.
0: And you know what I noticed?
1: És tudjátok, mit figyeltem meg, vettem észre.
0: Paul believed the same way.
1: Hogy Pál ugyanezt hitte.
0: Clearly, he takes messianic passages.
1: Valóban ő messiási útvonal.
0: And he sort of ascribes them to himself and his companions.
1: És leírt ezeket önmagával, megbeszélte önmagára, alkalmazta, hogy világosság lesz a pogányoknak.
0: Wow!
1: Hű.
0: That's messianic.
1: Ez egy messiási vers.
0: That's for Jesus.
1: Ez Jézusról szól.
0: But we're his body.
1: De mi az ő teste
0: vagyunk. His body.
1: Mi az ő teste vagyunk.
0: We're his body.
1: Mi az ő teste vagyunk.
0: He's the head.
1: Ő a fej.
0: But we're the body.
1: Mi vagyunk a test.
0: And wherever the head goes,
1: és ahova a fej megy,
0: the body follows.
1: Oda követi a test.
0: Hallelujah. That's how I believe.
1: Én ezt így hiszem.
0: That's how I believe.
1: Én így hiszem ezt.
0: Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Köszönöm, Jézus.
0: He's amazing.
1: Ő megdöbbentő.
0: He's so amazing.
1: Ő teljesen lenyűgöző.
0: No, we've said to you.
1: Azt mondtuk nektek.
0: That everywhere you go.
1: Hogy bárhova mentek.
0: I want you not only to baptize people in water.
1: Nem csak azt akarom, mondja Jézus, hogy az embereket vízbe merítsétek.
0: But baptize them in good doctrine.
1: Hanem jó tanításba merítsétek be őket.
0: Baptize them in good doctrine.
1: Jó tanításba merítsétek be őket.
0: Refuse some of these foolish teachings.
1: Utasítások vissza ezeket a bolond tanításokat.
0: And some of them are purely heretical.
1: Vannak köztük, amik kifejezetten eretnekségek.
0: A friend of mine told me one time, a young pastor.
1: Egyszer egy fiatal pásztor, egy barátom mondta nekem.
0: He was one of my mentors.
1: Az egyik mentorom volt. Azt mondta, Don.
0: Whenever the congregation says.
1: Valahányszor a gyülekezet azt mondja.
0: Pastor, I've never heard that before.
1: Hát, pastor, ezt még soha nem hallottam ezelőtt.
0: He said, that's not necessarily a compliment.
1: Azt mondja, ez nem szükségszerűen dicséret.
0: We have a long tradition of the faithful.
1: Egy hosszú hagyománya van nálunk a hűségeseknek.
0: And we must connect with them.
1: És velük kell összekapcsolódnunk.
0: Now, can I be like Jesus?
1: Lehetek olyan, mint Jézus?
0: Absolutely.
1: Feltétlenül.
0: Because John tells us.
1: Mert János azt mondja nekünk.
0: To behold what manner of love the Father has given to us.
1: Szemléljétek, figyeljétek meg, hogy milyen szeretetet adósított irántunk az Atya.
0: That we should be called sons of God.
1: Hogy Isten fiainak neveztethetünk.
0: It's amazing.
1: Ez megdöbbentő.
0: Says.
1: Azt mondja.
0: God has lavished His love upon us.
1: Az ő szeretetét ránk árasztotta.
0: That's not a small thing.
1: Ez nem egy kis dolog.
0: The love of God.
1: Isten szeretete.
0: Is upon us.
1: Rajtunk van.
0: Have you ever seen people walking with great confidence?
1: Láttatok már embereket, akik nagyon magabiztosan jártak?
0: We had a meal a few nights ago.
1: Néhány estével ezelőtt volt egy vacsoránk.
0: And my wife and I were walking behind Alan and Eileen, several paces.
1: Ellen és Eileen mögött több lépéssel
0: Alan
1: jöttünk.
0: Was walking like this.
1: És Ellen így ment.
0: I said, ah, he mondtam, walks like a soldier.
1: Oh, úgy megy, mint egy katona.
0: It's amazing, I thought.
1: Megdöbbentő gondoltam magamban.
0: Do you know what it is?
1: Tudjátok, hogy miért van ez?
0: It's the love of God.
1: Mert Isten szeretete rajta.
0: Because van. The love of God gives you confidence.
1: Mert Isten szeretete magabiztosságot.
0: Not confidence in yourself.
1: Nem önmagadban bízol ilyenkor.
0: But confidence in another.
1: Hanem egy valaki másban.
0: Is that amazing?
1: Nem megdöbbentő. Magabiztosság.
0: I know that the one who began a good work in me.
1: Én tudom, hogy aki elkezdte bennem a jó munkát.
0: He's going to complete it.
1: Be fogja fejezni.
0: That good work in you.
1: az a jó munkád benned.
0: Does not come from you.
1: Tehát nem belőled fakad az, hogy jó munka megy végbe
0: benned. If it comes from you,
1: hogyha tőled fakadna,
0: it will fail you.
1: Akkor cserben hagyna.
0: If it comes from you,
1: hogyha tied belőled
0: it's fakad, not a good work.
1: Akkor az nem egy jó munka.
0: Because all good and perfect gifts.
1: Mert jó és minden jó és tökéletes ajándék felülről származik.
0: So he who began this in you,
1: az aki ezt elkezdte bennetek,
0: will complete it.
1: Be is fogja fejezni.
0: He will complete it.
1: Be fogja fejezni.
0: Your responsibility,
1: a te kötelességed,
0: is to be responsive.
1: Az, hogy ő fogékony legyen.
0: So if God reaches out for you,
1: tehát hogyha Isten utánad nyúl,
0: reach back.
1: Te nyúlj vissza, tehát te is
0: nézd. God embraces you,
1: Isten átölel,
0: embrace back.
1: Öleld vissza.
0: When God says go,
1: amikor Isten azt mondja menj,
0: say yes, Lord.
1: Mondd azt, igen, Uram.
0: Your responsibility,
1: ez a te kötelességed,
0: is responsive.
1: Az, hogy fogékony legyél és
0: reagálj. Whatever God wants,
1: amit akar Isten,
0: he models.
1: Az bemutatja előtte.
0: But I'm sure some are listening and saying, oh, what is he talking about?
1: De biztos vagyok benne, hogy néhányan, akik hallgatnak engem, úgy gondolják, miről beszél
0: az God wants
1: ember?
0: Something from you,
1: ez azt jelenti, hogyha Isten akar tőled valamit,
0: he models it himself,
1: akkor ő be is mutatja, hogy kell csinálni.
0: Much like my father would teach me,
1: nagyjából úgy, ahogy az apukám megtanított engem fiúkoromban, gyerekkoromban, hogy kell csinálni dolgokat.
0: He would say, son, this is how you change a flat tire on a car.
1: Fiam, így kell egy autókereket kicserélni, ha durdefekted van.
0: And he would show me how to position the jack.
1: Megmutatta, hogyan kell elhelyezni a csavaranyát.
0: How to stand to the side.
1: Hogy kell beállítani a jó szögbe,
0: how to safely,
1: hogyan
0: how to safely remove the wheel,
1: hogy kell biztonságosan levenni a kereket.
0: And God does the same thing.
1: Isten ugyanezt teszi.
0: But not only does God do that,
1: de Isten nem csak ezt teszi.
0: He has animated you.
1: Hanem ő élesztett meg titeket.
0: He gave you a new heart.
1: Új szívet adott nektek.
0: And he gave you his spirit.
1: És a szellemét adta nektek.
0: So as to empower you.
1: Hogy erőt adjon.
0: So now you are equipped.
1: És akkor most már fel vagytok
0: szerelve. By virtue of the new heart.
1: Az új erő,
0: and the new spirit.
1: Az előnyével és az új szellemmel.
0: That were given to you.
1: Amit kaptatok.
0: When you believe.
1: Amikor hitre jutottatok.
0: This is amazing.
1: Ez megdöbbentő.
0: Now, I've talked a bit about resurrection.
1: Kicsit beszéltem a feltámadásról.
0: Sort of, not directly, but indirectly, everything has been about resurrection.
1: Nem közvetlenül, de közvetetten minden a feltámadásról.
0: And how God gives you his life.
1: És Isten hogyan adja nektek az ő életét.
0: That is what empowers you
1: to outlast everything. Hogy mindent túléljetek és kibírjatok.
0: There's absolutely nothing in creation that can beat God.
1: Teremtett világban semmi nincs, ami Isten lehet.
0: Therefore, I conclude there's nothing that can beat you.
1: Ezért arra következtetek, hogy semmi nem lehet, ami olyan, mint te vagy.
0: Why can't these things beat you?
1: Miért nem győzhetnek le téged ezek a dolgok?
0: For the same reason they can't beat God.
1: Ugyanazért, hogy miért nem lehetek
0: outlast him, nor can they outlast
1: Isten. Mert téged sem élhetnek túl,
0: because
1: Isten sem élhetik
0: the eternal
1: túl.
0: Life.
1: Mert te örök életet kaptál.
0: You will outlast it all.
1: Nem tartottak tovább, mint te. Te tovább tartasz mindennél.
0: Now, I'm going to start looking for an exit to the freeway.
1: Na most keresem, hogy hogyan kell lehajtani az autópályáról.
0: In Philippians 3, 10 and 11, I will paraphrase again.
1: 3, 10, 11-ben újra átfogalmazom.
0: 10, yes, and 11. I'm going to paraphrase them.
1: Tehát átfogalmazva mondom ezeket is.
0: Paul says,
1: Pál azt mondja,
0: that I may know him,
1: hogy megismerjem őt.
0: Firstly, I must know him.
1: Először is őt kell megismernem.
0: I believe that too many of us are trying to know the power and not him.
1: Megpróbáljuk az erőt megismerni, és nem őt először.
0: We want to know what he gives and not who he is.
1: Tudni akarjuk, hogy ő mit ad, de nem akarjuk őt magát megismerni.
0: But I've tried to yesterday and today to show you a picture of the Christ, the Son of God.
1: Mutatni nektek egy képet Krisztusról, Isten fiáról.
0: So after knowing him, you will know his power.
1: Megismerem őt, utána ismerem meg az erejét.
0: The power of resurrection.
1: A feltámadás erejét.
0: The power of fellowship in suffering.
1: Az ő szenvedésével való közösségemet.
0: And being conformed to his death.
1: És a hasonlóvá válást az ő halálához.
0: Now, when Paul talks about these,
1: amikor Pál ezekről a dolgokról beszél,
0: it is my belief,
1: én hiszem,
0: that this is where the church needs to grow.
1: Hogy az egyháznak ebben kell növekednie.
0: Because if I have life in me, that is the life of God.
1: Mert hogyha élet van bennem, ami
0: Isten élete, it comes because of the cross.
1: Akkor én a kereszt miatt kapom ezt az életet.
0: And if I have been crucified,
1: és hogyha én megfeszítettem
0: with him,
1: vele,
0: I have also been raised with him.
1: Akkor fel is támadtam vele.
0: No, it talks of a death.
1: Itt egy halálról van szó.
0: That God has taken us through.
1: Amin Isten átvitt minket.
0: Because it's illegal.
1: Mert
0: for two lives to inhabit the same body.
1: Mert a törvény ellen van, hogy két élet legyen egy testben.
0: And so he takes us to death.
1: Tehát ő halálba visz minket.
0: And brings a power to our lives.
1: És hoz egy erőt az életünkbe.
0: That's not only word power.
1: Ami nem csak a szó ereje.
0: Which word power is great. Because with a word Jesus healed.
1: A szó ereje nagyon fontos, mert egyetlen
0: and with
1: a
0: word he cast out demons.
1: És a szavával üste ki a démonokat.
0: But he also brings to us a power of demonstration.
1: De ő a bemutatás erejét is hozza nekünk.
0: I was talking to our missions director Susan.
1: A Susannal beszéltem, a missziós igazgatónkkal.
0: She was telling me that in Ghana they had great miracles.
1: Nagy csodákat láttak.
0: People were baptized with the Holy Spirit by them talking to them.
1: Bemerítkeztek Szent Szellembe, csak azáltal, hogy beszélgettek egymással.
0: People who had no idea even of God, of Jesus.
1: Az embereknek nem volt fogalmuk Istenről vagy Jézusról.
0: And they certainly had no understanding of the Holy Spirit.
1: És egyáltalán nem volt fogalmuk a Szent Szellemről.
0: And they were baptized with the Holy Spirit.
1: És bemerültek Szent Szellembe.
0: And then they would ask, what is this that just happened?
1: És utána megkérdezték, hogy mi történt most velünk.
0: Another one, they were praying, I believe, in one case.
1: Volt egy eset, úgy emlékszem, hogy imádkozott valaki.
0: And they were telling people what to pray.
1: Mondták a misszionáriusaink az embereknek, hogy mit.
0: And there were one or two people there who could not talk, who had never talked.
1: És volt ott egy-két ember, aki soha nem beszélt életében.
0: But they could hear, but they could not speak.
1: Hallottak, de nem tudtak beszélni.
0: And as they were praying,
1: és ahogy imádkoztak a testvérek,
0: and telling people what to say,
1: mondták az embereknek, hogy mit mondjanak,
0: faith hit their hearts.
1: Ez a hit eltalálta
0: and
1: a
0: szívének
1: a pár embernek, és elkezdtek imádkozni.
0: Oh, it's amazing.
1: Megdöbbentő.
0: What God is able to do.
1: Hogy Isten mit képes tenni.
0: To those of us
1: azokkal
0: who believe in Jesus.
1: Akik hisznek Jézusban.
0: Hallelujah. Although I've got much more time.
1: No, sokkal több időm van még.
0: I see my exit.
1: Már látom a kivezető utamat, a kihajtómat.
0: So I want to end this session
1: szeretném ezt a tanítást
0: with the following verses.
1: A következő versekkel befejezni.
0: In John chapter 8 verses 28
1: and 29. A 28-29-ben
0: I find verses here that have literally changed my life.
1: Olyan versek ezek, amik szó szerint megváltoztatták az életemet.
0: We don't want to leave here having been taught well.
1: Nem úgy akarunk innen elmenni, hogy jó tanítást kaptunk.
0: And go out and not apply it.
1: És kimegyünk és nem alkalmazzuk.
0: But what I would like to do today,
1: hanem ma azt szeretném,
0: is to infuse you with passion.
1: Hogy szenvedélyt oltsak belétek.
0: I'm very passionate about Jesus.
1: Én nagyon szenvedélyes vagyok Jézussal kapcsolatban.
0: I find him amazing.
1: Én megdöbbentőnek találom őt.
0: I'm so grateful to him.
1: Annyira hálás vagyok neki.
0: I say sometimes,
1: néha azt mondom,
0: you saved me.
1: Te megváltottál engem.
0: I'm not rejoicing because demons are subject.
1: Én nem annak örülök, hogy a démonok alán vannak vetve.
0: When I was younger.
1: Mint amikor fiatalabb voltam.
0: When I was younger.
1: Tehát amikor fiatalabb voltam.
0: Whenever I heard that demons were being cast out.
1: Valahányszor arról hallottam, hogy kiűznek démonokat.
0: I used to love to get in on that. You know what that word means? I'd love to get in on it. I'd love to be a part of it.
1: Mindenképpen be akartam én is ebbe kapcsolódni.
0: I remember once in Mississippi, Jackson, Mississippi.
1: Mississippi államban, Jackson városban.
0: Somebody, we had been ministering all day and it was late at night.
1: Valakivel együtt szolgáltunk egész nap, késő estig.
0: And someone said to us, the driver will be here shortly.
1: Hamarosan itt lesz a sofőrötök.
0: There's a girl in there and they're trying to cast the demon out of
1: her. Van ott benne egy lány, és megpróbálnak kiűzni belőle egy démont.
0: I said to my wife.
1: Azt mondtam a feleségemnek.
0: Do you mind if I go?
1: Bánnád, hogyha oda mennék?
0: She said, go on.
1: Azt mondta, na menjél.
0: Thank you.
1: Köszönöm.
0: Because I knew.
1: Mert tudtam.
0: I just knew.
1: Egyszerűen tudtam.
0: That greater is he who is in me.
1: Hogy a nagyobb él bennem.
0: Than the demon that's in that girl.
1: Aki bennem él, nagyobb, mint a démon, aki abban a lányban él. És ez az, amit tudok.
0: When I get there,
1: hogy amikor odaérek,
0: because when I get there,
1: mert amikor én odaérek,
0: Jesus is going to manifest himself,
1: akkor Jézus megnyilvánul,
0: and that demon has to go.
1: És annak a démonnak mennie kell.
0: So I went.
1: Úgyhogy mentem.
0: There were a lot of people were crowd around her.
1: Nagyon sok ember vette körül ezt a lányt.
0: Come out.
1: Gyere ki belőle.
0: I couldn't get to her.
1: Én oda sem tudtam férni a lányhoz.
0: So finally I said, please let me get in.
1: Végül mondtam, hogy engedjetek már oda közelebb.
0: And they weren't listening.
1: De oda sem figyeltek rá.
0: Try push my way.
1: Úgyhogy betolakodtam, gyömöszöltem magam az emberek.
0: Look at me.
1: És azt mondtam, nézd rám.
0: In the name of Jesus Christ of Nazareth.
1: A názáreti Jézus Krisztus nevében.
0: Go.
1: Menj.
0: Demon was gone.
1: És a démon elment.
0: I would love to do those things.
1: Nagyon szeretem az ilyeneket csinálni.
0: I mean, I just love to see the power of God.
1: Szeretem látni Isten erejét.
0: I was just so grateful.
1: Annyira hálás voltam.
0: That he had saved me.
1: Hogy megmentett engem.
0: My heart, thank you for saving me.
1: Köszönöm, Uram, hogy megmentettél.
0: So wherever I can be of service, I will be of service.
1: Tehát bárhol a szolgálatára lehetek, Istennek
0: that's
1: a szolgálatára vagyok.
0: That's what I want to you.
1: Szeretném, hogyha ő ugyanezt plátálná belétek.
0: I don't have a passion for casting out demons.
1: Az én szenvedélyem nem a démonüzés.
0: I have a passion for seeing Jesus Christ manifest.
1: Hanem az, hogy lássam, hogy Jézus Krisztus megnyilvánul.
0: I wanted those around to see.
1: Azt akartam, hogy a körülöttünk levők lássák.
0: That we can speak the name of Jesus.
1: Hogy kimondhatjuk Jézus nevét.
0: And demons flee.
1: És akkor a démonok menekülnek.
0: They can't stay.
1: Mert nem maradhatnak.
0: We outlast them.
1: Mi túléljük
0: I'm
1: őket.
0: Not telling you that when you go home,
1: nem azt mondom ezzel, hogy amikor hazamész,
0: all problems go.
1: Problémáink, távozzatok.
0: And everything is going to be wonderful.
1: És akkor minden csodálatos lesz.
0: You may be in a fight.
1: Lehet, hogy harcolni kell.
0: And if you have ever been
1: vagy,
0: in a fight,
1: és hogyha még soha nem voltál harcban.
0: Now I was a good boy growing up.
1: Én jó gyerek voltam felnövekedésem
0: but I was
1: közben.
0: In some fights.
1: De azért volt néhány verekedésem.
0: And I will tell you when you're in a fight.
1: És elmondom nektek, hogy amikor verekszem.
0: You will be hit.
1: Akkor kapok is, tehát ha verekeztek, akkor kaptok is ütéseket.
0: But you can win.
1: De győzhettek.
0: Whenever I've been in fights.
1: Én valahányszor verekedésekben voltam.
0: I didn't go to lose.
1: Én nem azért mentem, hogy veszítsek.
0: When we're confronted with the demonic.
1: Amikor szembe szállunk a démon
0: erőkkel. You're not gonna lose.
1: Akkor nem veszítünk.
0: I want you to have that information.
1: Szeretném, hogyha tudnátok erről.
0: I'm closer to my exit now.
1: Most már közelebb vagyok a kijárathoz.
0: In John chapter 8:28
1: and 29. Tehát a János 8:28-29-ben.
0: So Jesus said.
1: Jézus azt mondta.
0: When you have lifted up the Son of Man.
1: Amikor felemelitek az embernek fiát.
0: Then you will know that I am he.
1: Akkor tudni fogjátok, hogy én vagyok ő.
0: What he's saying is the
1: ezzel
0: one
1: mondja,
0: I claim to be.
1: Én az vagyok, akinek állítom magam.
0: You're gonna know that I'm the Son of God.
1: Tudni fogjátok, hogy én vagyok Isten fia.
0: But not only that.
1: De nem csak ennyi.
0: And that I do nothing on my own.
1: Hanem, hogy semmit nem teszek magamtól.
0: That's the key to your success.
1: Ez a sikeretek kulcsa.
0: I promise you, I do nothing on my own.
1: Megígérem, én semmit nem teszek magamtól.
0: You can do nothing on your own.
1: Ti se tehetek semmit magatoktól.
0: But I speak.
1: Hanem azt mondom.
0: Just what the Father has taught.
1: Csak azt mondom, amit az Atya tanított nekem.
0: Now notice what he says later.
1: Aztán figyeljetek, mit mond utána.
0: The Father who sent me is with me.
1: Az Atya, aki elküldött velem van.
0: He has not left me alone.
1: Nem hagyott engem az Atya egyedül.
0: For I always do those things that please him.
1: Mert én mindenkor azokat cselekszem, amik neki kedvesek.
0: This is the success of Jesus.
1: Ez Jézus sikere.
0: I hear.
1: Hallok.
0: I speak.
1: És szólok.
0: I see.
1: Látok.
0: I do.
1: És teszek.
0: As a matter of fact, in John chapter 5.
1: Igazából a János 5-ben.
0: He had just healed a man.
1: Éppen meggyógyított egy embert.
0: The Pharisees were very angry.
1: A farizeusok nagyon haragudtak rá.
0: So you did this on the Sabbath day.
1: Ezt a szombaton csináltad, szombaton.
0: See, Pharisees in the church are angry.
1: Tudjátok, a farizeusok a gyülekezetben is haragszanak.
0: When you have success and you're not super religious.
1: Amikor sikeres vagy és nem vagy csúcsvallásos.
0: Pharisees don't like that.
1: A farizeusok nem szeretik ezt.
0: But Jesus said something.
1: De Jézus mondott valamit.
0: And in my Spanish Bible it's very very clear.
1: A spanyol Bibliából ez nagyon egyértelműen kiderül.
0: Jesus says in Spanish.
1: Jézus azt mondta spanyolul.
0: Jesus said in my Spanish Bible.
1: Legalábbis Jézus azt mondta az spanyol Bibliámban.
0: Jesus does speak German, Hungarian, Czech.
1: Jézus tud németül, meg csehül, meg magyarul, meg.
0: But he said, my Father has been working even today.
1: Az én atyám még ma is munkálkodott.
0: And I work.
1: És én is munkálkodom.
0: He didn't say my father's been working until now, as my English version says.
1: Tehát nem úgy, mint az angol változatban, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodott.
0: Jesus says, my father has been working even today.
1: Hogy az én atyám ma is munkálkodott.
0: So what Jesus says in the passage is, I saw that, so I did.
1: Ebben a szakaszban megértettem ezt.
0: You want to be successful.
1: Hogyha sikeres akarsz lenni,
0: spend time with the Lord.
1: Akkor tölts időt az Úrral.
0: Hearing so you can say what he says.
1: És halld meg, mit mond, hogy te is azt mondhass tovább, amit
0: seeing
1: ő mondott.
0: So that you can
1: lássál,
0: do what he does.
1: Hogy megtehesd azt, amit ő tesz.
0: And in this manner,
1: és te már ilyen
0: Jesus
1: módon,
0: says,
1: Jézus azt mondja,
0: for I always do,
1: mert én mindig azt teszem,
0: that which pleases him.
1: Ami neki kedves.
0: Now, Jesus,
1: Jézus
0: always pleased the Father.
1: Mindig az Atya örömére volt.
0: In 2 Corinthians chapter 5.
1: A 2 Korintus 5-ben.
0: Paul tells us.
1: Pál azt mondja.
0: That now God is doing for Jesus what Jesus did for God.
1: Hogy most az Atya teszi meg Jézusért azt, amit Jézus tett Istenért.
0: I want to leave this with you because this is one of the most piercing points I've wanted to make.
1: Mert ez a legátütő pont, amit mondani akartam.
0: Paul says in 2 Corinthians 5:15.
1: Azt mondja 2 Korintus 5:15-ben.
0: That he, Jesus, died for all.
1: Hogy ő mindenkiért meghalt.
0: That those who live.
1: Hogy azok, akik élnek.
0: That means live those who live by the power of his life.
1: Ami azt jelenti, hogy akik az ő élete ereje által élnek.
0: Should no longer live for themselves.
1: Többé ne önmaguknak éljenek.
0: But for him.
1: Hanem annak,
0: who died for them.
1: Aki értük meghalt.
0: And rose again.
1: És újra feltámadt.
0: I want you to reassess your life.
1: Szeretném, hogyha újra értékelnétek az életeteket.
0: Are you really living for him?
1: Valóban ő érte élsz?
0: Can you say?
1: Mondhatod azt?
0: I always do those things.
1: Én mindig azokat a dolgokat teszem, amik neki kedvesek.
0: I always. Can you say
1: én mindig,
0: I always?
1: Tudod mondani ezt, hogy én mindig?
0: A number of years ago, I read this.
1: Számos évvel ezelőtt olvastam ezt.
0: I had read it maybe hundreds and hundreds of
1: talán
0: times.
1: Több százszor elolvastam már.
0: But I was smitten by it.
1: De teljesen kiütött ez.
0: I said, oh my God.
1: Belém hasított. És azt mondtam, ó Istenem.
0: I can't say I always.
1: Én nem
0: do
1: tudom azt mondani, hogy én mindig azt teszem, ami neked kedves.
0: I can say I sometimes do it.
1: Azt mondhatom, hogy néha azt teszem, ami neked kedves.
0: But I want to be able to say I always do it.
1: De szeretném képes lenni azt mondani, hogy mindig azt teszem.
0: You see, there is an infinite number of points between sometimes and always.
1: A néha és a mindig között számtalan pont van.
0: I want to leave this with you.
1: Szeretném ezt veletek hagyni.
0: If you want to be successful,
1: ha sikeresek akartok lenni,
0: when God speaks,
1: amikor Isten szól,
0: do it.
1: Tegyétek meg.
0: Whatever he says,
1: akármit mond,
0: do it.
1: Tegyétek meg.
0: When I was 60 years old, 60,
1: amikor 60 éves voltam,
0: he told me to fast for 40 days.
1: Azt mondta nekem Isten, hogy 40 napig böjtöljek.
0: Eat absolutely.
1: Hogy egyáltalán,
0: and to eat absolutely no food.
1: Egyáltalán ne egyek semmit.
0: At the end of the 40 days,
1: a 40 nap végén,
0: he didn't take me to heaven, I didn't see angels.
1: Nem vitt engem a mennybe, nem láttam angyalokat.
0: I wanted him to tell me something that would make me super Christian.
1: Azt akartam, hogy Isten mondjon nekem valamit, amitől szuper keresztény leszek.
0: But he didn't.
1: De nem tett ilyet.
0: He said, you have obeyed me.
1: Azt mondta, engedelmeskedtél.
0: 3.5 years later,
1: három és fél évvel később,
0: he said, I want you to fast for 40 days.
1: Azt mondta, azt akarom, hogy 40 napig imád.
0: I was 64 years old.
1: Akkor 64 éves voltam.
0: I know you probably think I'm 80 or something now.
1: Tudom, hogy arra gondolhatok, akkor olyan 80 körül lehetek most, vagy ilyesmi.
0: So how old is that guy?
1: Arra gondoltok, mennyi idős ez az ember?
0: Moses or somebody.
1: Mózes vagy valami ilyesmi.
0: But I was 64 and I fasted for 40 days.
1: Tehát akkor 64 éves voltam és 40 napig böjtöltem.
0: I want you to know I cannot do that in my natural.
1: Szeretném, ha tudnátok, hogy természetes erőmmel nem tudom ezt
0: megtenni. I am not able.
1: Nem vagyok képes erre.
0: I enjoy eating.
1: Én nagyon szeretek enni.
0: But I did it. I obeyed.
1: De megtettem, engedelmeskedtem.
0: And he gave me so many revelations.
1: És Isten annyi kijelentést adott.
0: Of himself.
1: Önmagáról.
0: And his end time plan.
1: Az utolsó időkbeli tervéről.
0: I was talking to Eileen.
1: Beszélgettem Eileennal.
0: The other day. And she said to me some of the very words that God gave me.
1: És ő is mondta nekem azoknak a szavaknak némelyikét, amit Isten mondott nekem.
0: He said, your eyes are going to see the end of this era.
1: Azt mondta, hogy a te szemeid meglátják ennek a korszaknak a végét.
0: And it takes a lot to explain that.
1: És nagyon sok magyarázat kell ehhez.
0: The last thing he said.
1: Az utolsó, amit mondott Isten.
0: Said, I'm going to require one more of these fasts from you.
1: Azt mondta, hogy még egy ilyen böjtöt fogok tőled igényelni.
0: And my thought would be normally, do you know how old I'm going to be?
1: És akkor általában természetesen arra gondolnék, hogy tudod, hogy hány éves leszek akkor?
0: But age is not a consideration.
1: De itt nem számít az életkor.
0: It's the will of God.
1: Hanem Isten akarata, ami számít.
0: Do you love the will of God?
1: Szereted Isten akaratát?
0: If you love the will of God.
1: Ha szereted Isten akaratát.
0: If you obey by the Spirit of God.
1: Hogyha Isten szelleme által engedelmeskedsz.
0: You will leave this conference.
1: Akkor úgy mész el erről a konferenciáról.
0: And you will do exploits.
1: Hogy nagy dolgokat cselekszel.
0: You will leave this conference.
1: Úgy mész el innen.
0: And you will do exploits.
1: Hogy nagy dolgokat cselekszel.
0: You will leave this conference.
1: Úgy mész el innen.
0: And you will do exploits.
1: Hogy nagy dolgokat cselekszel.
0: In Alan's words.
1: Alan szavaival.
0: The demons will be saying to Satan.
1: Azt mondják a démonok a Sátánnak.
0: Don't send me to Brussels.
1: Ne küldj engem Brüsszelbe.
0: Don't send me there.
1: Ne küldj engem oda.
0: Don't send me to Hungary.
1: Ne küldj Magyarországra.
0: Budapest.
1: Budapestre.
0: I don't want to go to Budapest.
1: Nem akarok Budapestre menni.
0: Don't send me to Graz.
1: Ne küldj engem Grazba.
0: You'll go back to your place.
1: Menjetek vissza a helyetekre, ahol éltek.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. In Jesus' name, Father, I bless this
1: Jézus
0: house.
1: Nevében, Atyám, megáldom ezt a konferenciát.
0: Let the words of my mouth.
1: Az én szám szavai.
0: And the meditations of my heart.
1: És a szívem elmélkedései.
0: Be acceptable.
1: Legyenek elfogadhatók.
0: And be received.
1: És elfogadottak.
0: In the name of Jesus.
1: Jézus nevében.
0: We've given your word.
1: Adtunk nektek
0: powerful,
1: üzenetet.
0: Your word is powerful.
1: A te szabad, Uram, erőteljes.
0: Sharper than any two-edged sword.
1: És élesebb minden kétérű kardnál.
0: It is in the hands and the mouths of your people.
1: És a néped szájában és kezében van.
0: When they go home.
1: Amikor ők hazamennek.
0: Even on the way home.
1: Még a hazafelé úton is.
0: Let them see you doing exploits.
1: Hadd lássák, hogy nagy dolgokat teszel az életükben. Jézus
0: Amen.
1: Nevében. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
3: Elhangzott Meg kell ismernem őt című tanítássorozat 6. része, melyben Donald Lavell tanított.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Várom, hogy Eileennek a tanítása jöjjön. Mert pár perccel ezelőtt visszakapta a saját Bibliáját.
3: Now she has all her clothes.
2: Most már minden ruhája megvan.
3: So, and she has the anointing of the Spirit.
2: És rajta van a Szent Szellem kenete.
3: And she's ready to go.
2: És kész arra, hogy nyomuljon előre.
3: It was two nights ago in the prayer meeting that some people laid hold of God for all our missing baggage.
2: Azt gondolom, hogy két nappal ezelőtt az imaórán az emberek megragadták Istent az összes hiányzó podgyásznak visszaszerzése érdekében.
3: And God promised that.
2: És Isten megígérte.
3: It would be returned, and the day would cover everything.
2: És tehát azon az imádkozáson, hogy Isten, hogy mindent vissza fog nekünk szerezni.
3: Just happened about 10 minutes ago.
2: Körülbelül 10 perccel ezelőtt történt ez meg.
3: So praise God.
2: Dicsőség az Úrnak.
3: I got an impossible task, that's to go through 40 pages of notes in.
2: Lehetetlen feladat áll előttem, 40 oldalnyi jegyzeten kell végigmennem.
3: So I've been praying what to put in.
2: Tehát nem azért imádkoztam, hogy mit vegyek be, hanem inkább azért imádkoztam, hogy mit hagyjak ki.
3: I felt God wants me to.
2: Úgy éreztem, hogy Isten azt akarja, hogy három dologra koncentráljak, és erről adjak nektek ízelítőt ezen az utolsó tanításon, amit elmondhatok.
3: And so I'm going to just give you the headings.
2: Úgyhogy elmondom nektek, hogy milyen címszavakról akarok beszélni, és remélhetőleg el fogunk oda jutni.
3: At David.
2: Röviden meg kell néznünk Dávidot.
3: Because he is, as we saw, the other one who's named as the great patriarch.
2: Mert ő azok között, annak igen, nagy pátriárkáknak nevez az igen. És Isten az ő népének a történelmét X nemzedékre osztotta Dávid előtt, és X nemzedékre Dávid után. Tehát Dávidon fordul meg a számlálás.
3: And in the Old Testament there are 57 chapters devoted to David and the way he raised up the physical manifestation of the kingdom.
2: 57 fejezetet szentel annak, hogy beszéljen Dávid királyságáról és arról, hogy ő hogyan állította fel Isten királyságának az első földi megnyilvánulását. Amit Ábrahám és a többiek szellemben láttak, azt Dávid fizikai megvalósulásra bírta. Tehát lapozzunk a 2 Sámuel 7-hez egy kicsit.
3: And see how God views this.
2: És nézzük meg Isten, hogyan nézi ezt a dolgot. Azt mondja a 7. rész első versében, 2 Sámuel 7,
3: verse 1. And it came to pass, when the king was dwelling in his house, and the Lord had given him rest from all his enemies around.
2: Lőn pedig, hogy mikor a király az ő palotájában ült, és az Úr mindenfelől békességet adott neki minden ellenségeitől.
3: Now he was embarrassed to be living in such incredible success and prosperity.
2: Dávid kínosnak érezte, hogy ő ilyen sikeresen és ilyen nagy gazdagságban él.
3: Apart from many other things, this little shepherd boy that had nothing ended up by becoming incredibly rich.
2: Ez a teljesen mellékes szegény pásztor fiú elképzelhetetlen gazdagságban találta magát
3: hirtelen.
2: De a gazdagságát Isten királyságának előmenetelére használta. Amikor arra került a sor, hogy adakozni kell a templom céljaira, amit végül Salamon épített fel, Dávid az ő személyes ajándékával határozta meg a színvonalat, ahogyan adakozni kell erre a célra. És minden kulcsfontosságú vezetője szintén elképesztően bőkezűen adakozott erre a célra.
3: And so did all the people.
2: Az egész nép is így tette. Hogyha a mai kifejezésekkel próbáljuk kiszámolni Dávid akkori adományát, 300 ezer talentum arany volt, egy talentum. Mindenki az ajtón néz ki, nem rám néznek, nem tudom, mi folyik ott kint. Tehát 3000 talentum arany volt, és egy talentum körülbelül 30 kiló.
3: And he gave
2: és körülbelül körülbelül 3 tonna aranyat adakozott el a célra Dávid. Ma ez körülbelül másfél milliárd amerikai dollár lenne. Ez volt a személyes adomány. És úgy kezdte, mint pásztor fiú.
3: But because he walked rightly with God, God blessed him in every way.
2: De mivel az ő Isten előtt helyes szívvel járt és jól élt, ezért Isten minden szempontból megáldotta. Nyugalma volt az ellenségeitől.
3: A glorious physical manifestation of what God intended his kingdom to be.
2: Létrehozta annak dicsőséges fizikai megnyilvánulását, amilyennek Isten az ő királyságát
3: szánta.
2: Megdöbbentően gazdag volt, de ezt a gazdagságot a királyság céljaira használta fel. De mégis zavarban érezte magát, hogy ő egy ilyen fantasztikus házban él, amit Isten építetett neki.
3: He's amazed that God should bother about the kind of house that he's living in.
2: És azt gondolta, hogy Isten biztos az is érdekli, hogy ő maga milyen házban él.
3: He says, "Who am I that you should care about the kind of house that I'm living in?"
2: Azt mondja, ki vagyok én, hogy ilyen fajta házban éljek, amilyenben.
3: But God does care about all these things.
2: Isten valóban foglalkozik ezekkel a dolgokkal, mert ő egy fantasztikusan jó atya.
3: My wife and I have some very real personal experience.
2: A feleségemmel van néhány nagyon valóságos személyes átélésünk erről.
3: I want you to get into the
2: szeretném, hogyha
3: this amazing God that we serve.
2: Gyakorlatilag kezdenétek együtt élni ezzel a megdöbbentő Istennel, akivel együtt élünk. A pénz neki nem probléma.
3: All the gold and silver belongs to him.
2: Mert minden arany és minden ezüst az övé.
3: He can and he will release it the way that he can see it can be trustworthily used.
2: És fel tudja szabadítani, és fel is szabadítja ezt a pénzt arra olyan célra, amikor azt gondolja, hogy ezt megbízhatóan fogják felhasználni. Az a baj, hogy azt látjuk, hogy akkor is, amikor Istennek viszonylag megbízható szolgái és emberei nagy mennyiségű pénzeket kezdenek kezelni, akkor ez egy kísértésé válik neki. Könnyű azt mondani, hogy nem szereted a pénzt, amíg nincsen túl sok pénzed.
3: But when you have large sums of money,
2: de amikor sok pénzt kezelsz, akkor nagyon könnyű rossz módon kötődni ehhez a gazdagsághoz.
3: And I want to call on you in the name of Jesus.
2: És Jézus nevében most felhívlak titeket arra, hogy feltétlenül alakítsátok ki a szívetekben a maradéktalan pénzügyi becsületességet.
3: And the test will come when large sums of money pass through your head,
2: jön majd,
3: and you refuse to be in any way attracted to it.
2: Nagy mennyiségű pénz folyik majd át a kezeteken, és ti nem lesztek hajlandóak ahhoz rossz módon kötődni, vagy vonzódni.
3: But God loves to bless.
2: Isten szeret megáldani minket.
3: He loves to materially bless people.
2: Szereti anyagilag is megáldani azokat az embereket, akiket nem ront meg ez az áldás.
3: Who can receive it and not become attached to it.
2: Akik el tudják ezt fogadni, úgy, hogy közben ne kötődjenek hozzá.
3: Who having received it,
2: akik miután megkapták,
3: can even easily again leave it behind, should it become necessary.
2: Újra könnyen elhagyják ezt a gazdagságot, hogyha szükségesé válik. Pál azt mondta az egyik levelében,
3: he said, I have learned how
2: mondta,
3: to suffer want.
2: Megtanultam szűkölködni, és megtanultam bővölködni is.
3: And I've learned in either condition to be content.
2: És megtanultam, hogy mindegyik körülmény között elégedett legyek.
3: As I'm looking back over almost 50 years of ministry,
2: ahogy most visszanézek, most már majdnem 50 évnyi szolgálatra, figyeltem, hogy emberek végig éltek nagyon kemény, nehéz időket pénzügyileg, és győztesen jöttek ki belőlük.
3: But when they suddenly came or gradually came into a different period where now money was flowing.
2: Aztán fokozatosan vagy hirtelen egy olyan időszak következett az életükben, amikor áradt a pénz a szolgálatukba, vagy az életükben.
3: It was the abundance which stumbled them.
2: És nem a szegénységben, a hiányban botránkoztak meg, vagy buktak el, hanem a gazdagságban.
3: But they could not handle abundance.
2: Tudták kezelni a szegénységet, de a bőséget nem.
3: And I believe in this part of Europe, particularly the
2: former Európának ebben a részében, a volt szocialista országokban és a Balkán országokban.
3: God is longing to change the economy.
2: Isten meg akarja változtatni a gazdasági helyzetet a királyság céljaira.
3: But he wants to make sure that if he does that,
2: de biztos akar lenni abban, hogy amikor ezt megteszi, akkor ez nem megrontani fogja az embereket, hanem valóban a királyság a céljaira lesznek fordítva ezek a pénzek, anélkül, hogy a mi kezünkhöz tapadnának.
3: Now, David is a magnificent example of this.
2: Dávid óriási példája ennek.
3: The second thing we find about David is that he's not corrupted by power.
2: A második dolog, amit Dávidnál látunk, hogy a hatalom sem rontotta meg.
3: He was once a little nothing shepherd boy.
2: Egykor egy kis senki volt, egy pásztorfiú.
3: God exalted him before the people, but when they suddenly came or gradually came into a different period where now money was flowing.
2: Aztán fokozatosan vagy hirtelen egy olyan időszak következett az életükben, amikor áradt a pénz a szolgálatukba, ugye az életükben.
3: It was the abundance which
2: és nem a szegénységben, a hiányban botránkoztak meg, vagy buktak el, hanem a gazdagságban. Tudták kezelni a szegénységet, de a bőséget nem. És én hiszem, hogy különösen Európának ebben a részében, a volt szocialista országokban és a Balkán országokban,
3: God is longing to change the economy.
2: Isten meg akarja változtatni a gazdasági helyzetet a királyság céljaira.
3: But he wants to make sure that if he does that,
2: de biztos akar lenni abban, hogy amikor ezt megteszi, akkor ez nem megrontani fogja az embereket, hanem valóban a királyság a céljaira lesznek fordítva ezek a pénzek, anélkül, hogy a mi kezünkhöz tapadnának.
3: Now, David is a magnificent example of this.
2: Dávid óriási példája ennek.
3: The second thing we find about David is that he's not corrupted by power.
2: A második dolog, amit Dávidnál látunk, hogy a hatalom sem rontotta meg.
3: He was once a little nothing shepherd boy.
2: Egykor egy kis senki volt.

0: He wants to make sure that if he does that,
1: de biztos akar lenni abban, hogy amikor ezt megteszi, akkor ez nem megrontani fogja az embereket, hanem valóban a királyság a céljaira lesznek fordítva ezek a pénzek, anélkül, hogy a mi kezünkhöz tapadnának.
0: Now, David is a magnificent example of this.
1: Dávid óriási példája ennek.
0: The second thing we find about David is that he's not corrupted by power.
1: A második dolog, amit Dávidnál látunk, hogy a hatalom sem rontotta meg.
0: He was once a little nothing shepherd boy.
1: Egykor egy kis senki volt, egy pásztorfiú.
0: God exalted him before the people and
1: then before the world. És Isten felmagasztalta őt a nép előtt, és utána az egész világ előtt felmagasztalta.
0: But he remained the same humble man.
1: De Dávid ugyanaz az alázatos ember maradt.
0: Saul started out well, but Saul could not handle
1: Saul jól indult, de nem tudta kezelni a hírnevet, és ez megrontotta őt.
0: So there's some tremendous things about this man.
1: Tehát vannak óriási dolgok ezzel a Dáviddal kapcsolatban. Kettő Samuel 7-ben
0: he thinks, I'd love to build a fantastic
1: azt gondolja Dávid, hogy szeretnék Isten számára egy fantasztikus házat építeni, amiben lakhat, hiszen ő sokkal jobb házat érdemel meg, mint én.
0: His heart motive was right, but his wisdom was wrong.
1: Jó volt Dávid szívének a motivációja, de nem jól gondolkodott.
0: This great and well-known prophet, Nathan, comes to him.
1: Aztán hozzájött ez a nagy és jól ismert proféta, Nátán.
0: And the king expresses his heart to Nathan.
1: És a király elmondja a Nátánnak, hogy mi van a szívében.
0: It seems such a good idea.
1: Annyira jó ötletnek látszik.
0: It seems such a worthy cause.
1: Annyira méltó célnak látszik. De Istenre, ha nem beszélik meg, az mondja Nátán Dávidnak, hogy tegyél meg mindent, ami a szívedben van, mert Isten veled lesz, de nem beszéli meg előzőleg Istennel. És amikor Nátán azon az éjszakán egyedül van az ima kamrájában Istennel, az Úr megdorgálta őt, azt mondta, ehhez nem volt jogod, hogy ezt mondjad.
0: I never looked for a building to live in.
1: Én soha nem törekedtem arra, hogy legyen egy házam, amiben lakhatok. És sátrakban utazgattam a néppel.
0: I was in Moses' little prayer tent.
1: Ott voltam Mózes kis ima sátrában.
0: I met face to face with Abraham, just without any physical building.
1: Szemtől szemben találkoztam Ábrahámmal mindenféle épület nélkül.
0: I did my best to be a blessing to the
1: megtettem
0: people in the tabernacle of Moses.
1: Tőlem telhető legtöbbet azért, hogy áldás legyek a népnek a Mózes szent sátrában.
0: Have I ever said a word to anybody, why have you not built me a house?
1: Mondtam én valaha valakinek bármit is arról, hogy miért nem építetek nekem házat?
0: Then we go to Isaiah 66, the whole world can't contain me, I don't need a house to live.
1: Aztán az Ézsaiás 66 azt mondja, hogy az egész világ nem tud engem befogadni. Milyen házat építhettek hát nekem, ahol lakjak?
0: As God starts to provide buildings and facilities for the purpose of the kingdom, let's keep a right perspective.
1: Épületeket és mindenféle lehetőségeket Isten királysága számára, tartsuk meg a megfelelő nézőpontot ezekben a kérdésekben.
0: Now, physical buildings and suitable facilities, God will bless them, providing they're properly used.
1: Isten megáldja a fizikai épületeket és egyéb segédeszközöket, ha a megfelelő módon használják őket.
0: But he doesn't live in buildings.
1: De nem él épületekben.
0: And there's no such thing as a holy building.
1: És olyan nincs, hogy szent épület.
0: Now, certain places become precious to him.
1: Bizonyos helyek értékessé válnak Isten szemében.
0: But only because of what goes on there.
1: De csak azért, ami ott történik.
0: Now, if you raise up, for example, a permanent building to make it a permanent place of prayer, a house of David.
1: Hogyha például építetek egy épületet, aminek az a célja, hogy egy állandó ima központ, imaház legyen, egy Dávid sátra, akkor amiatt, ami történik abban a házban, az imádás és a dicséret miatt, amit ott az élő Istennek bemutatnak, mivel ő szeret megjelenni az ő népe dicséretei között, ezért ebben az épületben Isten jelenléte gazdagodott lesz. És az angyalok szeretnek ilyen helyekre eljönni és ott összegyűlni. Tehát Isten illata ott van ezen a helyen, talán akkor is, amikor éppen mondjuk nem történik imádkozás, beszülhetsz van. Hogyha az ember bemegy oda, azonnal érzi Isten jelenlétét.

0: De csak azért van, valami ott történik, és nem maga az épület miatt van.
1: God will grant facilities, he will grant buildings, but the
0: Isten ad épületeket, segédeszközöket, de nem szabad magának az épületnek ilyen imádó, az imádás központjává válni. 12. vers. Isten profétikusan a korszak végéről beszél. Dávid legnagyobb fiáról, az Úr Jézus Krisztusról szól ez az ige. 12. vers. Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te
1: atyáiddal.
0: Feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik. És megerősítem az ő királyságát. Az fog házat építeni az én nevemnek. És megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. Én leszek neki atya, és ő lészem nékem fiam. Itt elsősorban nem Salamonról van szó, hanem az Úr Jézus Krisztusról. Nincs időm ebbe belemenni, de nézzük meg a 16. verset.
1: And your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever.
0: És állandó lészen a te házad és a te országod mindörökké tiéd lészen, és a te trónod erős lészen mindörökké.
1: According to all these words and according to all these visions, said Nathan spoke to David.
0: Mindezek szerint az igék és látások szerint, amiket Nátán mondott Dávidnak.
1: Then David went in before the Lord and said, Who am I, O God? And who is my house?
0: Dávid bement az Úrhoz. És azt mondta neki, hogy micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél.
1: Now what God is talking about is not a physical building at all.
0: Isten itt egyáltalán nem egy fizikai házról beszélt.
1: If you go through the Old Testament,
0: hogyha végigolvassátok az Ószövetséget, azt találjátok, hogy Isten népe a zsidók 12 törzsre oszlottak,
1: plus the Levites, making 13 altogether.
0: Plusz a léviták, így összesen ez 13.
1: But within those 12 tribes,
0: de a 12 törzsben
1: you will discover that there are many houses.
0: Felfigyeltetek arra, hogy sok ház van benne.
1: And David had this particular privilege,
0: és a Dávid házának volt ez a külön kiváltsága,
1: once it was established under David,
0: hogy miután Dávid alatt megszilárdult a ház vagy család,
1: the house, which then became the seed from which our Lord Jesus Christ.
0: Ez a háza, amelyből végül is az Úr Jézus Krisztus genetikailag származott.
1: And so as we go on through the New Testament,
0: tehát ahogy végig megyünk az Új Szövetségen,
1: we find people are being described in this way.
0: Vagy az Ószövetségen azt találjuk, hogy az embereket ilyen módon írják meg az Ószövetségben, hogy XY Júda törzséből Dávid házából. Tehát a ház nemzedékről nemzedékre tovább folytatódott.
1: And David's house continued right through to be the house in the natural sense in which the Lord
0: Jesus Christ was born. Amíg természetes földi értelemben az Úr Jézus meg nem született ebből a családfából.
1: Now, I've altogether counted 68 houses.
0: Én 68 ilyen házat vagy családfát számoltam meg.
1: And it's a fascinating study to see how these, where and when these houses began.
0: És óriási illetanulmány végigkövetni, hogy hol és mikor, milyen módon születtek meg ezek a házak, és mi állt át ezeken a házakon a nagyon sok nemzedék során, amíg tartott az adott ház. Több házat nők kezdtek el.
1: Three particularly stand out.
0: Különösen három emelkedik ki közülük.
1: The name's gone out of my mind.
0: Elfelejtettem a nevüket, de Deborah az egyik.
1: Who you know was the great warrior.
0: Akiről tudjátok, hogy nagy harcos volt.
1: She started the house of warriors. You can trace the house generation.
0: Elkezdte a harcosok házát, és nemzedékről nemzedékre harcosokat képeztek ki ebben a
1: who was the only family rescued in the destruction of Jericho.
0: Rahab, az utcanő háza, az egyetlen család, aki kimenekült Jerikóból élve.
1: She began as a prostitute.
0: Prostituáltként kezdte.
1: But she established a house which went from generation to generation.
0: De egy olyan házat alapított, ami nemzedékről nemzedékre folytatódott, és egyenesen bekerült az Úr Jézusnak a vérvonalába. A másik pedig Ruthnak, a Moábitának a csele, a háza, aki ragaszkodott Naomihoz, és visszatért vele Betlehembe. És közvetlenül benne volt abban a folyamatban, hogy Dávid házának az ős anyja volt, és ilyen módon az Úr Jézus Krisztus vérvonalában benne volt. Ugyanúgy lehetséges egy gonosz házat is elkezdeni. Ennek az egyik nagy tragikus példája Saul háza. Tanulmányozhatnánk ezt, és időt kell szállnunk arra, hogy ezt tanulmányozzuk, mert tanulnunk kell ezeknek a házaknak a sikereiből és kudarcaiból. Amikor Dávid meghalt, és elment az Úrhoz, Isten megírta, hogy mi legyen a sírkövére írva. Isten azt mondta Dávidról, mint emlékiratot, az én szívem szerint való ember, aki minden akaratomat megcselekedte. Én szeretném, hogyha az én sírkövemre is ez lenne írva, és ti. És te is ezt szeretnéd, akkor Isten arra használ majd téged, hogy olyan házat alapíts, ami sok nemzedéken keresztül folytatódni fog.
1: Whether you realize it or not,
0: akár rájöttök, akár nem, az, ahogyan éltek, áldást vagy átkot készít elő az utánatok jövő nemzedékeknek.
1: It doesn't just affect you, it affects all those who come after you.
0: Nem csak ti rátok hat az, ahogy éltek, hanem mindenki rá, aki utánatok jön.
1: Saul, King Saul himself wrote or spoke
0: maga an epitaph. Saul király mondta el a saját emlékiratát, vagy a saját sírkövének a szövegét, ahogy az élete végéhez közeledett,
1: and was confronted by this righteous son David, who would not be corrupt like his spiritual father.
0: És Dávid az igaz fiú, Dáviddal az igaz fiúval szembesült, aki nem romlott úgy meg, mint az apja, és meggyőzte a bűneiről Dávid igazsága, és azt mondta Saul, bolondá tettem magamat, és nagyban tévedtem, így foglalta össze a saját életét Saul. Nagyon gazdag öröksége lehetett volna, de ez nem csak Saulra hatott ez a helyzet, hanem azonnal hatott Jonatánra, és az azt követő nemzedékekben láthatjuk, hogy Saulnak az átka minden utána következő utódjára kihatott. Jonatán háza
1: was sided off,
0: hogyan mondjam is,
1: side, and blessing flowed through the house of Jonathan, but not through the house of Saul.
0: Félretétetett egy kicsit, el lett választva, és áldás kapott Jonatán háza, de Saul háza nem.
1: And that's because of the covenant which David.
0: És ez azért van, mert Dávid szövetséget kötött Jonatánnal.
1: And Jonathan, sorry, David fulfilled the covenant in spite of Jonathan's unfaithfulness.
0: Eleget tett ennek a szövetségnek Jonatán hűtlensége ellenére.
1: Now there are tremendous lessons to be learned from all this.
0: Óriási leckéket lehet mindenből tanulni.
1: Not just because we need to become knowledgeable
0: about history. Mert a történelmet meg kell ismernünk.
1: But the same things exactly are going on in all our relationships to this present day.
0: Hanem a mi mai minden kapcsolatunkban ugyanezek a dolgok folynak.
1: When I was in Poland recently, I took some time to speak on the house of Saul and the house of David.
0: Amikor nemrég Lengyelországban voltam, akkor szántam egy kis időt arra, hogy Saul és Dávid házáról beszéltem.
1: It's available in several languages.
0: Több nyelven elérhető ez az üzenet.
1: And it's been transcribed.
0: Leírták, leírtuk, magyarul is megvan. Szeretném, hogy a tanulmányoztátok ezt, és vigyázzunk a Balkánon és Dél-Európában, hogy nehogy elkövessük ugyanezeket a hibákat. Én személy szerint Isten szerinti örökséget kaptam,
1: és az
0: őseim imái miatt a családom egy részénél folytatottak Isten áldását. áldásai.
1: When I grasped my inheritance, it became a blessing to me.
0: Amikor megragadtam az örökségemet, ez nekem áldás lett.
1: Eileen, on the other hand,
0: másrészt Eileen,
1: as far as we can tell, does not have that privilege of coming from a godly line.
0: Amennyire tudjuk, nem részesült abban a kiváltságban, hogy Istenfélő családból származott volna. De abban a pillanatban, amikor Isten megmentette őt, és ő teljesen átadta magát Istennek,
1: then she began a house of blessing for her family.
0: Ő is az áldás háza lett a családja számára. Mindegyik testvére, és azoknak a férjeik, keresztények, és láthatjuk, hogy árad az áldás. Eileen vissza tudott nyúlni, és hitáltal meg tudta ragadni a szüleit, és ők is meg tudtak térni, és ilyen módon ők is a dicsőségbe mentek el.
1: Now it's spreading out in many different directions to be a continuing house of blessing to generation after generation.
0: Most már sok különböző irányba terjed ez az áldás, hogy nemzedékről nemzedékre folytatódhasson az áldásnak ez a folyamat. Földi kifejezések szerint, de még inkább szellemi kifejezések értelemben. Mert szellemben nagyon gyorsan lehet szaporodni. Már ezzel az összejövetelen is ülnek nekünk dédunokáink és szép unokáink és stb. Egyikük sem fizikai unokánk vagy dédunokánk, de szellemileg ez nagyon gyorsan történhet. Hogyha már egy áldott ház része vagyok, akkor én azt akarom, hogy folytatódjon rajtam keresztül az áldás. Mondhatjátok, de ha ez nem így van, az én nemzedékemben, én elkezdhetem az áldás házát, ami folytatódik nemzedékről nemzedékre. Természetes szinten és szellemben is. És ez az egyik legkiváltság, amiben részünk van. Szeretném Dávid néhány tulajdonságát említeni a jegyzetetek 11. oldaláról. Csak fel tudom olvasni ezeket egyes.
1: David's passion for God and his longing to be in his presence.
0: Dávid szenvedélyesen szerette Istent és vágyott a jelenlétébe.
1: That's the number one quality.
0: Ez az elsődleges tulajdonság.
1: He first met God not in any religious building.
0: Először nem egy vallásos épületben találkozott Istennel.
1: He met God as a little boy looking after a few of his father's.
0: Hanem kisfiúként találkozott Istennel, miközben apjának néhány juhát őrizte.
1: And if you read the Psalms, you can see.
0: És ha elolvassátok a zsoltárokat, akkor láthatjátok, hogy mi volt Dávid szívében már a korai napjaitól kezdve.
1: He worshipped the God of creation.
0: Imádta a teremtés Istenét.
1: And saw God in the hills and in the mountains.
0: És látta Istent a hegyekben, az égben, a csillagokban, a folyókban, a fákban, és azt mondta, imádlak téged, nagy teremtő. És Isten hajlandó volt találkozni vele. És Dávid nagyon szerette Istent. Nagyon vágyott a jelenlétében. Kettes. Szívesen imádta Istent tánccal, zenével és énekléssel. Harmadik.
1: There's great passion for the highest honor of the name of his God in Himalaya.
0: Törekedett arra, hogy a tisztességet Isten nevének és csak is az Úrnak adja.
1: Passion for the glory of God, which made him to become the warrior that he became.
0: Azért lett olyan nagy harcos, amilyen, mert Isten dicsőségét akarta öregbíteni.
1: And these are the steps which produce a warrior.
0: És ilyen lépéseken keresztül alakul ki egy harcos. Egy igazi bibliai harcos.
1: You begin with adoration and worship, and through that worship, you begin to comprehend the glory and the bigness of your God.
0: Hogy imádja és csodálja és dicséri Istent, és ezáltal a dicséreten keresztül felfogja Isten dicsőségét és nagyságát. És megdöbbenünk azon, hogy Isten mennyire törődik az életünk kicsi részleteivel. Micsoda baromságnak tűnik fizikailag, földileg, hogy Isten arra kérjük, hogy segítse visszaszerezni Eileen bőröngyeit, táskáját. egy olyan földi apróság. El tudjátok képzelni, hogy milyen valóság lenne Amerika miniszterelnökének megírni, hogy légyegyezés segítsen visszaszerezni az Eileen bőröngyeit, tehát nem is lenne esélyünk ezt a levelet eljutatni hozzá. De a mi atyánkat valóban érdeklik az ilyen imák, és aktívan részt vesz az ilyen imák megválaszolásában. Micsoda megdöbbentő Isten! Milyen kedves Isten! Milyen szerető Isten! Mennyire odafigyelő atya! És amikor imádjuk őt olyannak, amilyen, akkor az ő lényének minden tulajdonsága elkezdi beszínezni a mi személyiségünket is. Az ige azt mondja,
1: what you worship. That's what
0: azzá válsz, amit imádsz.
1: You become what you worship.
0: Azzá válsz, amit imádsz.
1: You see this worked out in the positive and also in the negative.
0: És ezt látjuk pozitív és negatív irányban is működni.
1: Hindu idols, with all their terrible character and quality, they become.
0: Akik hindu bárványokat imádnak, azok minden borzasztó tulajdonságával és szörnyűségével olyanok válnak, mint azok. Ha Istent imádjuk, akkor olyanná válunk, amilyen ő.
1: 2 Corinthians chapter 3.
0: 2 Korintus 3, 18.
1: Beholding as in a mirror the glory of the Lord.
0: Mint egy tükör által szemlélvén az Úr dicsőségét. Elváltozunk ugyanarra a hasonlatosságra, a dicsőség egyik fokozatáról a másikra. És mindez az Úr szelleme által van. Hogyha szeretjük őt, olyanok leszünk, mint ő. Ha imádjuk őt,
1: of who he is, just colors every fiber of our being.
0: Akkor az ő lényének teljessége beszínezi a mi lényünk minden idegszálát. És amikor megfogtuk az ő dicsőségét, amikor Isten nagysága rabul ejtette a
1: szellemünket,
0: akkor megharagszunk azért, hogy ő nem kap olyan dicséretet és imádást, amiért megérdemelne. Akkor nem tudjuk már elviselni, hogy bármilyen imádást és dicséretet bármilyen hamis Isten kapjon. És ez a tulajdonság tesz minket olyan harcossá, amilyenné Isten tenni akar minket. Tehát az imádás hozta ki Dávidból a harcost. És az Isten neve iránti szenvedély.
1: David was somewhere between 12 and 14 when a bear had the effrontery to steal one of his sheep.
0: Dávid valamikor 12-14 éves lehetett, amikor egy medve arra vállalkozott, hogy az egyik juhát elkapja. És amikor egy medve vagy egy oroszlán merte elragadni az egyik juhot, nem is a saját juhai voltak, hanem az apjának a juhai. Mégis Dávid utána ment az oroszlánnak, feszítette a száját, kiszedte belőle a juhot, és megölte az oroszlán. Tehát valamikor 14-12 éves lehetett, amikor ezt megcsinálta. És amikor elment, hogy ételt vigyen a bátyáinak, akik Saul hadseregében voltak, amelyik éppen Góliáttal néztek szemben, az 1 Sámuel 17-ben olvasható ez, és ki jött Góliát, és mondta, hogy én gyalázom az élő Isten seregét, adjatok nekem egy harcost, gyerünk, harcoljunk meg egymással. Gatávid azt mondja, hát miért nem öli már meg valaki ezt a Góliátot?
1: So when no one else would go, he went.
0: Hogyha senki más nem akart menni, hát ő elment.
1: He was 17 when he
0: 17 éves volt, amikor megölte Góliátot.
1: Amen. We're going to see God raise up some teenage boys.
0: Isten látni fogjuk, hogy Isten 17 éves harcosokat fog támasztani, akik nagy dolgokat tesznek majd az ő nevében.
1: Yeah, listen. Amen. Amen. And if you're an elder brother, you be careful how you address them.
0: Akkor vigyázz, hogy hogy beszélsz ezekkel a fiatal öcsökkel, húgokkal.
1: See, some of these little young teenage home group leaders that you've appointed recently, I tell you, they're capable of becoming Davids that will kill Goliath in Jesus.
0: Mondom nektek, hogy néhány tizenéves házicsoport vezető, akiket nemrégen neveztetek ki, képes lesz arra, hogy Góliátokat öljön meg.
1: Just go back to the few sheep in the wilderness.
0: Mentél csak vissza ahhoz a néhány juhoz, amit ott hagytál a pusztában.
1: So this was the David. I could go on.
0: Ez volt az a Dávid. Folytathatnám sokáig még.
1: Okay, let's just move on.
0: Menjünk tovább.
1: Number four, I've said already, he hated any false worship to any god
0: David
1: and any deviation
0: minden egyéb Istennek
1: from
0: total glory
1: to the one true God.
0: És minden elhajlást az egyetlen igaz Isten iránti teljes hűségtől.
1: Now, David also learned how to be a true spiritual son in a very difficult circumstance.
0: David azt is megtanulta, hogyan legyen valódi szellemi fiú nagyon nehéz körülmények között.
1: If you go through these chapters of 1 Samuel,
0: hogyha végigolvassátok az 1 Sámuel fejezeteit,
1: from about chapter 17 to about chapter 27,
0: körülbelül a 17-től a 27. részig,
1: you'll find Saul again and again calls David his son.
0: Azt találjátok, hogy Saul újra és újra Dávidot a fiának nevezi.
1: And David not infrequently refers to Saul, even when he's trying to kill him, as his father.
0: Utal Saulra úgy, mint atyára, még akkor is, amikor Saul meg akarta ölni.
1: It said of David that he served him with an excellent spirit.
0: Dávidról, hogy kiváló szellemmel szolgálta Sault.
1: The only crime that David ever committed was to be too passionate to serve his father Saul.
0: Az egyetlen bűntény, amit David valaha elkövetett, az volt, hogy túl lelkesen, túl odaszánta a szolgálta
1: atyát.
0: És ez egy olyan veszély, amire mindannyiunknak vigyáznunk kell.
1: His 10,000s, while Saul only had a reputation for killing thousands.
0: Mert David 10,000-et ölt meg, amikor Saul csak arról volt híres, hogy 1,000-et ölt meg.
1: I could go on and on, but I haven't got time.
0: Folytathatnám ezt a sort, de nincsen időm rá.
1: He did this faithfully in spite of Saul's difficult ways and his growing jealousy and insanity.
0: Ezt hűséggel tette Saul nehéz természete, valamint növekvő féltékenysége és őrültsége ellenére.
1: Number 6. David's obedience.
0: Dávid engedelmessége.
1: The tabernacle of David was not only a place of adoration and worship.
0: Dávid sátra nem csak az imádás és dicséret helye volt.
1: It was where David came.
0: Hanem amikor Dávid oda bement,
1: with his key leaders,
0: a kulcsfontosságú vezetőivel,
1: to seek the face of God before daring to step out and do anything.
0: Mielőtt mertek volna kilépni és csinálni valamit.
1: The great example is the way he dealt with the Philistines.
0: A nagy példa erre az volt, hogy ő a filiszteusokkal foglalkozott.
1: Saul, in his own effort and strength, attacked the Philistines many times, but was never successful.
0: És erőfeszítéseivel sokszor megtámadta a filiszteusokat, de soha nem volt sikeres ellenük.
1: In fact, they were stronger at the end of Saul's 40 years of reign than they were at the beginning.
0: A filiszteusok Saul 40 éves uralkodása végén erősebbek voltak, mint az elején.
1: When David came to the throne,
0: amikor Dávid trónra került,
1: the Philistines came against him.
0: Újra a filiszteusok ellene jöttek.
1: He didn't charge into battle.
0: David nem rohant a csatába.
1: He took his key leaders,
0: hanem fogta a kulcsfontosságú vezetőket.
1: Corporately into the presence of God in the tabernacle of David.
0: Bementek Isten jelenlétébe Dávid sátrába.
1: And sought the face of God for two things.
0: És két dolog ügyében kerestek Isten arcát.
1: First of all, the permission to attack the Philistines.
0: Engedélyt kértek, hogy megtámadják a filiszteusokat.
1: And secondly, the strategy by which to do it.
0: Elkérték a stratégiát, hogy hogyan tegyék ezt meg.
1: And God gave him the permission.
0: Isten megadta az engedélyt.
1: And God gave him the strategy.
0: Megadta a stratégiát.
1: And they saw a great victory.
0: És nagy győzelmet arattak.
1: Then the Philistines came back at him again.
0: Aztán a filiszteusok újra visszajöttek ellene.
1: He went through the same process.
0: És akkor Dávid végig csinálta ugyanezt
1: he
0: a folyamatot.
1: Assume he had the right without
0: nem
1: getting from God a second permission to attack them.
0: Hogy nem kell másodszor is engedélyt kérnie Istentől a támadásra.
1: So he sought the face of God again.
0: Tehát újra kereste Isten arcát.
1: Got a second permission to go and attack them.
0: Isten másodszor is megengedte, hogy támadja meg.
1: And a totally different strategy by which to do it.
0: De egészen más stratégiát adott a támadásra.
1: Then he did it a third time.
0: Aztán jött a harmadik.
1: And the third time God said, "Yeah, now's the time to go, and this is the way to do it."
0: Harmadszor Isten azt mondta, hogy ekkor menjetek és ilyen módon csináljátok.
1: After those three attacks,
0: a három támadás után,
1: the Philistines were totally defeated.
0: A filiszteusok már teljes vereséget szenvedtek.
1: And David placed a garrison of his own into every Philistine city.
0: Minden filiszteus városba elhelyezte maga.
1: And from that day he took taxes from the Philistines to build his kingdom.
0: adót szedett a filiszteusoktól, hogy a saját királyságát felépítse.
1: Now we've got some big obstacles coming against us.
0: Ellenünk néhány komoly akadály áll ellenünk. Ez a világi humanizmus.
1: Even more so Islam.
0: Még inkább az iszlám.
1: The abortion issue and the homosexual lesbian issue. These are great
0: forces that are coming against us. Ugye, ezek nagy erők, amik ellenünk jönnek.
1: Now we mustn't fight. We need to fight them.
0: Ezek ellen harcolnunk kell.
1: But it mustn't be in the flesh. It must
0: be in the
1: spirit.
0: De nem szabad testben tennünk, ezt szellemben kell tennünk.
1: And we can learn from David how to successfully wage this war.
0: Kell ezt a háborút sikeresen vívni.
1: Because David was so obedient.
0: Mivel Dávid annyira engedelmes volt.
1: Because he was so sensitive to God's strategy.
0: És mivel annyira érzékeny volt Isten stratégiájára.
1: In less than 5 years.
0: Nem kellett 5 év sem ahhoz,
1: no enemy dared attack him anymore.
0: Hogy már nem volt olyan ellenség, aki nem merte, aki
1: he
0: megmerte volna támadni.
1: Over every adversary and occupied their cities and was taking tribute from them.
0: Teret hódított el minden ellenségétől, a városaikatból adót szedett, és
1: it says as we read at the beginning of verse, chapter 7.
0: Ezt a hetedik rész elején találjuk.
1: David had rest from all his enemies.
0: Dávidnak nyugalma volt minden ellenségétől.
1: It was a time of unprecedented peace.
0: A példátlan békesség ideje volt.
1: All the tribes of Israel came together into a unity they had never experienced before.
0: Izrael minden törzse olyan egységbe jött össze, amilyet azelőtt még nem éltek át.
1: And God materially prospered them in every way.
0: És Isten pénzügyileg is minden szempontból áldotta őket.
1: If you go through scriptures,
0: végignézitek az igét,
1: again and again, this is an allegorical picture of how Jesus is going to establish the kingdom.
0: Ez egy jelképes ábrázolása annak, hogy Jézus hogyan fogja az ő királyságát felállítani.
1: That's why we need to study it so carefully.
0: Ezért kell annyira alaposan tanulmányozni ezt a kérdést.
1: And we find the same principles in Jesus as we see in the days of David's kingdom being established.
0: Mint amilyen alapelveket látunk akkor, amikor Dávid az ő királyságát létrehozta.
1: But I better move on.
0: Jobban teszem, ha továbbmegyek.
1: Mention a couple of things about David and Saul.
0: Említsük néhány dolgot Dávidról és Saulról.
1: Well, I've mentioned those. Let me move on to
0: ezeket
1: David and Jonathan.
0: Már említettük, akkor Dávidról és Jonatánról legyen.
1: I've said all I have time to say about David and Saul, but you need to study it very carefully.
0: Nem volt túl sok időn beszélni Dávidról és Saulról, de majd tanulmányozzátok.
1: Because David conducted himself perfectly, even though Saul was trying to kill him.
0: Mert Dávid tökéletesen viselkedett, noha Saul még meg is próbálta ölni.
1: He had a great respect for those whom God had
0: anointed,
1: even when they were behaving badly.
0: Dávid nagyon tisztelte azokat, akiket Isten felkent, akkor is, hogyha azok nem jól viselkedtek.
1: His other leaders would have gladly killed Saul if David had not prevented them.
0: A vezető társak nagyon boldogan megölték volna Sault, hogyha Dávid megengedte volna nekik.
1: And he's quite, I won't touch the Lord's anointed.
0: Azt mondta Dávid, hogy nem érek hozzá az ő felkentéhez.
1: I will honor him to the last day of my breath, but I will not attack that whom God has anointed.
0: He must deal with his servant, not me. Felkent, Istennek kell foglalkoznia maga szolgájával, nem nekem.
1: He kept a perfect heart, he kept a perfect attitude.
0: Tehát tökéletes szívvel, tökéletes magatartást tartott meg magában.
1: Now, during this period of the deteriorating relationship between Saul and David,
0: amikor egyre romlott a kapcsolat Saul és Dávid között,
1: David, Saul's spiritual son,
0: Dávid, aki Saul szellemi fia volt,
1: had fallen in love with Jonathan, Saul's natural son.
0: Megszerette egymást Jonatánnal, aki Saulnak a természetes fia volt, fizikai fia.
1: And Jonathan had a wonderful spirit.
0: És Jonatánnak csodálatos szelleme volt.
1: And you read first of all in 1 Samuel 18, after Goliath was killed, how these two were knit together.
0: Azt olvassuk az 1 Sámuel 18-ban, Góliát megölése után, hogy hogyan kötődött össze ez a két ember egymással.
1: And they made covenant together.
0: Szövetséget kötöttek egymással.
1: And Jonathan and David were knit together.
0: És Dávid összekötődött egymással.
1: And then Saul began to get jealous of David.
0: És aztán Saul elkezdett féltékenykedni Dávidra.
1: Felt threatened by his success.
0: Mert úgy érezte, hogy a Dávid sikere fenyegeti őt.
1: And plotted to kill him.
0: És megpróbált
1: Jonathan
0: megölni.
1: Was angry with his father and risked
0: Jonathan
1: the wrath of his father upon himself.
0: Jonatán haragudott az apukájára, és magára is haragudott az apját, és titokban találkozott
1: Dáviddal.
0: Kétszer újították meg egymással a szövetséget.
1: Bárcsak
0: lenne időm mindezen végigmenni.
1: Powerful teaching.
0: Nagyon gazdag és bőséges tanítás van ebben.
1: 1 Samuel 20, they renewed the
0: covenant. 20-ban megújították a szövetséget.
1: Jonathan extends it to all his household.
0: Jonathan az egész családjára kiterjeszti ezt a dolgot. Az 1 Samuel 23-ban
1: David and Jonathan meet together for the last time.
0: És Jonathan utoljára találkozik.
1: They renew covenant.
0: Újra megújítják a szövetséget.
1: Jonathan says this to David.
0: Jonathan azt mondja Dávidnak.
1: My father already knows that you're going to become king.
0: Az én apám már tudja, hogy te király leszel.
1: And I know this too.
0: És én is tudom.
1: But Jonathan, unlike his father Saul, rejoiced in it.
0: De Jonathan az apjával szemben örvendezett annak, hogy Dávid király lesz.
1: He said, you're going to be king, David.
0: Azt mondta, Dávid, te király leszel.
1: And I'm going to be next to you.
0: És én ott leszek rögtön a második
1: utánad. Now that was Jonathan's destiny.
0: Ez volt Jonathan elhívása.
1: That was the purpose that God planned.
0: Istennek ez volt a terve.
1: It could have been Saul's destiny if only he had not been destroyed by jealousy.
0: Ez lehetett volna Saul elhívása is, hogyha a gőg nem teszi őket tönkre, a féltékenység.
1: Let me quickly move to a New Testament example.
0: Gyorsan rátérek egy új szövetségi példára, hogy ezt illusztrálja.
1: Barnabas became an apostle long before Paul became an apostle.
0: Sokkal előbb apostol volt már, mint Pál.
1: And he led a team which was responsible for the church at Antioch as God began to break forth upon the Gentiles.
0: Amely az antiochiai gyülekezetben felelős volt azért, hogy az evangélium a pogányok között robbanásszerűen elterjedjen.
1: But the newly converted Paul, as he now was called, was becoming obviously
0: Pál,
1: a mighty leader with great ability to teach scripture.
0: Ahogy most már őt ismerjük, ő is nagy vezető lett, és az igé hirdetésére nagyon nagy adottságai voltak. Gyorsan
1: fejlődött. Barnabas led an apostolic team.
0: Barnabás egy apostoli csapatot vezetett.
1: And for a while, Paul served on that apostolic team.
0: Pál szolgált ebben az apostoli csapatban.
1: But after a little while,
0: de egy kis idő után,
1: it became obvious to Barnabas
0: that
1: Paul had a greater gift.
0: Hogy Pálnak nagyobb az ajándéka, mint az övé.
1: So he humbly steps back.
0: Tehát alázatosan visszalépett.
1: And from then on in scripture,
0: és onnan kezdve az igében,
1: it's now Saul, Paul leading the team. Paul leading,
0: már,
1: and Barnabas is one of the team members.
0: Már Pál vezeti a csapatot, és Barnabás a csapat egyik tagja.
1: Now that was successful transmission.
0: Ez egy sikeres átadás volt itt, vagy váltás.
1: Because sometimes a father has to become a son, and a son has to become a father as they both grow in maturity.
0: Az atyának fiúvá kell válnia, és a fiúnak kell atyává válnia, ahogyan az érettségben haladnak előre.
1: See, there's flexibility in all this, and there has to be realism.
0: Ez az egész egy rugalmas dolog, és nagyon valószerűnek kell lennünk ebben.
1: We're not necessarily called to be fathers of someone for life. It may be just be for a period.
0: Lehet, hogy szükségszerűen nem vagyunk elhívva arra, hogy valakinek az egész életében az atya legyünk, csak egy időszakban.
1: It may be God's will for them, after a few years of training, to move on to another father or to another ministry, and that relationship is joyfully and lovingly dissolved.
0: Hogy néhány évnyi képzés után az az illető egy másik atyához és egy másik szolgálathoz csatlakozott, és a korábbi kapcsolatot örömmel és áldással megszüntetik.
1: There's nothing wrong with that if it's done in the will of God.
0: Ebben semmi hiba nincsen, ezt Isten akaratában meg lehet csinálni.
1: So in understanding this, you're not bound as a prisoner for life to a particular covenantal relationship
0: akkor
1: with the father or with the son.
0: Nem kerülünk egy kapcsolat trapságába az egész életünkre, egy ilyen atya-fiú kapcsolatban, ami
1: szellemi jellegű.
0: Isten céljaiban változnak a tevékenységek, a működések. Saul nem volt hajlandó felismerni, hogy Isten mit cselekedett. És nem akarta átadni ezt a trón Dávidnak, amit Isten neki akart adni.
1: So he died in the most tragic circumstances.
0: Nagyon tragikus körülmények között meg kellett halnia.
1: And missed the calling and destiny upon his life.
0: És elszalasztotta azt az elhívást, ami az életén volt.
1: But to me, an even greater tragedy is this.
0: De számomra még nagyobb tragédia az.
1: Although Jonathan's heart was knit to David.
0: Hogy noha Jonathan szíve kötődött Dávidhoz.
1: And he'd made covenant with David to let him be the king of whom he would be the number two.
0: és szövetséget kötött Dáviddal arra, hogy Dávid legyen az a király, akinek lennie kell, és ő lesz a második mellette.
1: And he saw the purpose of God and the destiny of God very clearly.
0: És nagyon világosan látta Isten célját és elhívását, és nagy örömmel is fogadta Istennek az akaratát.
1: But the trouble with Jonathan was he would not make the break with Saul.
0: De Jonathannal az volt a gond, hogy nem volt hajlandó szakítani Saullal.
1: Family ties were stronger than the covenantal ties and the relationship with the king.
0: Kötés és a királyságon belüli kapcsolat.
1: So instead of living as David's number two and being a powerful figure in the kingdom,
0: Dávid utána másodikként élt volna, és erőteljes erőt képviselt volna a királyságában.
1: He died with his father Saul.
0: Apjával, Saullal halt meg.
1: And missed his destiny.
0: És elszalasztotta az elhívását.
1: You watch out that you're not held back by family ties from fulfilling the purpose of God. Vissza
0: a családi kötelékek attól, hogy Isten céljait megvalósítsátok.
1: Now we've touched on this before, but I want to underline it.
0: Korábban már beszéltünk erről, de alá akarom ezt húzni ma reggel.
1: I mean, I've watched with heartbreak to see people miss their destiny because the family pull was stronger and controlled them more than the call of God upon their life.
0: Összetört szívvel láttam azt, hogy emberek elszalasztották az elhívásukat azért, mert a családi irányítás, családi uralom kötelék annyira
1: erős volt az életükön. Jézus azt mondta, hogy
0: ha jobban szeretitek apátokat, anyátokat, testvéreiteket, stb. Nálam, akkor nem vagytok méltók arra, hogy kövessetek el.
1: So in all these great stories we have the positive and the negative of so many of these relational things that we need to be aware of.
0: Látjuk, hogy milyen pozitív és milyen negatív jelenségek lehetnek ezekben a kapcsolatokban, amelyekre vigyáznunk kell.
1: Although Jonathan failed to keep his responsibility in the covenant,
0: tartotta meg az ő kötelességeit a szövetségben,
1: and died because of his putting family loyalty above covenant responsibility.
0: És meghalt azért, mert a családi kötelességeit előbbre valónak tekintette a szövetségi kötelességeinek.
1: Nevertheless, David remained faithful.
0: Dávid hűséges maradt.
1: And after Saul and Jonathan were both tragically dead, and David wept over them.
0: És miután Jonathan és Saul tragikus módon meghaltak, Dávid megsírta őket.
1: David was now established in his kingdom.
0: És akkor most már Dávid akarta létrehozni a királyságot.
1: And he was just eating food one day.
0: És egyszer éppen
1: evett egy
0: napon. Now the way
1: that David and Jonathan made covenant was the classic way in which they did it.
0: Dávid és Jonathan bizonyos feltételeket szabott meg, hogy mi jelent a
1: szövetségük.
0: Úgy csinálták, hogy vérszövetséget kötöttek, megvágták a csuklójukat, összecsapogtatták a vérüket, és úgy együtt
1: ittak abból. Pár
0: csepp vért felfogtak egy pohár borban. Ez is egy szövetségkötési mód volt. És fogták ezt a kelyhet, és mind a ketten ittak belőle. Ilyen módon a csészében levő vérnek a szövetsége kötötte őket, és ezt az új szövetségben is látjuk.
1: It wasn't circumcision of a particular organ, it was a scar on the wrist that reminded you of your covenant promise.
0: Itt nem egy bizonyos szerv körülmetéléséről van szó, hanem a csuklójukat egy sem emlékeztette őket a szövetségre, és a Dávid együtt nap éppen evett, nyilván a kezével evett,
1: like a good Indian,
0: mint egy jó indiai,
1: and then he saw the scar.
0: Aztán meglátta ezt a sebet a csuklóját.
1: He said, now is there anyone left of the house of David or the house of Jonathan that I might bless?
0: Hogy maradt-e valaki Jonathan házából, akinek áldást adhatnék?
1: And he finds Mephibosheth. This
0: és megtalálta Mephibosheth. Ez egy nagyon szenvedélyes történet.
1: Brings him out of his poverty and his degradation.
0: Kihozta Mephibosethet a szegénységből és a lesüllyedt állapotából.
1: Has him come and sit at the king's table.
0: És oda hívja, hogy a király asztalánál üljön és egyen.
1: Now, if you trace the genealogy of Mephibosheth, it becomes a genealogy of great blessing.
0: Hogyha végigkövetitek Mephibosheth utódainak a családfáját, látjátok, hogy nagy áldást hordoz ez a család később.
1: Now, there's riches in all this. I mean, I could go on and on and on and on and on.
0: Nagy gazdagság van ebben az egészben, folytathatnám tovább.
1: But these things are written for our instruction. De
0: ezek a dolgok a mi oktatásunkra irattak meg.
1: Because we are called to live the same way.
0: Mert minket arra hívott Isten, hogy ugyanígy éljünk. Csak azt akarom említeni.
1: There's one thing that I cannot understand.
0: Egy dolog van, amit nem értek sehogy sem.
1: One of the first things I'm going to do when I get to heaven.
0: Az első dolog, amikor majd a mennybe jutok, azt kérdezem meg,
1: I'm going to grab hold of David.
0: Hogy megragadom Dávidot.
1: David said, I've admired, I shall say to David, David, I just admired the way you live.
0: És el fogom mondani neki, hogy Dávid, én annyira csodáltam azt, ahogy te éltél.
1: And you set me so many fantastic examples.
0: És olyan fantasztikus példákat mutattál elé.
1: This is the one thing I can't understand.
0: De van egy dolog, amit nem tudok felfogni veled kapcsolatban.
1: Why did you have no concept of the covenant of marriage?
0: Miért nem értetted, hogy a házasság szövetség?
1: He understood so much about covenant.
0: Olyan sok mindent tudott a szövetségről, Dávid.
1: Why was he totally blind to this?
0: Miért volt teljesen vak erre?
1: Like I've got it written in my Bible.
0: A Bibliában vele van írva.
1: When David saw that God was prospering him in every way.
0: Amikor Dávid látta, hogy Isten minden szempontból bőséget ad neki.
1: He established him with great authority.
0: És nagy tekintélyt adott neki.
1: The next thing it says is this.
0: A következő, amit olvasunk Dávidról az.
1: And David took more wives.
0: És Dávid még több feleséget szerzett magának.
1: And in my Bible I've written.
0: És a Bibliában vele írtam. Oh nem. Jaj, nem.
1: That was the seed which destroyed the kingdom.
0: Mert ez volt az a mag, ami végül is tönkretette a királyságot.
1: It passed on to the next generation, and Solomon was even worse than his father.
0: A következő nemzedékre is Salamon még rosszabbul csinálta, mint az apja.
1: And it was the lack of the understanding and practice of the covenant of marriage
0: which
1: brought destruction to the kingdom and took to all God's people into hundreds of years of bondage and darkness.
0: A királyságot azt tette tönkre, hogy nem értették és nem gyakorolták a házasság szövetségének a gyakorlati oldalait, és emiatt zuhant az egész nép több évszázados visszaesésbe és
1: kiborúságba.
0: És én gondolkodtam, imádkoztam.
1: I cannot understand this
0: blindness. Nem tudom megérteni ezt a vakságot.
1: But what I can see is the destructive effect it had upon that
0: kingdom. Azt viszont látom, hogy milyen pusztító hatása volt ennek erre a királyságra.
1: Now when Jesus comes,
0: amikor Jézus eljött,
1: the Pharisees are making excuses to allow divorce.
0: És a farizeusok magyarázzák, hogy miért engedik meg a válást.
1: He brings correction.
0: Akkor Jézus helyreigazítja őket.
1: And brings us back again to the true covenant, understanding of the covenant of marriage.
0: És visszavezet minket a házasság szövetségének eredeti megértéséhez. Amikor a tanítványok hallják ezt, azt mondják,
1: if that's what marriage is like,
0: hogyha ilyen a házasság,
1: better not to be married.
0: Or jobb nem megházasodni.
1: You mean if I marry a woman, there's no way out?
0: Úgy érted, hogyha magamhoz veszek egy asszonyt, nincs kiút ebből a dologból. Igen, pontosan így értem ezt.
1: That tells you two things.
0: Tehát ebből két dolog derül ki.
1: You better make the choice with great care.
0: Egyrészt nagyon alaposan kell kiválasztani az illetőt.
1: This is the one great decision. It must be God's will.
0: Ez egy nagyon-nagyon nagy döntés, és feltétlenül Isten akarata szerint kell meghozni.
1: And once that covenant is made,
0: és miután ezt a szövetséget létrehoztuk,
1: there's no way out, there's only a way
0: through. Ebből nincsen kiút, ezen csak keresztül van út.
1: Now God deliberately puts opposites together. That's my observation.
0: Az én megfigyelésem szerint Isten szándékosan teszi össze az egymással ellentéteket, és ennek az a célja, hogy a tökéletesség felé csiszoljuk egymást.
1: But when you've got through the few bumps,
0: de amikor azt a néhány
1: bukkanót
0: legyőztük, amikor néhány nehéz időszakon túl vagyunk,
1: and you're still together,
0: és még mindig együtt vagyunk,
1: you begin to realize what an amazing and wonderful thing marriage really is.
0: Akkor rájövünk, hogy milyen megdöbbentően nagyszerű dolog a házasság.
1: And lived in the right way,
0: hogyha megfelelő módon éljük meg,
1: it becomes richer and deeper all the time.
0: Akkor egyre gazdagabb és egyre mélyebb lesz állandóan.
1: Well, let me move on.
0: Tovább lépek.
1: I had no idea what time I was supposed to finish.
0: Fogalmam nincs arról, hogy mikor kell abba hagynom.
1: I would like to know how much time I've got left, please.
0: Mennyi idő van, hogyha meg tudnátok mondani?
1: No one seems to be able to tell me.
0: Úgy tűnik, senki sem tudja megmondani.
1: I want to move on in your notes to page
0: 19,
1: please.
0: 19. oldal.
1: Let me say a few things here.
0: Itt szeretnék néhány
1: dolgot mondani. I mean, that all, okay. Stop the clock.
0: Állítsátok meg az órát.
1: Right, page 19.
0: 19. oldal.
1: Just a few things on Jesus' method of fathering.
0: Arról, hogy Jézus hogyan volt atya.
1: Now, we've already seen already that David is a great example of sonship, and he became a great example of fatherhood.
0: hogy Dávid a fiúságnak is és az atyaságnak is egyszerű példája.
1: I haven't had time to mention this.
0: Ennek említésére nem volt időm.
1: Of how he took 400 destitute debtors and turned them into mighty, mighty warriors.
0: Hogy 400 tönkrement adóst összeszedett Dávid és hatalmas harcossá tette őket.
1: And within the 400, he had the 30.
0: És a 400-ból választotta ki a 30-at.
1: And he had the 3.
0: És abból a 3-at.
1: I could take a whole weekend just teaching
0: egy
1: on David's
0: egész hétvégen tudnék tanítani Dávid hatalmas harcosairól.
1: And these are present-day principles of how you put together leadership teams which can win the war against the devil and still remain absolutely united.
0: Összeállítani vezetőségi csapatokat, akik megharcolnak az ördöggel, és utána is együtt maradnak.
1: Jesus had 3 levels of relationship with people.
0: Jézusnak 3 szinten volt kapcsolata az emberekkel.
1: He blessed the multitudes without any real personal contact.
0: Anélkül, hogy valamilyen személyes kapcsolatba került volna ott az emberekkel.
1: And he still does that today.
0: Ma is teszi ezt.
1: Within the thousands that were blessed, he found several hundred that he discipled.
0: A sok ezer áldást kapott ember közül talált néhány százat, akik tanítványáként.
1: I want to make a distinction between discipling and fathering.
0: Szeretnék különbséget tenni a tanítványképzés és az atyaság között.
1: When it comes to disciples, the largest figure mentioned is 500.
0: Tanítványokról van szó, akkor a legnagyobb szám, amiről szó van, az
1: and
0: az 500.
1: You teach disciples by set like for example the I forget the term, the school. The prepare school is a good example of a discipling situation.
0: És ez az előkészítő iskola, ami itt van, ez a tanítványképzésnek egy nagyon jó példája.
1: Now, in my opinion, it would be totally wrong to call that a son's class. That's not a son's class.
0: Természetesen nagyon rossz lenne szerintem ez a fiak osztályának hívni, mert ez nem a fiak osztálya.
1: Teach people and they are changed and transformed by your teaching. That is not the son relationship, that's a discipling relationship.
0: Ez egy nem egy fiúi kapcsolat, ez egy tanítványképzői kapcsolat.
1: And it's a very important relationship.
0: Nagyon fontos kapcsolat.
1: And you can disciple hundreds in that way. And I'm privileged to do that all in many countries around the world, but I'm not father to hundreds of people.
0: Ezt tenni a világ sok részén, de nem vagyok több száz embernek az atya.
1: On page 20 we come to the third relationship.
0: A 20. oldalon jön a fathering harmadik kapcsolat. Apja volt a 12.
1: Now fathering, as I've observed it in practice, can only work within the limits of 10 to 30 at the most. It's in that limit of 10 to 30, it's possible to be a functional father.
0: Az atyaságra korlátozódni kell egy ember mennyiségre. Ez 10 és 30 fő között lehet. Több embernek nem lehet az atyának.
1: Those that you father very quickly how themselves to begin fathering, so they become. So it's passed on to the next generation.
0: Akiknek az atya vagyunk, azokat nagyon gyorsan el kell tanítani arra, hogy ők hogyan lehetnek atyák, azért, hogy a következő nemzedékre gyorsan átmenjen.
1: 72 were. They were the sons Jézus of the sons that Jesus was discipling.
0: Jézus esetében, mondjuk ez maximálisan 72 fő volt, ők voltak azok, akiket Jézus úgy tett tanítványa, hogy fiai voltak.
1: Had the 12.
0: Tehát Jézusnak ott volt a 12.
1: And at a very early stage, each of the 12 had 6 that they were fathering, chose to learn how to become spiritual fathers.
0: Hat további szellemi fia, hogy megtanulják ők maguk is, hogy hogyan kell szellemi fiúnak lenni. Az ügyében az egyik példa
1: would be John Mark, who wrote the gospel.
0: Aki Márk evangéliumát írta.
1: He was clearly Peter's son.
0: Ő egyértelműen Péter fia volt.
1: And Peter fathered that young man.
0: És Péter atyaként működött ennek a fiatal embernek az életében.
1: There are hints in scripture.
0: Az igében vannak utalások arra.
1: And there's more information in the writings of the early church fathers.
0: És a korai egyházatják írásaiban még több utalás van erre.
1: Polycarp became a son of the Apostle John.
0: János apostol fia lett.
1: At 20 years of age, as John came out of prison, he latched onto this man and sucked life out of him as long as he remained alive. He possibly killed him by sucking too hard.
0: És kiszívta az életet szinte egészen János halála napjáig. Ebből a Jánosból talán azért halt meg olyan hamar.
1: But Polycarp went on to be a mighty apostolic father in his own right.
0: Hatalmas apostoli atya lett saját jogon is utána.
1: And fathered many sons who fathered many sons.
0: És sok fiúnak lett az atya, akik szintén sok fiúnak lettek az atyái.
1: Now let me just spend the last few minutes in the stages which you can observe in the way that Jesus fathered the 12.
0: Tudom, hogy megbeszéljük, hogy milyen szinteken látható, hogy Jézus atya volt a 12-nek.
1: You'll find these on page 20 and on into page 21.
0: Ezeket a 20. 21. oldalon találhatjuk. Először is példát mutatott nekik.
1: At first they just watched him.
0: Először csak figyelték.
1: Second stage.
0: Második szint.
1: He then showed them how to do it with him.
0: Utána megmutatta nekik, hogyan csinálhatják ők is ugyanazt vele egy.
1: Third stage.
0: Harmadik szint.
1: He then sent them out on short ministry trips with at least two together with clear instructions and clear accountability.
0: Aztán kiküldte őket rövid szolgálati utakra egyértelmű utasításokkal, a tanítványoknak be kellett számolni arról, mit végeznek, kettesével mentek ki.
1: He made it very clear.
0: Nagyon világosá tette
1: they
0: Jézus,
1: representing him,
0: hogy őt képviselik ezek az emberek,
1: and they were doing it in his name.
0: És az ő nevében teszik, amit tesznek.
1: And then, verse number four,
0: aztán negyedik
1: he had them come back and report on all that they had done.
0: A tanítványoknak vissza kellett térniük, és jelenteniük kellett mindazt, amit cselekedtek.
1: They discovered that even demons were subject to him through his name. It was his name,
0: hogy Jézus nevében még a démonok is engedelmeskedtek nekik. Tehát Jézus nevét hatékonyan tudták használni.
1: Phase 5.
0: Ötödik szint.
1: He then brought correction and adjustment to the way that they had done these things.
0: Jobbá tette a szolgálati módjukat.
1: He primarily showed them how to do nothing of themselves or of their own initiative, but always to work with the Spirit and the Father just as he had always
0: done.
1: He was always pushing them out to do things.
0: Mindig nyomta kifelé a tanítványokat, hogy csináljanak dolgokat, mert fejleszteni akarta a hitüket.
1: Philip, how are we going to feed this multitude?
0: Philip, hogy fogjuk megetetni ezt a tömeget?
1: Philip can only think in natural terms.
0: Philip csak természetes szinten tudott gondolkodni.
1: So Jesus showed how to move out of the natural into the supernatural.
0: Természetes szintről a természet fölöttibe.
1: Why were you so frightened? Why didn't you just rebuke the storm yourself?
0: Miért nem dorgáltad meg magad a vihart?
1: Martha, roll away the stone.
0: Márta, gördítsétek el a követ.
1: Didn't I say that if you would believe, you would see the glory of God?
0: Nem mondtam neked, hogy ha hiszel, akkor meglátod Isten dicsőségét.
1: All the time trying to push them into acts of faith, so they could just rejoice in the fact that they were now beginning to move.
0: És utána örvendezett annak a ténynek, hogy elkezdtek végre mozdulni.
1: When Peter said, "Oh Lord, I want to walk on the water like you."
0: Uram, én akarok a vízen járni.
1: He just said one word, come, come.
0: Jézus csak egy szót mondott, gyere.
1: Now he ran into difficulties.
0: Volt egy kis nehézség ebből.
1: But he did at least walk for a few steps supernatural.
0: De Péter legalább néhány lépést tett természet fölötti módon.
1: The other disciples never even got out of the boat.
0: A többi tanítvány soha nem lépett ki a hajóba.
1: With whom was Jesus more pleased?
0: És ki tetszett jobban Jézusnak?
1: Amen. Step out and have a go.
0: Lépj ki, menjünk még egyet.
1: I'm there to rescue you. Come on, stop moving.
0: Hogyha összezavarod a dolgokat, majd én megmentelek, de kezdj el mozogni.
1: Number six. In the latter part of his ministry, he pointed them strongly to the Father.
0: Explained
1: how they themselves were to live like him in
0: relationship.
1: Number seven. He finally commissioned them and sent them out on their own. Because they themselves have been anointed with the Holy Spirit and with power.
0: Végül, miután felkerettek Szent Szellemmel és erővel, megbízást adott nekik, és kiküldte őket egyedül.
1: And finally, the time had now come to release them.
0: Végül eljött az idő, hogy kibocsássa őket.
1: They had now had to work with him and the Father and the Spirit as they came to live in them spiritually.
0: Együtt kellett munkálkodniuk vele, az Atyával és a Szent Szellemmel, ahogy a Jézus az Atyával és a Szent Szellemmel munkálkodott.
1: And again, they were to do nothing of themselves.
0: Önmaguktól nem cselekedhettek semmit.
1: They went through several experiences.
0: Több dolgot átéltek.
1: Several impartations and several anointings.
0: Több felkenést és több átadást átéltek.
1: He breathed on them.
0: Jézus rájuk
1: lehet. And the Spirit came upon them.
0: Szent Szellem rájuk szállt.
1: And the first enabling of the Spirit was that suddenly these prayerless disciples could now become men of prayer.
0: Az első megnyilvánulása annak, hogy a Szent Szellem rájuk szállt, az volt, hogy el tudtak kezdeni imádkozni azok, akik korábban nem imádkoztak.
1: If you want to become a true son of Jesus, that's the first step you're going to have to learn if you haven't learned it already.
0: Akkor ez az első dolog, amit meg kell tanulnod, ha még nem tanultad meg.
1: And if you're going to successfully father men and women, that's the first lesson you have to teach them.
0: Férfiaknak és nőknek, akkor ez az első lecke, amit meg kell tanítanod nekik.
1: And the driving passion of it all is the love relationship between them.
0: A hajtóerő, a szeretet kapcsolat, ami van köztük.
1: When Jesus met Peter after his resurrection,
0: mikor Jézus találkozott Péterrel a feltámadás után,
1: and this embarrassed Peter, who had so horribly failed him, realized that Jesus still loved him.
0: És nagyon zavarba ejtő volt Péter számára, aki olyan szörnyen elárulta Jézust,
1: and they went for a walk together by the Lake of Galilee.
0: És elmentek együtt sétálni a Galilea tenger partján.
1: Jesus only asked him one question.
0: Jézus csak egy kérdést tett fel Péternek.
1: He didn't say, "Do you understand how to run effective house groups?"
0: Nem azt mondja, hogy tudod, hogy hogyan kell hatékonyan házi csoportot vezetni.
1: Have you learned our strategy for evangelism?
0: Megtanultad már az evangelizálás stratégiáját?
1: Have you got all this methodology worked out?
0: Tudod már az összes módszertant?
1: Never said any of that to him.
0: Jézus semmi ilyet nem mondott Péternek.
1: This is the fundamental question.
0: Az alapkérdés az.
1: Peter, do you love me?
0: Peter, szeretsz engem?
1: Peter, do you love me?
0: Peter, szeretsz engem?
1: And if we can have a love life together,
0: és hogyha együtt így szeretetben élhetünk,
1: all these other things will automatically follow.
0: Az összes többi dolog automatikusan majd jön.
1: And because they responded,
0: és mivel jól reagáltak a tanítványok,
1: because they were first given power by the Spirit to pray,
0: mivel először a Szent Szellem erőt adott nekik az imádkozáshoz,
1: they had 10 days in the upper room with God sorting out all their relational problems.
0: 10 napot töltöttek a felházban, és Isten helyre rakta köztük az összes kapcsolati problémát. Elbánt a félelmükkel.
1: Dealing with their unbelief.
0: A hitetlenségükkel.
1: Powerfully anointing them with the Holy Spirit.
0: Erőteljesen felkente őket Szent Szellemmel.
1: To give them boldness to speak His word.
0: Bátorságot kaptak arra, hogy az ő igéjét szólják.
1: And mighty signs and wonders to endorse
0: their word. Tegyenek, amik alátámasztották a szavaikat.
1: When they'd received all these things,
0: amikor mindezt megkapták,
1: they burst out upon the city of Jerusalem.
0: Megrohanták Jeruzsálem városát.
1: And they were quickly training sons themselves to become like them because they had become like Jesus.
0: Ők is fiakat képeztek, akik ugyanolyanokká kellett, hogy váljanak, mint ők, mert ők olyanokká váltak, amilyen
1: Jézus. The Apostle Paul, exactly the same thing.
0: Pál apostol ugyanezt csinálta.
1: Amen? Well, let's start.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: to give them boldness to speak his word.
1: Bátorságot kaptak arra, hogy az ő igéjét szólják.
0: And mighty signs and wonders to endorse
1: tegyenek, amik alátámasztották a szavaikat.
0: When they received all these things,
1: amikor mindezt megkapták,
0: they burst out upon the city of Jerusalem.
1: Megrohanták Jeruzsálem városát.
0: And they were quickly training sons themselves to become like them because they have become like Jesus.
1: Ők is fiakat képeztek, akik ugyanolyokká kellett, hogy váljanak, mint ők, mert ők olyanokká váltak, amilyen Jézus.
0: The Apostle Paul, exactly the same thing.
1: Pál apostol ugyanezt csinálta.
0: Amen? Well, let's start.
2: Ez volt a Hitünk alapjai.
3: Hitünk alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Pál itt azt mondja, hogy Efézusban maradok pünkösdig. 9. vers. Mert nagy és hatékony ajtó nyílt előttem, de sok az ellenség is.
3: A great and effective door has been opened to me, but there are many adversaries.
2: Nagy és hatékony ajtó nyílt előttem, de sok az ellenség is.
3: So that's the situation.
2: Úgyhogy ez a helyzet. Valószínűleg ti sokan, akik itt vagytok, ugyanilyen helyzetben vagytok ma reggel.
3: We just heard a prophetic word to kick this session off.
2: És kétségtelenül egyetértek én is abban, hogy olyan profétai üzenetet hallottunk, ami pont jól indította be ezt a tanítást. Burt a saját szívét fejezte ki, és azt, amit ő átélt. Mégis eltökélte a szívében, hogy nem fogja feladni, hanem még végig kitart a dolgokban. És ugyanezt tapasztalják meg sokan, ahova elmegyek sok helyre a világon.
3: A great and effective door opened, but at the same time there are many adversaries.
2: Széles és hatékony ajtó nyílott előttük, de ugyanakkor sok az ellenség is.
3: The battle is on right now.
2: Jelenleg is folyik a csata.
3: It's not easy to plant new churches.
2: És nem könnyű új gyülekezeteket létrehozni.
3: And it's not easy even to hold what you presently have. There's a fury of Satan coming against the work of God everywhere.
2: És az sem könnyű megtartani, ami már a miénk, mert Isten munkája ellen nagyon dühösen támad a sátán mindenütt.
3: And we need certain experiences to keep us strong in the battle.
2: És szükségünk van bizonyos élményekre ahhoz, hogy megmaradjunk erősen a csatában.
3: I want to just spend a few moments on this.
2: Pár percet akarok ezzel a témával tölteni.
3: I'd like you to come with me now to 2 Corinthians.
2: Most szeretném, hogyha a 2 Korintus 11-hez lapoznátok velem.
3: It's all written from Ephesus, okay?
2: Mindezt Efézusból írta Pál.
3: So this is what he's experiencing. It wasn't just hallelujah, everybody's falling on the ground and giving their lives to Jesus. It was intense warfare every inch of the way.
2: Tehát Pál nem csak azt élte át, hogy mindenki leborult térdre az úr előtt, és átadta neki az életét, hanem az útnak minden centiét meg kellett harcolni. Tehát akkor lapozzunk most a 2 Korintus 11-hez. Pál itt felsorolja az apostoli szolgálat örömeit.
3: People started giving me a lot of money.
2: Az emberek elkezdenek nekem sok pénzt adakozni. Van egy Mercedesem és egy Lexusom.
3: An eight bedroom house to live in.
2: És egy 8 hálószobás házban lakom.
3: And I just relaxed and enjoyed the comfort of a successful man of God.
2: És lazítok és élvezem a sikeres Isten emberének az életét és luxus körülményeit. Mindenki szeret és csodál.
3: Is that what he reads?
2: Ezt olvassuk is itt.
3: Let's just read the list.
2: Olvassuk el a listát.
3: From the Jews, 5 times I received 40 stripes minus 1.
2: A zsidóktól 24-es vers. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 24. vers. 3-szor megostoroztak, megbotoztak. 1-szer megköveztek. 3-szor hajótörést szenvedtem. 7 napot a mélységben töltöttem.
3: In journeys often,
2: gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőtölésben, hidegben és mezítelenségben.
3: Besides all the other things, what comes upon me daily, my deep concern for all the churches.
2: Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom az összes gyülekezetek gondja. Ki akar apostol lenni?
4: Sounds a great calling.
2: Nagyszerű elhívásnak tűnik.
4: And that last verse, besides all these other things, what comes upon me daily is my deep concern for all the churches.
2: És ez az utolsó vers, hogy mindezeken kívül van az én naponkénti zaklatatásom az összes gyülekezetek gondja.
4: Who is weak and I'm not weak?
2: Ki gyenge és én ne lennék gyenge?
4: Who is made to stumble and I don't burn with indignation?
2: Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék?
4: If I must boast, I will boast in the things which concern my infirmity.
2: Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem.
4: And then the final humiliation was when he had to be let down in a basket in the city of Damascus to get away from the persecution.
2: Az utolsó megaláztatás az volt, amikor Damaszkuszból a városfalon kellett egy kosárban leereszteni, hogy az üldözőktől megmeneküljön. Most akkor már is a 12. résznél vagyok.
4: Remember that in the original manuscript there are no chapter heading.
2: És ne felejtsétek el, hogy az eredeti kéziratokban nincsenek fejezetek, fejezetcímek.
4: It's just a continuous manuscript and sometimes the chapter division breaks up a truth.
2: Folyamatos a szöveg eredetileg, és néha a fejezetre való felosztás ketté fűrészeli az egyes igazságokat. De nézzük, hogy hova vezet ez az egész. Jöjjünk a 12. rész második verséhez.
4: Whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, God knows, such a one was caught up into the third heaven.
2: Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben én nem tudom, ha testen kívül én nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig.
4: I know such a man, whether in the body or out of the body, I do not know, God knows.
2: És tudom, hogy ez az ember, ha testben él, ha testen kívül él, nem tudom, az Isten tudja. Elragadtatott a paradicsomba.
4: And he heard inexpressible words which it is not lawful for a man to utter.
2: És hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie.
4: Of such a one I will boast. Now see, here's God's answer.
2: Az ilyennel dicsekszem, ez Isten válasza.
4: And it's something which I want you to really get hold of, that when you're in the heat of battle.
2: Szeretném, ha ti is megragadnátok azt, hogy amikor ott vagytok a csata hevében.
4: You're overwhelmed by the opposition.
2: És teljesen lehengerelt titeket az ellenállás.
4: And the responsibilities which you feel, which you are carrying.
2: És a felelősség, amit hordoztok.
4: And you see people being hit and casualties in the warfare.
2: És látjátok, hogy embereket megvernek, és a harcban vannak áldozatok.
4: What God wants to do, he wants to lift you out of that and take you into heavenly place.
2: Isten ki akar titeket emelni az ilyen helyzetekből, és fel akar vinni a mennyei helyekre.
4: You see, I hope you can just get hold of this, because otherwise you won't survive.
2: Tudjátok, remélem, hogy megragadjátok ezt a lehetőséget, különben nem fogjátok túlélni.
4: See, there's got to be some relief from this.
2: Kell, hogy felszabaduljunk ezek alól a terhek alól néha.
4: And if you suddenly get taken out of the warfare on the earth and you're caught up into heavenly places, you see the whole thing from a totally different perspective.
2: És ha Isten néha kiragad titeket a csata hevéből és felemel titeket a mennyei helyekre, akkor mindent egészen más fényben kezdetek látni.
4: And God wants and plans to give these experiences.
2: És Isten tervezi és akarja nekünk adni ezeket az élményeket.
4: This experience has a strange effect upon you.
2: Az ilyenfajta átélés furcsán hat az emberre.
4: It makes you aware of how utterly weak and useless you are in yourself.
2: Az ember felismeri ettől, hogy önmagában mennyire gyenge és haszontalan.
4: And that's a way that you learn to live in permanently.
2: Megtanulunk ilyen módon élni állandóan.
4: Permanently in that way.
2: Folyamatosan így élünk.
4: And it just becomes a norm that you just, like we read yesterday, Paul said, I came to you, Corinthians, in fear and weakness and trembling.
2: Ez válik a mindennapi élet normájává, ahogy Pál írt a korintusiaknak, hogy én félelem és nagy rettegés között mentem közétek, és gyengeség között.
4: And I didn't come with the persuasive words of men's wisdom.
2: És nem emberi bölcsesség meggyőző szavaival jöttem hozzátok.
4: But I came to you at the same time in the power and in the demonstration of the Holy Spirit.
2: Ugyanakkor viszont a Szent Szellem erejében és bemutatásában jöttem.
4: And that's the contradiction which you learn to live in.
2: Megtanulunk ebben az ellentmondásban élni.
4: And it becomes a permanent state.
2: És ez válik állandó állapotunkká.
4: You're totally incapable of doing anything.
2: Önmagunkban teljesen képtelenek vagyunk arra, hogy bármit megtegyünk. Önmagunktól nem tudunk megállni.
4: It gives you a right sympathy with all those who are struggling because you know exactly what it feels like.
2: És a megfelelő módon együttérzünk mindazokkal, akik küszködnek, mert tudjuk, hogy ez milyen érzés.
4: And yet at the same time you are taken into heaven, you see the thing from the heavenly perspective.
2: Mégis ugyanakkor, ha felvitetünk a mennybe, akkor a menny szempontjából látunk mindent.
4: In heaven they're not sweating and striving to make Jesus Lord, he is Lord.
2: A mennyben senki sem küszködik és izzad azon, hogy Jézust úrrá tegye, hiszen ő az Úr és kész.
4: In the third heaven there's no one defying his lordship, they're all flat on their face before him.
2: A harmadik égben senki nem kérdőjelezi meg az ő uralmát, hanem mindenki az arcra borulva imádja őt.
4: It's done, it's accomplished, it's finished.
2: Ez egy bevégzett, elintézett dolog, le van szögezve.
4: We're not trying to make anything happen, it's already done.
2: Nem próbáljuk elérni, hogy valami megtörténjen, mert már elvégeztetett.
4: And when you're in the heat of battle on earth, God wants to catch us and just get a heavenly perspective of this thing.
2: És amikor mi ott vagyunk a földi csata hevében, akkor Isten fel akar minket ragadni a mennybe, hogy abból a távlatból lássuk a dolgokat egy kicsit.
4: We just need these times when the whole weight of the work and the burden of the responsibility just slips away and we are caught up into heaven.
2: Szükségünk van ilyen alkalmakra, amikor a munkának a terhe és a felelősség súlya egyszerűen lecsúszik rólunk, és fölragadtatunk a mennyben. Holnap majd meglátjuk ezt jobban, de most is előre vetítem már.
4: When it comes to the final breakthrough,
2: amikor a végső áttörésre kerül a sor,
4: God does exactly the same thing with the Apostle John.
2: Isten pontosan ezt teszi János apostollal.
4: And this was the way that God prepared him to shatter the spirit of Artemis and Diana and to bring the mighty breakthrough.
2: Isten így készítette fel őt arra, hogy Diana-nak vagy Artemisnak az uralmát megtörje és a végső áttörést elérje. Remélem értitek, miről beszélek.
4: And if you don't, you will.
2: És ha még nem értitek, majd megértitek.
4: Now, let's read on.
2: Olvassuk tovább.
4: Verse 7.
2: Hetedik vers.
4: Lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelation, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure.
2: És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, több is adatott nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébe el ne bizakodjam.
4: Concerning this thing, I pleaded with the Lord three times that it might depart from me.
2: Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem.
4: Now we don't know what this affliction was.
2: Nem tudjuk, hogy mi volt pontosan ez a gyötretés.
4: There are various opinions, but no one really knows for sure.
2: Gyötörtetés, különböző vélemények vannak erről, de senki nem tudja biztosan.
4: It appears to be some physical weakness that he couldn't get healed from.
2: Úgy tűnik, hogy valami fizikai gyengeség volt, amiből valahogy nem tudott meggyógyulni Pál.
4: Some people suggest it was very bad eyesight, but if there's no real clear word in scripture about it.
2: Néhányan azt mondják, hogy a látásával volt probléma, de az igében nincs erre bizonyíték.
4: And this is the paradox you have to live.
2: Ebben a látszólagos ellentmondásban kell megtanulnunk élni.
4: You've got a physical problem in yourself which you cannot get healed.
2: Hogy van bennünk egy fizikai probléma, amiből nem tudunk meggyógyulni.
4: And yet at the same time God's using you to raise the dead and see mighty miracles. You say this is crazy.
2: Mégis Isten ugyanakkor arra használ minket, hogy feltámadjanak általunk az emberek és hatalmas csodákat lássunk. Ez egy őrület. Ez teljes ellentmondásnak tűnik.
4: Amen. But Paul says no, I'm going to leave this with you just to keep you permanently reminded of how weak you are.
2: De Isten azt mondja Pálnak, hogy nem, én veled hagyom ezt a problémát azért, hogy emlékeztessen téged arra, hogy tulajdonképpen önmagadban mennyire gyenge vagy. Mert amíg önmagunkban erősek vagyunk, addig nem lehetünk erősek Istenben. Remélem, hogy érthető ez nektek.
4: Verse 9.
2: 9. vers.
4: He said to me, my grace is sufficient for you.
2: És ezt mondta nékem, elég néked.
4: Is made perfect in weakness.
2: Az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el.

0: hogy emberek és hatalmas csodákat lássunk. Ez egy őrület. Ez teljes ellentmondásnak tűnik.
1: Amen. But Paul says, no, I'm going to leave this with you just to keep you permanently reminded of how weak you are.
0: De Isten azt mondja Pálnak, hogy nem, én veled hagyom ezt a problémát azért, hogy emlékeztessen téged arra, hogy tulajdonképpen önmagadban mennyire gyenge vagy. Mert amíg önmagunkban erősek vagyunk, addig nem lehetünk erősek Istenben.
1: I hope this is making sense to you.
0: Remélem, hogy érthető ez nektek.
1: Verse 9.
0: 9. vers.
1: He said to me, my grace is sufficient for you.
0: És ezt mondta nekem, elég néked.
1: Is made perfect in weakness.
0: Az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el.
1: So Paul has learned this contradiction, this paradox.
0: Tehát Pál megtanulta ezt a látszólagos ellentmondást.
1: Therefore I would rather boast in my infirmity that the power of Christ may rest upon me.
0: Nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.
1: Because that's how God says my strength is made perfect in weakness.
0: Mert Isten azt mondja, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el.
1: If you're strong in yourself, then you cannot at the same time have the strength of the Lord upon you.
0: És hogyha erős vagy önmagadban, akkor ugyanakkor nem lehet rajtad az Úr ereje is.
1: Totally incapable and weak and know who you are.
0: Amikor teljesen képtelen és gyenge vagy, és tudod, hogy ki vagy.
1: Then it's safe then for God to put his power upon you because you will not think it's you, you will know it's him.
0: Akkor Isten már nagy biztonsággal ráadhatja az erejét, mert tudni fogod, hogy ez nem az erőd, hanem az övé.
1: And it is Satan. Satan was allowed to buffet me in order to bring me to an end of myself that I might be see instead the beginning of the power of God.
0: Tehát ez az összetöretés folyamat, és a sátán ebben az erő, az eszköz, mert a sátának engedtetett meg, hogy Pál gyötörje azért, hogy elérjen önmaga végére, és megtudja, hogy az igazi erő nem tőle van, és ennek eredményeképpen a gyengeségetekben az erőnek egy új szintjén mozoghatok, amit azelőtt soha nem ismertetek.
1: Amen? Now come, do you get this or am I talking to myself?
0: Remélem, hogy ti már értitek ezt, akkor önmagamnak beszélek.
1: I'm wondering whether you're getting the message on.
0: Annyira tompának látszatok, nem tudom, értitek-e az üzenetet.
1: You've got to see this thing, it's so important.
0: Ezt értenetek kell, annyira fontos.
1: If you're not going through it, you will be going through it.
0: Hogyha még nem mentetek ezen át, akkor átfogtok.
1: And you've got to see, this is God's perfect answer.
0: És látni fogjátok, hogy ez Isten tökéletes válasza.
1: It's not the devil just having playing with you, it's God allowing something fantastic to be worked in you.
0: Nem arról van szó, hogy az ördög játszadozik veletek, hanem Isten megengedi, hogy valami fantasztikus dolog zajoljon le bennetek.
1: When the process is finished,
0: és amikor a folyamatnak vége van,
1: you never ever again want to be strong in yourself.
0: Akkor soha többé nem akartok majd erősek lenni magatokban.
1: You're content to be a fool and to be weak.
0: Elégedettek vagytok azzal, hogy bolondok vagytok és gyengék. Azért, hogy Isten ereje korlátozás nélkül rátok szállhasson.
1: Ever since I became useless, I've never seen such amazing miracles.
0: Mióta használhatatlanná váltam, azóta fantasztikus csodákat látok.
1: But I didn't make it happen. I watched God make it happen.
0: De ezt nem én csináltam, hanem néztem, hogy Isten csinálja.
1: And I would rather glory in my weakness in order that the strength of God may have no restriction within me.
0: És inkább dicsekednék az én erőtlenségeimmel csak azért, hogy Isten ereje korlátozás nélkül bennem lehessen.
1: Do you understand what I'm saying?
0: Értitek, amit mondok?
1: This is absolutely essential.
0: Mert ez abszolút lényeges.
1: In Europe,
0: mert Európában
1: we are in a final showdown with the devil.
0: Jön az ördöggel való végső leszámolás.
1: In nation after nation, we're gonna crush him.
0: Egyik nemzetben a másik után össze fogjuk őt zúzni.
1: And the power of God is going to be released in a way that we've never, in the history of the church, we've never seen it before.
0: És Isten ereje olyan mértékben fel fog szabadulni, ahogyan az egyház történelemben még soha nem láttuk.
1: But God's going to have his human instruments.
0: Istennek meg lesznek a maga emberi eszközei.
1: Like the Apostle Paul.
0: Mint például Pál apostol.
1: Like the Apostle John.
0: Mint János apostol.
1: Who've been processed by God to be so useless in themselves.
0: Akiket Isten odáig fejlesztett, hogy önmagukban teljesen haszontalanokká válhattak.
1: So weak in their own ability.
0: Olyan gyengék voltak a saját képességeik szerint, hogy Isten már korlátozatlanul helyezhette rájuk az ő erejét az életükre.
1: Once Paul had been broken down to nothing,
0: miután Pál semmivé tört össze,
1: only then,
0: csak akkor
1: only then could the signs of a true apostle be done through him.
0: Csak akkor történhettek

0: rajta keresztül az apostolság igazi jelei. Amikor vége volt ennek az összetörési folyamatnak.
1: Then he says in verse 12.
0: Azt mondja 12. versben.
1: The signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds.
0: Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak köztetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is.
1: Now this happened 14 years before he wrote the letter to the Ephesians.
0: Ez 14 évvel ezelőtt történt, hogy ő megírta volna az efézusi levelet.
1: Wrote the letter to the Corinthians from Ephesus is what I meant to say.
0: Illetve mielőtt megírta Korintusba, Efézusból a levelet.
1: So the date somewhere around about 10 to 12 years after he was converted.
0: Tehát megtérése után olyan 10-12 évvel történhetett ez.
1: And this process brought him to this brokenness that God could use.
0: És ez a folyamat elvitte őt az összetörtségnek egy olyan szintjére, amit Isten már használhatott.
1: Now come to Acts chapter 19.
0: Most lapozzunk az Apcsel 19-hez.
1: Now what begins to happen?
0: Most már meg fogjuk érteni, hogy mi történik itt.
1: He begins in the synagogue, as always was his custom.
0: Megint a zsinagógában kezdi szokás szerint.
1: He always went to the Jews first.
0: Mindig először a zsidókhoz ment.
1: Read in verse 8.
0: Azt olvassuk a 8. versben.
1: Spoke boldly for 3 months, reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God.
0: Bemenvén pedig a zsinagógába bátorsággal szólt 3 hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról. Végig az Apcselben.
1: We find the emphasis is upon the proclaiming of the kingdom.
0: Azt látjuk, hogy az királyság hirdetésén van a hangsúly.
1: Sometimes it says he preached Jesus and the kingdom.
0: Néha azt olvassuk, hogy Jézust és a királyságot prédikálta.
1: Sometimes it just says he preached the kingdom.
0: Néha csak azt mondja, hogy a királyságot prédikálta.
1: So the emphasis was to bring people into the kingdom, not to preach a gospel about sins being forgiven.
0: Tehát az volt a lényeg, hogy az emberek bejöjjenek a királyságba, nem azt hirdették nekik csupán, hogy a bűneikre bocsánatot kaphatnak.
1: So he comes to the synagogue and preaches things concerning the kingdom.
0: Tehát bemegy a zsinagógába, és a királyságra tartozó dolgokról szól. Némelyek megkeményíték magukat, és nem hittek, gonoszul szólván az Úrnak útjáról a sokasság előtt. Azoktól eltávozván elszakaszta a tanítványokat. Minden nap egy bizonyos tirannus iskolájában prédikálván. Ez pedig lőn 2 esztendeig. Úgy annyira, hogy mindazok, akik lakoztak Ázsiában, mind zsidók, mind görögök hallgatták az Úr Jézusnak igéjét. Tehát türelmesen és alaposan tanította Isten igéjét azoknak, akik hallandók voltak odafigyelni. Itt van egy másik dolog is. Eljön egy pillanat, amikor a szakadás elkerülhetetlen.
1: Hello. You can't have unity at any price.
0: Nem lehet egység bármi áron.
1: You cannot have two contrary spirits working together.
0: Két egymással ellentétes szellem nem működhet együtt.
1: And some of these pastors gatherings which we have, they are so compromised for unity that there's no place for truth anymore.
0: És néhány olyan pásztorok összevetele, amiket tartanak napjainkban, annyira megalkuszik az egység kedvéért, hogy már az igazság teljesen elveszett közülük.
1: It's a difficult balance to discover, and you've got to hear God about this.
0: Nehéz megtalálni az egyensúlyt, és Isten hangját kell hallanunk ezzel kapcsolatban.
1: As we get into the letter to the Ephesians,
0: mert ahogy rátérünk az Efézusi levélre,
1: there is a cry for unity of the right kind.
0: Van egy kiáltás a megfelelő fajta egységért.
1: And yet here in Ephesus,
0: mégis itt Efézusban,
1: one of the first things that happened, there was a division between those who spoke evil of the way and those that were open to the way.
0: Az egyik első dolog az volt, hogy megoszlás történt azok közül, akik gonoszan szóltak az igéről, és azok között, akik hittek.
1: You need the wisdom of God to know when you part company and when you continue to work for unity. Only God can show you these things.
0: És Isten bölcsességére van szükségünk annak eldöntéséhez, hogy mikor kell szétválnunk valakiktől, és mikor kell megtartani az egységet, és csak Isten tudja ezt megmondani. De egy dolog teljesen biztos. Az egység érdekében nem lehet megalkudni az igazság tekintetében. Van egy rossz fajta szinkretizmus, amiben mi nem vehetünk részt, a dolgok összemosása.
1: Now I love Muslims.
0: Én szeretem a muszlimokat.
1: I want every Muslim I love them so much I want them to be saved.
0: És annyira szeretem őket, hogy azt akarom, hogy üdvösségre jussanak.
1: But I cannot have joint prayer meetings with Muslims and others because that's not the right kind of unity.
0: De nem tarthatok közös ima alkalmakat muszlimokkal és másokkal, mert ez az egység nekem a megfelelő fajtája.
1: The pressure in Europe right now is for some kind of wrong syncretism.
0: Jelenleg az a nyomás nehezedik ránk Európában, hogy egy ilyen helytelen szinkretizmusba belesüllyedjünk.
1: And if you're absolutely clear about Jesus being the way, then you're regarded as a fundamentalist and you are unwelcome and unpopular.
0: És hogyha az ember ragaszkodik ahhoz, hogy Jézus az egyetlen út, akkor fundamentalistának nevezik és nem lesz népszerű. De ez az ár, amit ki kell fizetni ezért. Mindezáltal bölcsesség kell ahhoz, hogy tudjuk, hogyan közelítsünk az ilyen problémához. Ne felejtsétek el, hogy az evangélium célja az, hogy az embereket az Atyához vonzza.
1: And to bring them into the kingdom.
0: És a királyságba vonzza.
1: And as a result, then God can legally forgive their sin.
0: Ennek eredményeként aztán Isten törvény szerint megbocsáthatja a bűneiket.
1: I was flying on a plane somewhere in the United States of America.
0: Jogosan. Egyszer csak egy repülőn utaztam az Egyesült Államokon belül.
1: I found myself sitting next to a Pakistani Muslim.
0: És egy pakisztáni muszlim mellett ültem.
1: He was a very nice man.
0: Nagyon rendes ember volt.
1: And we were talking.
0: Beszélgettünk.
1: And of course, I always turn the conversation round.
0: Én természetesen mindig megváltoztatom a beszélgetés irányát.
1: Before long, I was able to witness to him.
0: Tehát hamarosan bizonyságot tudtam neki tenni.
1: And I told him how I'd once been a scientific atheist that ridiculed all kinds of religion, including Christianity.
0: Elmondtam neki, hogy hogy voltam egykor tudományos ateista, aki kinevetett és gúnyolt mindenféle vallást, beleértve a kereszténységet is.
1: And then I met God.
0: Aztán találkoztam Istennel.
1: And I said, he's so real to me. I know him as a loving father.
0: És azt mondtam, Isten annyira valóságos a számomra. Ismerem őt, mint szerető atyát. És ez az ember éhes lett.
1: He said, oh, I would love to know God like that.
0: Azt mondta, én is szeretném így ismerni Istent.
1: I talked to him, he talks to me, and I have this fellowship, this relationship with the Father.
0: Elmondtam neki, hogy hogyan beszélgetek az Atyával, és ő beszélget velem, és milyen kapcsolatban vagyok az Atyával.
1: If you bring people to the Father, they're usually hungry to know God.
0: Annyira azt tapasztalom, hogy hogyha újra és újra az Atyához vezetjük az embereket, akkor ők éhessé válnak arra, hogy megismerjék Istent. Azt mondtam, hogy ön is megismerheti Istent úgy, ahogy én ismerem. Azt mondta ez az ember, hogy nagyon szeretném, ez olyan fantasztikusan hangzik, én úgy beszél Istenről, mint hogyha ő valóságos lenne. Azt mondtam, valóságos. Ő az én szerető atyám, és minden nap beszélgetünk. Szeretem őt, és ő is szeret engem. Megkérdezte ez az ember, hogy jutott ön el idáig? Aztán mondtam neki, hogy Jézus Krisztus keresztül jutottam el idáig. Ő az Atyához vezető út. Ő azért halt meg a kereszten, hogy a széles világon minden muszlimnak a bűneit elvegye. Hogyha ön úgy dönt, hogy hisz Jézusban, és azért, amit ő tett önért a kereszten, és engedi, hogy Isten elvegye a bűneit, akkor ön úgy fogja megismerni az Atyát, ahogy én ismerem. Azt mondja ez az ember, hogy nagyon szeretném ezt. Úgyhogy Krisztushoz vezettem őt. A repülőn üdvözült, és azóta kapcsolatban vagyok vele. Valódi a változás, és találkozott az élő Istennel.
1: I didn't attack his Muslim religion. I came by way of the Father.
0: Nem támadtam meg az ő iszlám vallását, az Atyán keresztül közelítettem meg.
1: Now let's be passionate about this.
0: Legyen ez a szenvedélyünk.
1: There's a harvest to be reaped everywhere.
0: Mindenütt ott az aratnivaló.
1: Now I'll give you another example.
0: Mondok egy másik példát.
1: Quite a few years ago.
0: Ez több évvel ezelőtt történt.
1: I've been in India.
0: Indiában voltam.
1: I was flying back to London, England on a Syrian airline plane.
0: Valami miatt egy szíriai repülővel utaztam vissza Londonba, Indiából.
1: And don't ask me why, but I was.
0: Ne kérdezzétek, miért így volt, de így volt.
1: This plane landed in Damascus to refuel and take off again for London.
0: És ez a repülő leszállt Damaszkuszban, hogy újra nyerje az üzemanyagot, és utána Londonba repüljön egyfajtában. És ahogy felszálltunk, hirtelen az egyik motor beszippantott egy madarat, a madár tönkretette a motort. Úgyhogy a kifutó pálya végén egy ilyen vészfékezéssel megálltunk, éppen időben álltunk meg. És én ott ragadtam Damaszkuszban.
1: It took 3 days to fly out a new engine and replace the engine.
0: 3 napig tartott, mire repülővel odajött a következő motor, és azt ki tudták cserélni, amelyik összetört.
1: Accommodated in some pretty poor accommodation.
0: S egy elég gyatra szálláson szállásoltak el minket addig.
1: One day they offered us to do a tour of the city while we were waiting for our flight to be.
0: Egy napon azt mondták, hogy körbe visznek minket a városban egy turista úton, hogy míg megjön a motor, addig lássuk a várost. Úgyhogy körbejártuk Damaszkuszt, és többek között egy nagyon híres mecsetet látogattunk meg.
1: This mosque had was about 3000 years old.
0: Körülbelül 3000 éves volt ez a mecset.
1: It had been a temple to Zeus.
0: Ez egy Zeus templom volt régen, az épület. Aztán keresztény templom lett belőle.
1: And then when the Ottoman Empire conquered that part of the world, it became a mosque.
0: Aztán amikor az Ottomán Birodalom legyőzte a világnak ezt a részét, akkor mecsetet csináltak belőle. És volt egy nagyon aranyos müezzin, egy öreg ember, aki megmutatta nekünk az épület hírességeit.
1: This mosque was absolutely unique, so he told us.
0: Ez a mecset teljesen egyedülálló volt, mondta ez a müezzin.
1: He said, in this mosque, we allowed the women to come and sit behind a screen, so they can watch the men at prayer.
0: Ebben a mecsetben megengedjük az asszonyoknak, hogy bejöjjenek, és egy rács mögött üljenek, és nézzék, hogy a férfiak imádkoznak.
1: He said, we have to put them behind the screen.
0: A nőket el kell dugdunk egy rács mögé, mondta.
1: If the men could see them, they could not concentrate on their prayer.
0: Mert hogyha látnák őket a férfiak, akkor nem tudnának az imádkozásra koncentrálni.
1: He said, you know what we Muslims are.
0: Tudják, hogy milyenek vagyunk. Tudják, milyenek vagyunk mi muszlimok, és tényleg tudom, mert én éltem iszlám emberek között.
1: We are so full of lust that we cannot concentrate on our prayers if we can see women.
0: Annyira tele vagyunk kéjvágyal, hogy nem tudnánk az imáinkra koncentrálni, ha látnánk a nőket.
1: So I said this to this mullah.
0: Úgyhogy azt mondtam ennek a müezzinnek.
1: I used to be like that once.
0: Azt mondtam, egyszer én is ilyen voltam.
1: When I was a young man, I was full of lust and uncleanness.
0: Amikor fiatal ember voltam, tele voltam kéjvágyal és tisztátalansággal.
1: Then I had an encounter with Jesus Christ.
0: Aztán találkoztam Jézus Krisztussal.
1: That totally delivered me from lust.
0: Aki teljesen megszabadított a kéjvágytól.
1: I said, by the power of Jesus, I now live with a holy, pure mind.
0: És azt mondtam, Jézus ereje által most egy tiszta, szent elmével élek.
1: And this is what the mullah said to me.
0: És azt mondta nekem a müezzin.
1: He said, that's wonderful.
0: Ez óriás, csodálatos.
1: He said, we have no such power in Islam.
0: Az iszlámban nincs ilyen erő, ezt mondta ez az ember.
1: I said, but there's a power in Jesus.
0: Én azt mondtam, Jézusban viszont van.
1: He says, I'm an old man, I'm still struggling with lust.
0: Azt mondta, én egy öreg ember vagyok, és még mindig küszködök a kéjvágyjal.
1: I said, but Jesus could set you free the way he set me free.
0: Azt mondtam, de Jézus meg tudja szabadítani, hogy engem megszabadított.
1: Into your life and transform you the way he transformed me.
0: Hogyha bejön az ön életébe, akkor ugyanúgy átalakítja önt, ahogy engem átalakított.
1: Mosque in Damascus.
0: Ott abban a mecsetben, Damaszkuszban.
1: I led the mullah to Jesus Christ.
0: Ezt a müezzint Jézus Krisztushoz vezettem.
1: Absolutely true. And I believe that's why God held me up for 3 days.
0: És hiszem, hogy Isten ezért tartott engem 3 napig.
1: Because that was it was worth it for God to get that man saved.
0: Megérte ez Istennek azért, hogy ez az ember üdvösséget kapjon.
1: Prayed, Jesus, and he said, oh, I feel so clean.
0: Imádkozott, elfogadta Jézust, és azt mondta, olyan tisztának érzem magam. Valóban megtisztult, szent lett ott a mecsetben. Nagyon szeretem az ilyesmit.
1: Now, see, I'm saying this.
0: Azért mondom ezt, mert a gyengeségünkben lehetünk erősek, de meg kell tanulnunk, hogyan hirdessük a királyságot. Jézus az Atyához vezető ajtó.
1: And you can get people to come to the Father.
0: És elérhetjük, hogy az emberek az Atyához jöjjenek.
1: They say, look, you're a dirty old Muslim and you've got a wrong religion. That's wrong.
0: Nem azt mondjuk, hogy te egy piszkos, bűnös muszlim vagy, nem a megfelelő vallásban élsz. Ettől nem fogunk hatni rájuk. Nem kárhoztatunk, hanem szeretünk.
1: But at the same time, we don't waver at all from what is the truth.
0: De ugyanakkor nem térünk el egyáltalán az igazságtól.
1: There's no way to the Father except through Jesus Christ.
0: Az Atyához csak Jézus Krisztussal lehet keresztül lehet eljutni. Hogyha el akarsz jutni az Atyához, Jézus Krisztuson keresztül kell, hogy gyere.
1: What their background is, what they are claiming to believe, they are hungry for God inside.
0: Nem érdekel, hogy milyen háttérből jön valaki, és milyen vallásúnak vallja magát, mindenképpen a szíve mélyén vágyik az Atya után.
1: Let's move on.
0: Így van, menjünk tovább.
1: So he spoke boldly to them of the kingdom.
0: Tehát bátran szólt nekik a királyságról.
1: He spoke evil of the way, he separated.
0: És akik gonoszul szóltak az útról, azoktól elváltak. 11. vers.
1: God worked unusual miracles by the hand of Paul.
0: És nem közönséges csodákat cselekedett Isten Pál keze által.
1: Handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them.
0: Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimentek belőlük.
1: Now, not tonight, but I want to get you ready for this.
0: Nem ma este, hanem csütörtökön, de szeretném, ha felkészülnétek erre.
1: Worship time.
0: Majd az esti dicsőítő alkalmon.
1: We're going to do certain things.
0: Bizonyos dolgokat meg fogunk tenni. És az egyik dolog az, amit tenni fogok, az, hogy imádkozok keszkenők fölött. És ezeket elvihetitek a betegekhez. Postán is feladhatjátok nekik. Nem érdekes, hogy hol tartanak Istenben ezek az emberek. Csak mondjátok meg nekik, hogy a kendőben levő erő az, ami Jézus Krisztus feltámasztotta a halálból. Mert megtanultam, mert Isten azt mondta nekem, körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy kezdjem el azt csinálni, amit Pál csinált.
1: So I want you to start praying over cloths and handkerchiefs.
0: Azt mondta Isten, hogy kezdjek el keszkenők fölött imádkozni, textil darabok fölött, úgy, ahogy Pál csinálta.
1: You mimic him as he mimicked Christ.
0: Utánozd Pált, úgy, ahogy ő utánozta Krisztust.
1: So I've started to do that.
0: Úgy, hogy elkezdtem ezt csinálni.
1: We could publish a large book of the amazing miracles that have taken place.
0: És egy nagy könyvet kiadhatnánk azokról az elképesztő csodákról, amik azóta történtek.
1: And if about as it is in scripture only 1/10 of the people come back to say thank you.
0: És hogyha úgy van, hogy az ige mondja, hogy az embereknek csak a 10%-a jön vissza megköszönni, ami történt.
1: Even the documentary evidence we've got shows you the amazing flow of the miraculous is taking place in this way.
0: Még a dokumentált gyógyulások is elegendő bizonyítékok arra, hogy a csodatevő erőnek milyen áradása történik ezen keresztül.
1: This is a step towards getting you to move in the power of God.
0: Ez egy lépés lehet afelé, hogy te magad is elkezdj Isten csodatevő erejében mozogni.
1: I could tell you story after story after story.
0: Mondhatnám egyik történetet a másik után.
1: But you see, this brokenness in Paul made him a channel for the power of God to flow.
0: De tudjátok, ez az összetörtség, ami Pálban volt, Isten erejének a csatornájává tette őt.
1: And when he'd come to an end of himself,
0: és amikor önmagának a végére ért,
1: then the miraculous flowed with greater power than ever he had known before.
0: Akkor a csodatevő erő nagyobb mértékben folyt, mint amit ő addig valaha látott.
1: So we're going to do that tomorrow night.
0: Úgyhogy holnap este fogjuk ezt csinálni.
1: The second thing we're going to do tomorrow night.
0: A másik dolog, amit holnap este fogunk tenni,
1: we're going to have a time of impartation.
0: Az az, hogy a szellemi átadás ideje lesz.
1: Another thing that Paul did was to lay hands on, for example, Timothy.
0: Mert egy másik dolog, amit Pál tett, az az volt, hogy kézrátétellel szolgált mondjuk Timóteusnak.
1: And on other people.
0: És más embereknek is.
1: And there was an impartation of what he had that came upon them.
0: És így átadódott nekik az, ami Pálnak volt szellemben.
1: Now don't ask me to explain it. I cannot explain it.
0: Ne kérdezzétek, hogy ezt magyarázzam meg, mert nem tudom megmagyarázni.
1: It's interesting how the apostle Peter was carrying this tremendous anointing for the miraculous.
0: Érdekes, hogy Péter apostol is hordozta ezt a hatalmas csodatevő erőt.
1: Even his shadow just touching people, they were healed.
0: Még attól is meggyógyultak az emberek, hogyha árnyéka rájuk esett. Ez az Apcsel 5-ben van.
1: In Acts chapter 6, they're appointing the first deacons.
0: Az Apcsel 6-ban jelölték ki az első diakónusokat.
1: Stephen and Philip were amongst those deacons.
0: István és Fülöp is a diakónusok között volt.
1: They were being appointed to oversee the feeding of the poor.
0: Nekik az volt a feladatuk, hogy felügyeljenek a szegények ételkiosztására.
1: What Peter was carrying,
0: de amit Péter hordozott,
1: was in him.
0: Az benne volt.
1: And he went down the line, anointing them by laying on of hands to give them grace to be able to wait at table.
0: És végig ment a kiválasztott férfiak során, és kézzelátétellel imádkozott értük azért, hogy kegyelmet kapjanak ahhoz, hogy jól tudjanak szolgálni az asztaloknál. De nem tudta megakadályozni, hogy odaadja nekik azt, ami volt. Tehát Istvánra kézzelátétellel imádkozik, hogy tudjon István az asztaloknál szolgálni.
1: Signs and wonders and miracles came because that's who Peter is.
0: És ennek is csodák hatalmas ajándéka is rászállt Istvánnak, mert Péternek ez volt.
1: Same with Philip.
0: Ugyanezt történt Fülöppel.
1: And they go off waiting at tables and at the same time raising the dead.
0: Úgyhogy ezek az emberek egyrészt szolgáltak az asztaloknál, másrészt feltámasztották a halottakat.
1: And I've got authority from God.
0: És én hatalmat kaptam Istentől.
1: To give you something.
0: Arra, hogy adjak nektek valamit.
1: Which comes from God, but I'll be the channel for it.
0: Ami Istentől jön, de én vagyok a csatornája.
1: Doesn't take hours, it just takes a touch.
0: Nem kellenek hozzá órák, csak egy érintés.
1: So tomorrow night we're going to have a time of impartation.
0: Úgyhogy holnap este az átadás ideje lesz.
1: I'm going to give you something.
0: Adni fogok nektek valamit.
1: But like Timothy, you've got to stir it up and use it.
0: De Timóteushoz hasonlóan ezt fel kell gerjesztenetek és használnatok kell.
1: I'll talk about that later.
0: Erről majd később beszélek.
1: But I just want to prepare you for that.
0: Csak szerettelek volna erre felkészíteni titeket.
1: The assault on Ephesus has had to be by the power of supernatural signs, wonders and miracles.
0: Mert az Efézus elleni támadást a jelek és csodák természet fölötti erejének kellett irányítania.
1: There's no church in the New Testament which was planted simply by good teaching.
0: Az Új Szövetségben nincs olyan gyülekezet, amit egyszerűen a jó tanítás alapján hoztak létre.
1: Amen. It was by the power of signs and wonders and miracles.
0: A jelek és csodák ereje által jöttek létre a gyülekezetek is.
1: And I want you to get into that so that Europe can quickly be taken.
0: És szeretném, hogyha ti is ebbe a dologba belemennétek, hogy Európát gyorsan el tudjuk foglalni.
1: Amen. So the breakthrough begins.
0: Úgyhogy elkezdődött az áttörés.
1: We read in verse 20.
0: Azt olvassuk a 20. versben.
1: The word of the Lord grew mightily and prevailed.
0: Hogy az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett.
1: And the name of the Lord Jesus was magnified, it says in verse 17.
0: Azt mondja a 17. vers, hogy és magasztaltatott az Úr Jézusnak neve.
1: Verse 14 through 17, a few Jews try to copy the methodology.
0: A 14. és 17. vers között azt olvassuk, hogy néhány zsidó megpróbálta a módszereket lemásolni.
1: The anointing, so it didn't work for them.
0: De nem volt kenetjük hozzá, tehát nekik nem működött.
1: Amen. You can't just read books about it and say, well, let's do it the same way. No, you've got to have an anointing from God.
0: Nem elég, hogyha elolvasol a dologról könyveket, és megpróbálod te is ugyanazt csinálni, Istentől való keretre van szükség. És akkor már lehet ennek a keretnek az erejében mozogni.
1: Amen. So then Paul then
0: aztán Pál
1: goes off to another visit to Macedonia.
0: Újra meglátogatta Macedóniát.
1: And there's a great violent outbreak of opposition, which I talked about yesterday.
0: És ott is egy nagyon erőszakos ellenállással találkozott, amiről már tegnap beszéltem. Mert de mivel már Pál tudja, hogyan kell a trónon ülni,
1: the clerk of the city,
0: a városi ügyvezető,
1: he gave a judgment which told them to go away. They weren't going to throw him out of the city.
0: Olyan ítéletet hozott, ami szerint Páliknak el kellett hagyniuk a város, de nem dobták ki őket onnan.
1: Come to chapter 20 of Acts.
0: Az Apcsel 20-hoz lapozzunk.
1: After the uproar ceased, Paul called the disciples to himself, embraced them, and departed to go to Macedonia.
0: Minek utána pedig megszűnt a háborúság, magához hívván Pál a tanítványokat, és tőlük búcsút vévén elindult, hogy Macedóniába menjen.
1: And then he goes off on his visit.
0: Aztán elmegy a látogatását megteszi.
1: He returns on his way back to Jerusalem.
0: Aztán megfordul a Jeruzsálembe vezető útján.
1: He doesn't come all the way to Ephesus.
0: Nem megy el egészen Efézusig.
1: But he comes to nearby Miletus.
0: Hanem Miletus mellett.
1: And we read in verse 17.
0: Megy, és a 17. versben azt olvassuk.
1: The elders, he sent to Ephesus and called the elders of the church.
0: Hogy elküldvén Efézusba magához hívatta a gyülekezet véneit.
1: So they come to him at Miletus and he has something to say to them.
0: Úgyhogy elmentek hozzá Miletusba, és Pálnak mondandója volt nekik.
1: And he tells them how he had been faithful in preaching the whole counsel of God for 3 years.
0: És elmondta nekik, hogy ő milyen hűségesen hirdette Isten egész akaratát nekik 3 éven keresztül.
1: And he knows that this is goodbye. He's not coming back.
0: És tudja, hogy ez a végső búcsú, nem fog többé visszatérni hozzájuk. A Szent Szellem megmutatta neki ezeket a dolgokat. 27. vers, Apcsel 20-ban. Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. De Pál már látja előre, mi fog történni. Megvolt a kezdeti áttörés. Nagyszerű kezdet volt.
1: But now the devil is marshalling his forces for a very severe sustained counterattack.
0: De most a sátán a csapatait egy nagyon kitartó ellentámadásra gyűjti össze.
1: It's one thing to win a battle, it's another thing to win the whole war.
0: Az egy dolog, hogy megnyerünk egy csatát, az egész háborút megnyerni egészen más dolog.
1: And once you've seen that first breakthrough,
0: és amikor láttuk ezt az első áttörést,
1: then you will experience a sustained attack by the powers of darkness to try and discourage you and to try and destroy that which has already been planted.
0: Akkor azt fogjátok átélni, hogy a sötétség erői erőteljes kitartó ellentámadásban lendülnek azért, hogy megpróbáljanak elcsüggeszteni titeket és tönkretenni azt, amit már elértetek. Ez hosszú csata lesz. Efézus esetében 35 évig tartott.
1: The church was established.
0: A gyülekezet létrejött.
1: It was a living, powerful church.
0: Megszilárdult, élő erőteljes gyülekezet volt.
1: A mighty initial breakthrough.
0: Hatalmas volt a kezdeti áttörés.
1: But then the enemy mounted its opposition, and now there was an all-out war which went on for decades.
0: De aztán az ellenség összegyűjtötte az ellenálló erőit, és évtizedekig tartó ellentámadásba ment át.
1: Emperor of Rome intervened against the church.
0: És a római császár több ízben a gyülekezet ellenére avatkozott be az eseményekbe.
1: The church wasn't destroyed.
0: Nem pusztította el az egyházat.
1: But it wasn't pressing through to victory.
0: De a győzelemig sem tudott áttörni.
1: This battle was going on, which was not yet resolved.
0: Zajlott a csata, és még nem dőlt el, hogy dől el.
1: That's where many of you are right now.
0: Sokan itt tartotok most.
1: Maybe in some places you're just at the pioneering stage.
0: Néhány helyen lehet, hogy még most vagytok az úttörésnél.
1: When a few successful, powerful churches are established.
0: És hogyha néhány sikeres gyülekezet létrejött,
1: then the opposition will come against you.
0: Akkor utána jön ellenetek az ellenállás.
1: You've got to find a way to break through to the final victory.
0: És meg kell tanulnotok áttörni egészen a végső győzelemig.
1: Years ago in Bombay.
0: Évekkel ezelőtt Bombayban.
1: We had a powerful living church raised up.
0: Egy erőteljes élő gyülekezetet hoztunk létre.
1: But the city was still demonized.
0: De a város még mindig démonizált volt.
1: Inside the church,
0: a gyülekezetben
1: cried out, Jesus Christ is Lord.
0: Azt kiáltottuk, hogy Jézus Krisztus az Úr.
1: But in the city, they weren't yet crying that.
0: De a város még nem ezt kiáltotta.
1: In Acts chapter 19,
0: az Apcsel 19-ben,
1: inside the church,
0: a gyülekezetben,
1: Jesus Christ was Lord.
0: Jézus Krisztus volt az Úr,
1: but the city was still crying.
0: De a város még mindig azt kiáltotta,
1: they were crying another cry.
0: Mást kiáltott a város,
1: great is Diana, the god of the Ephesians.
0: Nagy az efézusi Diana.
1: In certain city, nations in Europe,
0: Európa bizonyos nemzeteiben,
1: the cry is, great is Mary.
0: Az a kiáltás, hogy nagy Mária.
1: Great is some other impostor.
0: Vagy nagy valami más impostor.
1: There's a living church.
0: Van egy élő gyülekezet.
1: But this cry of the nation has not been changed.
0: De a nemzet kiáltása még nem változott meg.
1: If the cry is maybe greatest secular humanism.
0: Talán azt kiáltják, hogy nagy a világi humanizmus.
1: Or let's be very tolerant of one another.
0: Vagy legyünk nagyon toleránsak egymás iránt.
1: Everybody follow their God, whatever it is.
0: Türelmesek, mindenki kövesse a maga Istenét, bármi legyen is az.
1: You be sincere about your God, and we'll be sincere about our God.
0: Ti legyetek őszinték a ti istenetekkel kapcsolatban, mi is őszinték leszünk a mi istenünkkel kapcsolatban.
1: In this mishmash of syncretism.
0: És mindannyian legyünk egyek a szinkretizmusnak ebben a keverékében. Ez nagyon észszerűnek hangzik.
1: And it sounds so horrible if you won't join the party of this ecumenicalness.
0: De nagyon szörnyen is hangzik, hogyha az ember nem csatlakozik az ökumenikus bulihoz.
1: But God's got a, is determined to bring the breakthrough.
0: De Isten eldöntötte, hogy elhozza az áttörést.
1: So Paul is now exhorting the elders.
0: Tehát most Pál inti a véneket.
1: He's going to leave.
0: Távozni fog.
1: And they're going to carry the responsibility.
0: És a vének fogják továbbvinni a felelősséget.
1: Now, the trouble is,
0: az a baj,
1: that they do not yet have that authority themselves.
0: Hogy nekik maguknak még nincs ilyen tekintélyük.
1: I just want to spend the rest of this session on this problem.
0: Szeretném ennek a tanításnak a hátralévő részét ezzel a problémával tölteni.
1: The problem of moving under delegated authority.
0: A probléma az az átruházott tekintély alatti mozgás.
1: But not yet having authority of your own.
0: Amikor az embernek saját tekintélye még nincs.
1: Now this began in the ministry of Jesus.
0: Ez elkezdődött már Jézus szolgálatában.
1: He was a man of prayer.
0: Ő az ima embere volt.
1: By his prayer life,
0: az ima élete által,
1: he was able to open heaven,
0: meg tudta nyitni a mennyet,
1: and the Spirit descended upon him,
0: és a szellem rászállt,
1: and he was anointed with power and with the Holy Spirit.
0: És őt felkente Isten erővel és Szent Szellemmel.
1: That day, once he'd won the battle of the wilderness,
0: És azon a napon, miután megnyerte a csatát a pusztában, attól a naptól kezdve,
1: he moved in the power of that anointing,
0: ő ennek a kenetnek az erejében mozgott,
1: to do mighty works,
0: hogy nagy cselekedeteket vigyen véghez,
1: and begin the kingdom being re-established on earth.
0: És elkezdje újra megszilárdítani Isten királyságát a Földön.
1: He was frustrated with only being one person.
0: Jézusnak nagyon nehéz volt, hogy ő csak egy darab ember volt.
1: And so in Luke chapter 9,
0: tehát a Lukács 9-ben
1: he sends out the 12,
0: kiküldte a 12-t,
1: Luke chapter 10, he sends out the 70.
0: És a Lukács 10-ben a 70-et.
1: But they are moving in a delegated authority.
0: De ezek a tanítványok egy átruházott tekintéllyel működtek.
1: He was a man of prayer.
0: Jézus az ima embere volt.
1: A man of faith.
0: És a hit embere.
1: Opened heaven.
0: Aki megnyitotta a mennyet.
1: Brought the Spirit down.
0: Lehúzta a Szent Szellemet a Földre.
1: By faith he established the power of his sonship.
0: Hit által megszilárdította az ő fiúságának az erejét.
1: He moved out in the power of that authority to begin to do mighty signs and wonders.
0: És utána kilépett ennek a tekintélynek az erejével, és hatalmas jeleket és csodákat cselekedett.
1: Prayer opened the thing up.
0: Az ima nyitotta meg az egész dolgot.
1: But prayer was the power, the driving force that kept the power of the kingdom going.
0: És az ima volt az a hajtóerő, amitől Isten királysága tudott működni.
1: But it was his prayer life.
0: De ez a Pál ima élete volt.
1: The disciples have not yet learned how to pray.
0: A tanítványok még nem tanultak meg imádkozni.
1: They have not yet received an anointing to pray.
0: Még nem kapták meg a kenetet az imádkozáshoz.
1: When they tried to pray, they just fell asleep.
0: Amikor megpróbáltak imádkozni, egyszerűen elaludtak.
1: He had no one to pray with.
0: Nem volt senki, akivel imádkozhatott volna.
1: It was one man breaking forth of the kingdom, but he wasn't able to fully share it with anybody.
0: Egy emberes áttörő erővel működött a királyság, de nem tudta megosztani ezt senki mással.
1: So how did this anointing come upon these guys?
0: Hogy szállt akkor ez a kenet a tanítványokra?
1: It was the delegated anointing and power that was upon Jesus.
0: A Jézuson levő erő és kenet átruházása volt.
1: His prayer life kept his own powerful ministry going.
0: Az ő erőteljes ima élete mozgásban tartotta a saját erőteljes szolgálatát.
1: But his prayer life kept their ministry going.
0: De a tanítványok szolgálatát is az ő ima élete tartotta mozgásban.
1: It was his prayer.
0: Az ő imája, az ő hite, az ő kenete, az ő szenvedélye, vitte előre a királyság dolgát, és nyilvánult meg azokon az embereken keresztül, akikkel rajta volt a tőle átruházott tekintély. Jézus problémája az volt, hogy amikor visszamegy az atyához,
1: these guys had got to come to a place where they themselves were moving in that same power and authority.
0: Addigra a tanítványoknak el kell jutniuk odáig, hogy ők maguk tudjanak ebben az erőben és tekintélyben mozogni.
1: Under the delegation of his authority.
0: Mert addig csak a Jézustól rájuk ruházott tekintélyben mozogtak.
1: It wasn't enough because he was going to go back to the Father.
0: De ez nem volt elég, mert Jézus vissza fog menni az atyához.
1: He didn't want the kingdom to stop when he went back to the Father.
0: És nem akarta, hogy a királyság megálljon a mozgásban, ha ő visszament az atyához.
1: He wanted it to continue.
0: Azt akarta, hogy folytatódjon a folyamat.
1: So they'd got to come into the same thing.
0: Tehát a tanítványoknak el kellett ugyanígy idáig jutniuk. A saját ima életüknek ki kellett alakulnia. Meg kellett kapniuk a saját kenetüket.
1: They've got to have their own real faith.
0: A saját valódi hitükre szert kellett tenniük. Nekik maguknak is meg kellett vívniuk és nyerniük a csatát a pusztában. Be kellett bizonyítaniuk az ördögnek, hogy ők is tudják, hogy kik. És hogyha ez az átmenet nem történik meg, akkor a királyság megáll a mozgásban, miután Jézus visszament az atyához.
1: I had an experience like this some years ago.
0: Néhány évvel ezelőtt volt egy hasonló átélésem.
1: I used to come to Eastern Europe in the bad old days of communism.
0: A régi kommunista időkben is jártam Kelet-Európába.
1: Late 70s and through the 80s.
0: A 70-es évek végén és az egész 80-es években.
1: Hungary and Poland and Czechoslovakia and other nations.
0: Mentem Magyarországra, Lengyelországba, Csehszlovákiába és a többi országba is.
1: It's a very different situation then. Some of you of course remember it.
0: Akkoriban egészen más volt a helyzet ezekben az országokban, néhányan emlékeztek még rá természetesen. A pásztorokkal titkos összejöveteleket tartottunk és nagyon kellett vigyáznunk.
1: And I happened to be in Hungary when suddenly in 1989 suddenly communism fell.
0: Történetesen Magyarországon voltam, amikor 1989-ben hirtelen összedőlt a szocializmus.
1: Now I knew it was going to happen.
0: Én tudtam, hogy meg fog történni.
1: 1987 you could feel that the power, the spiritual power of communism was broken, but the machine went on for a while.
0: Mert 1987-ben érezni lehetett, hogy a szocializmus mögötti szellemi erő megtörik, megszűnik, de a gépezet még a lendülettől ment tovább egy darabig, gondolom, értitek, mire gondolok. Érezni lehetett.
1: In the 70s, communism was so strong and so powerful, it was going to take over the world and nothing could stop it.
0: A 70-es években olyan erős volt a szocializmus, hogy azt gondoltuk, hogy az egész világot meg fogja hódítani, és semmi nem állíthatja meg. 1987-ben hirtelen érezni lehetett, hogy ez az erő megtört.
1: And people were being released from the deception of communism.
0: És az emberek felszabadultak a szocializmus megtévesztése alól.
1: And even communist officials were making jokes about communism. They didn't believe in communism.
0: Már a szocialista tisztviselők is viccelődtek a szocializmussal, már nem hittek benne.
1: But the machine continued for a while.
0: De egy darabig a lendület még tovább vitte a gépezetet.
1: And I was asked to write an article in Charisma magazine.
0: És megkértek, hogy írjak egy cikket a Karizma magazinba.
1: I wrote it in May 1989.
0: 1989 májusában írtam ezt meg.
1: It was published in January 1990.
0: És 1990 januárjában nyomtották ki.
1: And I was asked to write what I saw happening in Europe in the 90s.
0: Arra kértek, hogy írjam meg, hogy látásom szerint mi fog történni Európában a 90-es években.
1: It wasn't because I was prophetic, you just need to use your common sense.
0: Nem azért tudtam ezt leírni, mert profétikus vagyok, hanem csak a józan eszemet kellett használnom hozzá.
1: So in May 1989 I wrote this.
0: Úgyhogy 1989 májusában a következőt írtam.
1: Communism will fall.
0: A szocializmus meg fog bukni. Németország újra fog egyesülni.
1: The main enemies of the kingdom will be secular humanism and Islam. That's what I said in 1989.
0: És a királyság fő ellenségei a világi humanizmus és az iszlám lesznek. Ezt írtam 89-ben. De megdöbbentem, hogy milyen gyorsan történt ez meg.
1: Before that article was published, it had already taken place.
0: Mielőtt már kinyomtatták a cikket, ez egész megtörtént.
1: So here am I in Békés, Hungary in 1989.
0: Úgyhogy itt vagyok 1989-ben Magyarországon, Békésen.
1: Suddenly communism falls, just overnight.
0: És a szocializmus hirtelen megbukott egyik napról a másikra. Úgyhogy azt mondtam a testvéreknek,
1: country as you, city as you well know, there was the official lecture hall where you had to attend to hear the glories of communism.
0: Ahogy ti is tudjátok, minden szocialista városban volt egy olyan előadó terem, ahol azért gyűjtötték össze az embereket, hogy a szocializmus dicsőségéről hallhassanak előadásokat.
1: Suddenly these lecture halls of course were redundant.
0: Természetesen hirtelen le kellett selejtezni ezeket a termeket.
1: Let's get these lecture halls and let's have some evangelistic meetings.
0: Azt mondtam, hogy szerezzük meg ezt a termet és tartsunk evangelizációt.
1: They said to me, what are evangelistic meetings?
0: Megkérdezték tőlem, hogy mi az, hogy evangelizációs alkalom.
1: I'll show you, just get the lecture hall.
0: Azt mondtam, majd én megmutatom, csak szerezzétek meg a termet.
1: And that afternoon I had an amazing invitation.
0: És azon a délutánon megdöbbentő meghívást kaptam.
1: The principal of the gymnasium in Békés invited me to come to the gymnasium and lecture the students for 2 hours on what is Christianity.
0: A békési gimnázium igazgatója meghívott, hogy menjek el a gimnáziumba és a tanulóknak tartsak egy 2 órás előadást arról, hogy mi a kereszténység.
1: What an opportunity.
0: Micsoda lehetőség.
1: So I had all these young people, more than 1,000 of them, to listen to me compulsorily for 2 hours.
0: Úgyhogy ott volt az a több mint 1000 fiatal, aki kötelező módon hallgatott engem 2 órán keresztül.
1: And I used the opportunity to the full.
0: És én teljességében kihasználtam a lehetőséget.
1: I wasn't allowed to give an invitation.
0: Nem hívhattam őket megtérésre.
1: But I could invite them to the evangelistic meetings in the evening.
0: De meghívhattam őket az esti evangelizációra.
1: So in the evening,
0: úgyhogy este
1: 7
0: vagy 800 fiatal eljött az evangelizációra.
1: And I began to lead them, teach them, bring them to Christ. I'm sorry, let's say that.
0: Elkezdtem őket Krisztushoz vezetni, mondjuk így.
1: The first night,
0: az első estén,
1: as far as I can tell, everybody gave their life to Jesus.
0: Amennyire emlékszem, és hatalmamban áll megmondani, mindenki átadta az életét Jézusnak. Úgy tűnt, hogy másnap este mindenki bemerül Szent Szellembe.
1: And then the word went out across the city, so lots of people began coming to the meetings.
0: Aztán elterjedt a hír a városban, és sokan kezdtek jönni az összejövetelekre.
1: Because healing miracles began to take place.
0: Mert elkezdtek gyógyulási csodák történni.
1: It was a time of tremendous breakthrough.
0: Óriási áttörés volt.
1: Now on, so we started Tuesday night.
0: Úgyhogy kedden este kezdtük.
1: Everybody got saved.
0: Mindenki üdvösséget kapott nagyjából. Csütörtök este mindenki bemerült Szent Szellembe. Sőt, még a csodatevő területre is beléptünk csütörtökön. Több száz ember állt sorba, hogy imádkozzunk érte a gyógyulásért. Ennyi emberrel nem tudtam foglalkozni. Úgyhogy fogtam 15-20 fiatalt.
1: I lined them up in a row.
0: Felállítottam őket sorba.
1: And I laid hands on them and I gave them my anointing.
0: Kézzelátétellel szolgáltam nekik és a kenetemet átadtam nekik. Úgyhogy a kiküldöttjeim lettek ők.
1: You stand either side of me.
0: És azt mondtam, hogy álljatok a két oldalamra.
1: And you pray, do what I do. Just pray for the
0: people. És ti is imádkozzatok az emberekért. Csináljátok azt, amit én csinálok, imádkozzatok Jézus nevében, hogy meggyógyuljanak. És volt egy fiatalember, András, ő is kézzelátétellel imádkozott az emberekkel, és döbbenten nézte, hogy történtek a csodák. És ennek így kellene lennie. Kedden megtérni, szerdán betelni Szent Szellemmel, és csodákat tenni csütörtökön.
1: Amen. And all these miracles were taking place.
0: És mindezek a csodák történtek.
1: Here's the interesting thing.
0: Az érdekes dolog az,
1: when I left town, it stopped.
0: Hogy amikor én elmentem a városból, akkor az egésznek vége lett.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.
4: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 6. részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
4: All right. In our last session, Steve introduced the subject of the kingdom.
5: Az utolsó tanításban Steve a királyságnak a témájáról beszélt.
4: Maybe a little bit new for many people.
5: Valószínűleg el is végzett emberek életében dolgokat.
4: And for most people, they have never heard the gospel of the kingdom. They've only heard the gospel of salvation.
5: Nagyon sok ember nem hallott még a királyság evangéliumáról, hanem csak az üdvösségnek az evangéliumáról hallottak.
4: Jesus preached the gospel of the kingdom.
5: Jézus pedig a királyságnak az evangéliumát hirdette.
4: Amen. Amen. Now you must be saved, you must be born again.
5: Természetesen újjá kell születnünk.
4: But that is not the majority of what Jesus is emphasized in his teachings.
5: De Jézus a tanításaiban nem többnyire nem ezt hangsúlyozta.
4: Let's just look at a couple of scriptures as I move on to the next subject.
5: Nézzünk meg néhány bibliai helyet, mielőtt a következő témába belemennénk.
4: I believe this to be an absolutely foundational apostolic revelation of the New Testament.
5: Hiszem, hogy ez egy abszolút apostoli kijelentés az Új Szövetségből.
4: And though I can quote from many passages, I'll just simply quote from Galatians chapter 3, verses 28 and 29.
5: A Galata levélnek a harmadik fejezetéből 28. 29. verset szeretném felolvasni.
4: In Galatians 3, a passage familiar to us all says, "For there is no difference between Jew nor Gentile, between slave and those that are free, between men and women, we are all in union with Christ, or one in Christ. If you belong to Christ, then you are the descendant of Abraham, and you receive what God had promised."
5: Galata 3:28-29, nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.
4: So the Apostle Paul is saying now that as you read that passage, that he was not speaking of, the scriptures were not speaking of seeds as in many, but seeds as in one.
5: Itt Pál apostol nem úgy beszél a hívők összességéről, mint sok magból származottakról, hanem mint egyetlen magból származottakról.
4: And he reveals to us that the seed was in fact speaking prophetically of Jesus Christ to come.
5: És ez az egy mag, ez Jézus Krisztus, aki eljövendő volt.
4: Now if we are in Christ, we are a part of that seed in Christ.
5: Hogyha pedig mi Krisztusban vagyunk, akkor mi Krisztus magvának a termése vagyunk.
4: Amen?
5: Amen.
4: Is that clear?
5: Világos.
4: Okay? So now let's if what God promised Abraham to his seed, his descendants, the seed that was to come applies to us.
5: Hogyha Istennek az az ígérete, amint Ábrahámnak adott, hogy az ő magva az feletté meg fog sokasodni, ezek mi vagyunk, illetve a Krisztusnak, az eljövendő Krisztusnak a magvai, ezek mi vagyunk.
4: Then what is it that God promised us in this seed, Christ?
5: Akkor mi az, amit Isten megígért nekünk ebben a magban, Krisztusban?
4: And we go back to Genesis in chapter 2.
5: Visszamegyünk a Teremtés könyve második fejezetéhez.
4: Abraham has now taken his son. He has successfully passed God's test to offer up his son, Isaac.
5: Ábrahám felajánlotta az ő fiát, Izsákot, átment ezen a próbán.
4: And the Lord says, because you have done this thing.
5: És az Úr azt mondta neki, hogy mivel te megtetted ezt a dolgot,
4: the Lord is now ready to make one of the most profound promises in the whole of Scripture.
5: Az egész írásban az egyik legalapvetőbb ígéretet teszi itt Isten.
4: In other words, the paraphrase says, because Abraham, you have given your son, now I, God, covenant, I will now give my son.
5: Hogyha át akarjuk fogalmazni ezt az ígéretet, akkor azt mondja itt Isten, hogy Ábrahám, mivel te odaadtad a te fiadat nekem, ezért én is, te érted, és neked oda fogom adni az én fiamat.
4: And in that seed that is to come, I will bless the whole of the earth and all the nations of the earth.
5: És ebben a következő magban, akit én adni fogok, áldott lesz a földnek minden nemzetsége.
4: And the Lord says in Genesis chapter 22:17,
5: az Úr azt mondja a Teremtés könyvének 22. fejezetében, a 17. versben,
4: that in this blessing I will bless thee and I will multiply and multiply the seed as the stars of heaven and the sand which is upon the seashore, and the seed shall possess the gates of his enemies.
5: Tehát Móze, első Mózes 22:17, hogy megáldva megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövenyt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek a kapuját.
4: So in Galatians we now have this revelation. Wow, this promise to Abraham was a promise to Christ that was to come.
5: Ahogy a Galata levélből olvasott igerészben láttuk, ez az ígéret, ami Krisztusban valósult meg, ez adatot nekünk, ez már itt Mózes első könyvében, az eljövendő Krisztuson keresztül egy ígéret volt az emberiség számára.
4: And now that he has come, we realize that we are now in Christ.
5: És ahogyan észreveszünk azt, hogy mi már most Krisztusban vagyunk,
4: and that means that the promise that God made to Abraham now is a promise made directly to me and to you as believers.
5: És hogy az az ígéret, amit Isten Ábrahámnak adott, az most már ezért nekem és neked, rád és rám is vonatkozik hívőkként.
4: Amen?
5: Amen.
4: Do you see that?
5: Látjátok ezt, értitek?
4: This is not my teaching. I could spend the next 3 or 4 hours on this topic.
5: Ez nem a mostani tanításom témája, 3-4 óra hosszat tudnék erről tanítani.
4: But I want you to see very clearly that God's promise from the beginning to Abraham was is that Christ's seed would take possession of the gates of the enemy.
5: Csak ezt szeretném megmutatni nektek ezzel, hogy a Ábrahámnak adott ígéret óta Isten megígérte azt, hogy Ábrahámnak a magva birtokolni fogja az ő ellenségeinek a kapuját.
4: Now to our modern societies we don't understand really what that necessarily means, but they did then. Very clearly.
5: A mi modern világunkban nem biztos, hogy mindannyian értjük pontosan azt, hogy mit is jelent ez, de abban a korban ezt nagyon jól értették.
4: Right? Almost all of the major cities centers were walled in for protection.
5: Annak idején a legtöbb jelentős méretű város falakkal volt védelemként körbevéve.
4: And the larger cities had multiple gates that allowed you to enter into the city.
5: És a nagyobb városok falain több irányból is kapuk voltak, amelyeken keresztül be lehetett menni a városba.
4: In fact, we can still find some of these ancient gates around all over ruins all over Europe.
5: Igazából még napjainkban is Európa szerte találunk olyan régi várromokat, ahol ezeket a kapukat megtalálhatjuk, láthatjuk.
4: I was in Pula last year, last summer, and I got a chance to see 2 or 3 of these gates that are over 2,000 years old.
5: Az elmúlt nyáron Pulában jártam, ahol szintén lehet látni 2 vagy 3 ilyen 2000 évnél régebbi városkaput.
4: So what was significant about these gates, besides just that they were the traffic lanes in and out of the city?
5: Az volt a jelentőség ezeknek a városkapuknak, hogy ezen keresztül zajlott a városba történő befelé és azonnan kifelé vezető forgalom.
4: These were the political seats as well.
5: Ezek ilyen politikailag fontos, jelentős helyek voltak.
4: This is where commerce was conducted and markets were operating.
5: Itt zajlott a gazdasági életnek, az üzleti életnek egy jelentős része.
4: It was the seat of the judiciary, where you come to the elders for to have judges mattered, you'd come to the gates of the city. That's where the elders were to judge judicial matters.
5: A zsidó hagyományban is az volt, hogy a vének ott ültek a kapuban, és ott hoztak ítéleteket bizonyos dolgokkal kapcsolatban.
4: Amen?
5: Amen.
4: So the gates are speaking more than just simply these stone entrance points.
5: Amikor kapukról beszél tehát, akkor sokkal nagyobb jelentősége van ennek, mint sem csak, hogyha az építményekre gondolunk.
4: We're speaking of the political and the judicial and the business focuses or centers of the city.
5: A városoknak a politikai, a hatalmi és a gazdasági fontos helyei voltak ezek.
4: And as Steve taught in the last session, it is the Lord's desire that we become the light of the world, the salt of the earth, that we influence these gates.
5: És ahogyan Steve beszélt az előző tanításban, az a mi elhívásunk, hogy mi is megtanuljunk ezekben a fontos helyeken uralomra jutni, és ott hatalmat gyakorolni.
4: Now, who do these gates belong to?
5: Na most az a kérdés, hogy kihez tartoznak ezek a kapuk?
4: Now we know who they did belong to. They belonged to the devil for thousands of years.
5: Tudjuk, hogy valójában ezek kihez tartoznak. Ezeket évszázadok óta, vagy évezredek óta az ördög tartja a fennhatósága alatt.
4: Now after the cross, who do they belong to?
5: És a kereszt óta kihez tartoznak?
4: Right? Jesus took it back. Everything that
5: Jézus visszavásárolta ezeket.
4: Legally, when Adam fell, the first Adam, in the last Adam, Jesus legally took it all back again.
5: Mint az utolsó Ádám, Jézus jogszerűen visszavette ezeket.
4: So it's not an issue of the legality in the heavenlies. It's an issue of who's going to take possession of the gates on the earth.
5: A mennyei jog szerint nem kérdés az, hogy a földi kapuknak ki az ura.
4: Amen.
5: Amen.
4: Now in light of that, I think this next passage makes sense.
5: Tovább menve a következő üzenet is ezt húzza alá.
4: Jesus says, I will build my church.
5: Jézus azt mondja, hogy én építem fel az eklésiát, a gyülekezetemet.
4: In Matthew 16:18 he says, and upon this rock, the revelation of him being the Son of God, I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it.
5: És a Máté 16:18-ban azt mondja, hogy ezen a kősziklán építem fel az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
4: Amen?
5: Amen.
4: It means that the church of God should be advancing. We should be assaulting the gates of our enemies.
5: Ez azt jelenti, hogy a gyülekezetnek, Isten népének az az elhívása, hogy uralkodjon még az ellenségének a kapuin is.
4: And it is God's desire that we engage in this fallen world and be his representative and his ambassadors.
5: Istennek az az elhívása és az a vágya, hogy a bukott világban mi az uralmat elfoglaljuk ezeken a helyeken, mint az ő nagykövetei.
4: That makes sense?
5: Értitek?
4: And I think it was properly said that this is really our occupation strategy for the remainder of our time on the earth until the Lord returns or until he returns.
5: Úgy gondolom, hogy ezt helyesen mondta Steve is, amikor azt mondta, hogy ez a mi elhívásunk és a megbízatásunk egészen addig, még az Úr vissza nem jön a földre.
4: I believe when the Lord Jesus returns, and he will return.
5: Hiszem azt, hogy amikor az Úr Jézus visszatér, és ő vissza fog térni.
4: He wants to find his church on the offensive, not running in retreat.
5: Hiszem azt, hogy azt szeretné, hogyha az ő népét éppen offenzívába, tehát támadásba, a sötétség erőjelén támadásban találná, és nem valami pihenő táborban.
4: Amen?
5: Amen.
4: The last 100 years the church has been running in retreat.
5: Az elmúlt évszázadokban a gyülekezet, az eklézia, minthogyha ilyen folyamatos retreaten, pihenésen lenne.
4: And the Lord wants us to turn around, face the gates of our enemies, and advance his kingdom in the authority and the power of his name.
5: És az Úr pedig azt akarja, hogy szemtől szembe forduljunk ellene az ellenségnek, és úgy vigyük előre az ő királyságát.
4: Amen?
5: Amen.
4: Does that make sense?
5: Értitek?
4: Okay, let's move on now to the session that I'd like to do now.
5: Menjünk tovább most akkor a mostani tanításnak a témájára ezután.
4: And I would like to talk about what are some of the common obstacles to destiny.
5: Szeretnék arról beszélni most, hogy mik a leggyakoribb gátak, akadályai az elhívásunknak a betöltésének.
4: As we said, there are many, many things that we need to understand about destiny in order to fulfill it.
5: Ahogy már beszéltünk arról, sok dolgot meg kell értenünk ahhoz, hogy az elhívásunkat be tudjuk tölteni.
4: We said this last night, but it's I believe worth saying yet again.
5: Tegnap este már mondtam ezt, de hiszem azt, hogy érdemes, szükséges még egyszer elmondani.
4: The foundation we build upon is the foundation, it's the faith, and we believe that what God said about us is true.
5: Arra az alapra kell építkeznünk, hogy amit Isten mond nekünk, az igaz.
4: Right?
5: Igaz?
4: Romans chapter 4, this is why Abraham had favor with God and why God made covenant with him, because Abraham believed God.
5: A Róma 4-ben azt mondja, hogy ez az, amivel kedvességet talált Ábrahám Isten előtt, hogy hitt neki, és ezért Isten az ő barátjának nevezte őt.
4: But more specifically, Abraham believed what God said about Abraham.
5: De hogy pontosabban mondjuk ezt, arról van szó, hogy Ábrahám hitt Istennek, annak vonatkozásában, amit őről, Ábrahámról mondott.
4: He believed that this 100-year-old man with his very old wife would yet bear a son.
5: Supernaturally. Elhitte azt, hogy ő, a 100 éves Ábrahám és a szintén élemedett korban lévő felesége képesek lesznek egy fiút szülni.
4: And I believe that the number one biggest killer of destiny is not believing what God says about us.
5: És hiszem, hogy az első számú gyilkosa annak, hogy betöltsük az elhívásunkat, az az, hogyha nem hisszük el Istennek a szavait.
4: Amen.
5: Amen.
4: I mean, we believe maybe intellectually.
5: Elképzelhető, hogy intellektuálisan elfogadjuk vagy elhisszük.
4: We have to believe by a revelation of the Holy Spirit.
5: De a Szent Szellem kijelentése által kell elhinnünk.
4: Just as Satan attacked Jesus, he attacks us as well, and he challenges us, if you be the Son of God.
5: Ahogyan az ördög, a sátán megkísértette Jézust, ugyanúgy megkísért bennünket is, és kétségbe vonja azt, hogy ha Isten fia vagy. Hogy ez az, amivel kedvességet talált Ábrahám Isten előtt, hogy hitt neki, és ezért Isten az ő barátjának nevezte őt.
4: But more specifically, Abraham believed what God said about Abraham.
5: De hogy pontosabban mondjuk ezt, arról van szó, hogy Ábrahám hitt Istennek, azzal, annak vonatkozásában, amit őről, Ábrahámról mondott.
4: He believed that this 100-year-old man with his very old wife would yet bear a son.
5: Supernaturally. Elhitte azt, hogy ő, a 100 éves Ábrahám és a szintén élemedett korban lévő felesége képesek lesznek egy fiút szülni.
4: And I believe that the number one biggest killer of destiny is not believing what God says about us.
5: És hiszem, hogy az első számú gyilkosa annak, hogy betöltsük az elhívásunkat, az az, hogyha nem hisszük el Istennek a szavait.
4: Amen.
5: Amen.
4: I mean, we believe maybe intellectually.
5: Elképzelhető, hogy intellektuálisan elfogadjuk vagy elhisszük.
4: We have to believe by a revelation of the Holy Spirit.
5: De a Szent Szellem kijelentése által kell elhinnünk.
4: Just as Satan attacked Jesus, he attacks us as well, and he challenges us, if you be the Son of God.
5: Ahogyan az ördög, a sátán megkísértette Jézust, ugyanúgy megkísért bennünket is, és

0: képesek lesznek egy fiút szülni.
1: And I believe that the number one biggest killer of destiny is not believing what God says about us.
0: És hiszem, hogy az első számú gyilkosa annak, hogy betöltsük az elhívásunkat, az az, hogyha nem hisszük el Istennek a szavait.
1: Amen.
0: Amen.
1: I mean, we believe maybe intellectually.
0: Elképzelhető, hogy intellektuálisan elfogadjuk vagy elhisszük.
1: We have to believe by a revelation of the Holy Spirit.
0: De a Szent Szellem kijelentése által kell elhinnünk.
1: Just as Satan attacked Jesus, he attacks us as well, and he challenges us, if you be the Son of God.
0: Ahogyan az ördög, a sátán megkísértette Jézust, ugyanúgy megkísért bennünket is, és kétségbe vonja azt, hogy ha Isten fia vagy.
1: And either we believe by revelation, or we're not in the game.
0: És hogyha nem hisszük ezt kijelentés által, akkor már nem is vagyunk játszmában vele.
1: Something that was pressing on my heart last night and again today, I wasn't going to share this, but I think I will. Let me just share this.
0: Hadd mondjak el valamit, ami tegnap megérítette a szívemet.
1: We've many times heard the expression, you know, you're one in a million.
0: Többször halljuk azt a kifejezést, hogy egy vagy millió közül.
1: You know what the reality is as I look around this room here?
0: Tudjátok, hogy mi a valóság, hogy körülnézek itt ebben a teremben?
1: You are so special.
0: Te annyira különlegesek vagytok.
1: So unique.
0: Annyira egyedülállóak.
1: So valuable.
0: Annyira értékesek.
1: That you are one in a billion.
0: Hogy ti egy vagytok milliárd közül is.
1: Let me explain.
0: Hadd magyarázzam el.
1: We have to enter the kingdom. Jesus says you must first be born and then you must be born again. Two births.
0: Jézus azt mondja, hogy a királyságba úgy tudunk bejutni, hogyha újjászületünk, tehát két születés által.
1: Amen?
0: Amen.
1: That's what he said to Nicodemus. I mean, this is not deep theology.
0: Ezt mondta Nikodémusnak az Úr, tehát ez nem egy mély teológiáról beszélek itt most.
1: When you were conceived,
0: amikor megfogantál,
1: right? It was about a 200 to 250 million different possibilities of what could happen at the moment of conception.
0: Ott egy 2-2.5 millió lehetséges mód volt, ami történhetett volna veled.
1: The biblical word as we read the word seed.
0: A Bibliában, amikor a mag szót olvassuk, vagy azt megnézzük.
1: The Greek word is the word spermos, where we get the word sperm.
0: Akkor ott a görög sperma szó szerepel.
1: And in that sperm, the male sperm resides 23 chromosomes, the DNA that is passed on.
0: És a férfinek a spermájában ott vannak a kromoszómák, 24 darab.
1: There is approximately 200 to 250 million seeds competing. Only one gets the prize.
0: És egy-egy alkalommal 200-250 millió hímivar sejt verseng azért, hogy az egy petesejtet megtermékenyítse.
1: To fertilize an egg and create a miracle.
0: Az, hogy ezek közül melyik fogja elvégezni a megtermékenyítést, az önmagában véve egy csoda.
1: So from the very beginning you're not one in a million.
0: Tehát a legkezdetektől fogva nem egy vagy a millió közül.
1: You're about one in 200 million.
0: Hanem egy vagy mondjuk 200 millió közül.
1: Amen?
0: Amen.
1: Hallelujah. And God predestined according to his purpose and his plan of those 250 million possibilities which one he wanted.
0: És Isten kiválasztotta és elrendelte a 200-250 millió közül azt az egyet, amelyikkel ezt el fogja végezni.
1: Now the Bible goes on to say in 1 Peter chapter 1.
0: A Biblia azt mondja a Péter első levelének az első fejezetében.
1: That we are also been born again of incorruptible seed, which is the word of God.
0: Hogy egy romolhatatlan magból születtünk, ami Istennek a beszéde.
1: Amen.
0: Amen.
1: Same word, seed, spermos, it's the DNA, the very life of God.
0: Ugyanaz a szó, a sperma, a mag kifejezés van itt is, ami Istennek a DNS-e.
1: And as I was thinking about this last night sitting here,
0: és ahogy ezen gondolkodtam tegnap este itt ülve,
1: you know, it's not enough just to be born.
0: Nem elég csak megszületni.
1: Okay, the odds are very great. The odds are enormous. The

0: chances of
1: az
0: you
1: esélyek,
0: being born, yeah.
1: Az esélyek nagyon,
2: the
1: nagyon
2: chances
1: nagy,
2: of you sitting here tonight, okay, is about 200 million to one. Let's just go on.
1: Na, csak menjünk tovább.
2: When I think about that, then I think about how many Hungarians are there in the whole of Hungary?
1: Hány magyar van Magyarországon összesen?
2: 10 million. How many of them have been born again by the incorruptible seed of God's word?
1: És közülük hányan születtek újjá Isten romolhatatlan magvából?
2: Maybe 1%?
1: Okay. Talán 1%.
2: Out of 10 million people, maybe 1 or 2% have been born again by God's incorruptible word or seed.
1: Tehát 10 millió magyar emberből 1 vagy 2% született újjá Isten romolhatatlan magva által.
2: And you're sitting here tonight.
1: És ti itt ültök ma este.
2: Not only have you been born,
1: nem csak megszülettetek,
2: you've been born again.
1: Hanem újjá is születtetek.
2: Now put the odds together.
1: Na most rakjuk össze az esetőségeket, a lehetőségeket.
2: And I would say you're not one in a million, you're one in a billion.
1: Ezért mondom én azt, hogy nem egy vagy millióból, hanem egy vagy egy milliárdból akár.
2: Do you see why how special you are?
1: Látod, hogy mennyire különleges vagy?
2: How rare?
1: Mennyire ritka?
2: How precious?
1: Milyen értékes?
2: You are to the Father?
1: Vagy az Atyának a szemében?
2: He don't have a whole lot of you. He doesn't have as many of us as he would like.
1: Nem vagyunk itt annyian, mint amennyien az Atya szeretné azt, hogy legyünk.
2: The road to destruction is wide. Many are on it.
1: A pusztulásba vezető út az nagyon széles, és sokan járnak azon.
2: Jesus said the road to life is very narrow and few shall find it.
1: Jézus pedig azt mondta, hogy az az út, ami a világosságra, az életre vezet, az keskeny és kevesen járnak rajta.
2: So number one, you have to believe what God says about us.
1: Az első dolog az, hogy el kell hinnünk azt, amit Isten mond rólunk és nekünk.
2: And many of us still do not believe it.
1: És közülünk sokan még mindig nem hiszik ezt.
2: And it is a destiny, it is an obstacle to destiny.
1: És ez akadálya lehet az elhívásunk befutásának.
2: Amen.
1: Amen.
2: One day Jesus was teaching. I've used this before. I'll use it again. One day Jesus was teaching about John the Baptist. He was asked about John the Baptist.
1: Egy napon Jézus tanított bemerítő Jánossal kapcsolatban.
2: And Jesus said John the Baptist was the greatest of all of the prophets.
1: Jézus azt mondta, hogy a proféták közül a legnagyobb volt bemerítő János.
2: None greater than John the Baptist.
1: Senki sem volt nagyobb bemerítő Jánosnál.
2: And now Jesus starts teaching about the kingdom.
1: Aztán Jézus itt elkezd a királyságról tanítani.
2: He says, now listen, if you have ears to hear, listen.
1: És azt mondja, hogy ha van fületek a hallásra, akkor figyeljetek.
2: The least in the kingdom of God is greater than John the Baptist.
1: A legkisebb Isten királyságában nagyobb, mint bemerítő János.
2: You see, the least in the kingdom of God has been born again by God's incorruptible seed.
1: Mert értsétek meg, hogy a legkisebb Isten királyságában újjászületett Isten romolhatatlan beszédének a magva által.
2: The least in the kingdom of God is in Christ.
1: A legkisebb Isten királyságában is Krisztusban van.
2: And a direct heir and a descendant of Abraham.
1: És direkt leszármazottja Ábrahámnak.
2: The least in the kingdom of God is greater than the greatest in the old covenant.
1: A legkisebb Isten királyságában nagyobb, mint a legnagyobb az Ószövetségben.
2: Now I ask you.
1: Akkor most kérdezek tőletek valamit.
2: In light of point one.
1: Ennek a fényében, az első pont fényében.
2: Who in this room is greater than John the Baptist?
1: Ki van itt ebben a teremben, aki nagyobb bemerítő Jánosnál?
2: Thank God, if I didn't set you up, I really would be disappointed if you didn't get the answer.
1: Hálát adok az Úrnak azért, hogy föltettétek a kezeteket, mert ha ezt nem tettétek volna, akkor most kezdhettem volna előről.
2: I didn't ask you, do you feel greater than John the Baptist?
1: Nem azt kérdeztem tőletek, hogy ki érzi magát nagyobbnak bemerítő Jánosnál.
2: I asked you according to what God says about you, hanem, are you?
1: Hanem azt kérdeztem, hogy aszerint, amit Isten mond rólad, nagyobb vagy-e bemerítő Jánosnál.
2: You see, we have to believe what God says.
1: Látjátok, szükség elhinnünk azt, amit Isten mond.
2: Therein is the path of destiny.
1: Itt van az elhívásunk betöltésének az útja.
2: Number two.
1: Második pont.
2: We have to also believe.
1: Amit szintén hinnünk kell.
2: And we need to be persistent in our pursuit of destiny.
1: És kitartóaknak kell lennünk abban, hogy megfussuk az elhívásunkat.
2: You see, everything in the kingdom of God begins as a seed.
1: Tudjátok, Isten királyságában minden maggal kezdődik.
2: Jesus taught on the kingdom over and over again, and he would teach the kingdom of God is likened unto a seed that the sower sows.
1: Jézus tanított több alkalommal is Isten királyságáról, és többször is arról tanított, például a magvető példájában, hogy Isten királysága olyan, mint a mag, úgy kezdődik.
2: And what is the nature of a seed? It's small.
1: Mi a természete egy magnak? Elsősorban kicsi.
2: And it grows over time.
1: És állandóan növekszik.
2: If we don't impede, if we do not stop the process of growth, it will continue to grow.
1: Hogyha valami nem állítja le a növekedését, akkor az folytatja a növekedését.
2: The devil knows that.
1: Az ördög tudja ezt.
2: And his strategy is to try to hinder, to beat us down, and to stop us from growing.
1: És őneki az a stratégiája, hogy megpróbálja mi növekedésünket akadályozni és leállítani.
2: Amen. And so therefore Amen. Jesus teaches us that we need persistence.
1: Ezért tanít Jézus arról, hogy kitartóaknak kell lennünk abban, hogy Isten királyságát keressük.
2: And he gives parable after parable on teaching on this.
1: És erről a témáról újra és újra példázatokban tanított minket.
2: He says, your destiny is likened unto this.
1: A mi elhívásunk következőképpen néz ki.
2: You're at home and sleeping and your neighbor comes knocking on your door asking for bread.
1: Otthon vagy, és a szomszédod bejön, zörget az ajtódon, és kenyeret akar kérni tőled.
2: And you don't want to get up and answer.
1: Nem akarsz felkelni és válaszolni neki.
2: But he keeps knocking.
1: De ő csak kitartóan zörget.
2: He's persistent.
1: Kitartó ebben
2: he
1: a nyomulásban.
2: Will not give up.
1: Nem fogja feladni.
2: So eventually, not because you want to, because you have to because of the persistence.
1: És végül nem azért, mert ez volt a szándékod, hanem azért, mert nem tudsz más tenni az ő kitartása miatt.
2: Jesus gave other parables about a judge who because of the persistency is finally persuaded.
1: És Jézus másik példát is ad nekünk, például azzal a bíróval kapcsolatban, aki az özvegyasszonynak a kitartása miatt végül megtette azt, amit kért tőle.
2: And this is what Jesus says about your destiny.
1: És a következőt mondja Jézus az elhivatásotokról.
2: Keep on knocking.
1: Állandóan kopogtassatok, zörgessetek.
2: Keep on seeking, keep on asking.
1: Állandóan keressetek, állandóan kérjetek.
2: That's in the Greek that is an ongoing, that doesn't stop, it's not a one-time event.
1: A görögben ezekről mindegyikről elmondható, hogy nem egyszeri események, hanem folyamatosan tennünk kell ezeket.
2: Keep on seeking,
1: folyamatosan keresni,
2: keep on knocking,
1: folyamatosan zörgetni, kopogni.
2: And it will be opened up unto you.
1: És akkor meg fog nyitatni nekünk.
2: That requires persistence.
1: Ez pedig kitartást igényel.
2: And as I've looked at the destinies of men in scripture, men and women in scripture,
1: sok Isten emberének az életútját végignéztem Isten beszédében.
2: They came to learn how important this was.
1: És eljutottak arra a felismerésre, meg kellett tanulniuk, hogy kitartóaknak kell lenniük.
2: Even in any of the great disciplines and discoveries and inventions in modern times, we see the same principle at work.
1: Még a modern időknek a képzési rendszerében is láthatjuk azt, hogy szükség van kitartásra.
2: Right. Thomas Edison, who invented the light bulb, as many know.
1: Thomas Edison, sokan ismeritek, aki az izzót feltalálta.
2: Tried 10,000 different elements before he found one that worked.
1: 10,000 különféle anyagot kipróbált az izzószálhoz, mire egyet talált, ami működött.
2: He didn't see that as 10,000 defeats.
1: És nem úgy élte meg ezt, mint 10,000 vereséget, vagy 9,000 vereséget.
2: He saw it as 10,000 lessons that he learned that brought him to where he finally needed to be.
1: Hanem úgy tekintett ezekre, mint 10,000 tanításra, tanulási lehetőségre, amelyek közül megtalálta az egy működőt.
2: And in almost any destiny or any profession, it requires persistence to prevail.
1: És szinte minden hivatásnak a betöltéséhez kitartásra van szüksége, hogy az ember betölthesse.
2: About 1% inspiration.
1: Körülbelül 1% inspiráció van benne.
2: And 99% perspiration.
1: És 99% kitartás.
2: Everyone, I should probably recognize this picture.
1: Valószínűleg mindenki felismeri a képen látható úriembert.
2: He became the 16th president and one of the most well-known presidents in American history.
1: Ő az Egyesült Államok történetének 16. és talán az egyik legjobban ismert elnöke.
2: And he's a great example of a godly man who learned persistence.
1: Ő az egyik nagy példája, Isten egy olyan embere, aki megtanulta a kitartást.
2: He was born in poverty.
1: Szegénységben született.
2: In 1816, his family lost his home, he was forced out.
1: 1816-ban a családja elvesztette az otthonát, és ki kellett költözniük.
2: In 1831 he failed in his first business.
1: 1831-ben az első üzleti vállalkozása megbukott.
2: The next year he ran for state legislature and lost.
1: A következő évben próbált újat indítani, de nem sikerült neki.
2: In 35 he was engaged to be married, his sweetheart died, his heart was broken.
1: 1835-ben eljegyzett egy lányt, akit el akart venni feleségül, aki aztán meghalt.
2: In 36 he had a total nervous breakdown and was in bed for 6 months.
1: 1836-ban aztán egy teljes idegösszeroppanást kapott, ami miatt 6 hónapig ágyban feküdt.
2: In 1838 he sought to become the speaker of the state legislature. It was defeated.
1: 1838-ban megkeresték őt, hogy legyen a szónoka az állami önkormányzatnak, de ott is vereséget szenvedett, tehát felkérték, de nem ő nyert.
2: Two years later he tried to be re-elected as elector and he was again defeated.
1: Két évvel később újra felkérték egy ilyen képviselő jelöltségre, de ismét vereséget szenvedett.
2: In 43 he ran for US Congress.
1: 1843-ban jelölték a kongresszusba, de akkor is veszített.
2: And he lost.
1: Veszített akkor?
2: In 1854 he ran for the Senate of the United States.
1: 1854-ben indult az Egyesült Államok szenátusa tagságáért.
2: And again he lost.
1: De újra vereséget szenvedett.
2: In 56 he sought the vice presidential nomination for his party.
1: 1856-ban felkérték az ő pártjának az alelnöki posztjára.
2: He got less than 100 votes.
1: 100 szavazattal veszített.
2: And lost.
1: 100 szavazattal.
2: In 58 he ran for the US Senate again.
1: 1858-ban újra indult a szenátusi tagságért.
2: And again he lost.
1: És újra veszített.
2: Do you see a pattern?
1: Látjátok a dolgok ismétlődését? A tendenciákat?
2: And then in 1860,
1: aztán 1860-ban
2: he was elected the 16th president of the United States.
1: Megváltoztatták őt az Egyesült Államok 16. elnökének.
2: Hallelujah. Amen?
1: Amen.
2: He would not quit.
1: Nem adta fel.
2: He continued to persist.
1: Állandóan, folyamatosan kitartott.
2: And this is a critical kingdom attitude that we need developed in us if we are going to fulfill our destiny.
1: Ez egy kritikus királyságbeli hozzáállás tulajdonság, amit ki kell fejlesztenünk magunkban ahhoz, hogy be tudjuk futni az elhívásunkat.
2: Do you agree? Great things don't come easily.
1: Egyetértetek ezzel? A nagy dolgok nem jönnek könnyedén.
2: If you want a great destiny, then prepare to greatly persist.
1: Hogyha nagy elhívást akarsz betölteni, befutni, akkor nagyon kitartónak kell lenned.
2: Because I assure you, the devil will not just roll over and let you fulfill your destiny unresisted.
1: Biztos vagyok abban, hogy az ellenség, az ördög az nem fogja ölbetett kézzel nézni, hogy te csak úgy befussd az elhívásodat.
2: Here's the third reason why I believe so many will not fulfill their destiny.
1: A harmadik ok, amit úgy gondolom, hogy sok mindenkit megakadályoz abban, hogy az elhívását betöltse.
2: Because we don't pass the tests that come and will come along in life.
1: Az, hogy nem tartunk ki a próbákban, amik jöhetnek és jönni fognak az életünkben elénk.
2: Most of us have finished some level of school or university and you know you have to take tests.
1: Sokan közületek végeztetek iskolákat vagy egyetemeket, és tudjátok, hogy időnként vizsgákon kell részt vennünk.
2: And sometimes we need to take the test many times, repeat the test, but you have to pass it eventually.
1: És vannak olyan helyzetek, amikor újra és újra vizsgáznunk kell bizonyos dolgokból, és újra meg kell felelnünk.
2: So I want to look at these common tests that we find throughout the examples given to us in Scripture.
1: Szeretném, hogyha megnéznénk most az írásban, hogy milyen teszteket, milyen példa, próbákat tesz elénk Istennek a beszédet.
2: James chapter 1.
1: Olvassuk a Jakab levél első fejezetét.
2: It says, happy are those that remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive as a reward the life in which God has promised to those who love him. If we are tempted by such trials, we must not say that this temptation comes from God, for God cannot be tempted by evil, and he himself tempts no one.
1: Jakab levele első fejezet 12-13. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elveszi az élet koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig nem kísért senkit sem.
2: So very important. Tests will come into our lives.
1: Tehát nagyon fontos megértenünk, hogy próbák pedig fognak jönni az életünkbe.
2: Blessed and happy is the man that passes tests when they come.
1: Boldog és áldott az a személy, aki kitart és átmegy ezeken a próbákon, amikor jönnek.
2: But James is very careful to say, be careful that you don't confuse a test with temptation.
1: Nagyon, itt Jakab nagyon határozottan mondja azt, hogy nagyon fontos, és legyünk óvatosak abban, hogy amikor a próbák jönnek, azt ne keverjük össze a kísértéssel.
2: Amen? God does not tempt. The devil tempts, not God.
1: Mert Isten nem fog kísérteni bennünket, a kísértő az ördög, és ő az, aki kísért minket.
2: But the Lord does allow tests.
1: De az Úr ad elénk próbákat.
2: Amen? As he says in Deuteronomy chapter 8, he says, I have led you Israel into the wilderness for 40 years to be tested and to be proven.
1: Azt mondja a Mózes 5. könyvében, hogy Izrael népét azért vittem a pusztába, hogy megpróbáljam ott őket 40 évig.
2: Amen?
1: Amen.
2: To show you what is in your heart.
1: Hogy megmutassa azt, hogy mi van a szívünkben.
2: So these tests aren't so that really isn't so that God can see what's in our heart. He knows what's in our heart.
1: Igazából ezek a próbák nem azért vannak, hogy Isten meglássa, hogy mi van a szívünkben, mert ő pontosan látja ezt.
2: These tests are designed to reveal to us what is in our heart.
1: Ezek a tesztek arra vannak kitalálva, hogy a mi magunk számára váljon világossá az, hogy mi van a szívünkben.
2: Right? The Lord led Abraham into a test with his son Isaac.
1: Az Úr belevezette Ábrahámot egy próbába az ő fiával, Izsákkal kapcsolatban.
2: Do we really believe that God didn't know what was going to happen?
1: Tényleg azt gondoljátok, hogy Isten nem tudta, hogy mi fog történni?
2: God knew.
1: Isten tudta.
2: But Abraham didn't.
1: De Ábrahám nem.
2: And Abraham had his tested, his faith tested.
1: És Ábrahámnak szüksége volt arra, hogy a hite megpróbáltasson.
2: And thank God that he passed the test.
1: És hála Istennek azért, hogy ő átment ezen a teszten, megfelelt.
2: Because his obedience blessed the entire world.
1: Mert az ő engedelmessége az egész világot megáldotta.
2: Like in any process, if in manufacturing or in business, you have quality control checks throughout the process.
1: Mint sok helyen az iparban is, vagy gyártási folyamatokban újra és újra vannak ellenőrző pontok, ahol teszteknek meg kell felelni, például az adott terméknek.
2: Right? We want throughout the process to test the quality so that when we finish we have a product that is quality.
1: Az elhívásunk betöltésében is ezért van szükség arra, hogy újra és újra próbákon menjünk át, hogy a végén azzá váljunk, amivé Isten akarja, hogy váljunk.
2: That helps to ensure that we finish with a quality product.
1: Ez a biztosítéka annak, hogy minőségiekké válunk.
2: If we don't have those quality control checks, then we almost certainly will wind up with a defective, faulty product at the end of the process.
1: Hogyha nem lennének ezek a minőségi próbák elhelyezve a növekedésünk útjában, akkor a végén valószínűleg valami hibás termék jön neki.
2: Amen? Does that make sense?
1: Értitek ezt?
2: Okay, it's no different with the process of destiny.
1: Nem, nincs ez másképpen az elhívásunk beteljesítésének folyamatában sem.
2: God puts in and allows quality control, quality tests along the way to show us what, where we really are.
1: Isten elhelyez az életünkben ilyen minőségi ellenőrző teszteket, próbákat, amiken át kell mennünk.
2: Amen? So before I look at these examples in the Old Testament, let's look at Romans 15:4. Says, everything written in the scriptures was written to teach us, in order that we might have hope to the patience and encouragement which the scriptures give us.
1: Róma 15:4, láttunk példát az Ószövetségből, most nézzünk egy új szövetségi példát. Róma 15:4, mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen.
2: Okay? So now, as we go back again to the Old Testament, And look at Joseph and Daniel and Moses and these examples. Why were they given?
1: Most, hogyha visszamegyünk az Ószövetségre és megnézzük Józsefet, Dánielt, Dávidnak az élet útját, ahogy az elhívásokat betöltötték, miért irattattak meg ezek?
2: Okay. They were given for you and I to encourage us and to show us these patterns so that we are not surprised.
1: Azért irattattak meg, hogy például legyenek számunkra, és az ő példájukon keresztül is megértsük, hogy miért van szükség ezekre a próbákra az életünkben.
2: Let's look at five of these common quality control tests that every man and woman of God has had to pass.
1: Nézzük meg azt az öt fajta minőségi próbát, amivel Istennek minden férfiának és hölgyének vagy asszonyának szembesülnie kell.
2: The first is the test of rejection.
1: Az első az elutasítottság, az elutasítás próbája.
2: You see, the Bible has a lot to say about the fear of man.
1: A Biblia sokat beszél az emberektől való félelemről.
2: And the fear of man, the Bible says, is one of the great snares to our personal destiny.
1: Azt mondja a Biblia, hogy az emberektől való félelem az egyik komoly akadálya lehet az elhívásunk betöltésének.
2: Bible says that we are to fear God, not fear man.
1: Azt mondja a Biblia, hogy Istent kell félnünk, Istentől kell félnünk, nem emberektől.
2: But if we have an issue, a quality control issue, where we fear man more than we fear God, that is a great obstacle to destiny.
1: De hogyha szembesülünk egy olyan minőségi próbával, ahol az emberektől való félelem a próbának a tárgya, és elbukunk, az egy komoly akadálya lehet az elhívásunk betöltésének.
2: Once Moses went up on the mountain and he left Aaron, his brother, in charge.
1: Egy alkalommal Mózes felment a hegyre, és Áront, az ő testvérét hagyta lent a néppel, hogy a hatalmat gyakorolja.
2: And Aaron came under the great pressure of all the people.
1: És Áronra pedig egy nagy nyomás jött az egész nép felől.
2: And he built a golden calf.
1: És ezért épített egy aranybórjút.
2: Aaron was tested.
1: Megpróbáltatott Áron ilyen módon.
2: And he failed miserably.
1: És súlyos módon elbukott ebben.
2: He himself said, I feared the people.
1: Ő maga azt mondta ezután, hogy féltem az emberektől, ez volt a kifogása, ezzel magyarázta a tettét Mózesnek.
2: Amen?
1: Amen.
2: We spoke about David,
1: beszéltünk Dávidról, aki betöltötte az ő elhívását.
2: What about his predecessor, King Saul?
1: Mi a helyzet az őt megelőző uralkodóval, Saullal?
2: The Bible says that he was appointed by God.
1: A Biblia azt mondja, hogy Sault Isten választotta
2: ki. The Bible says that Saul was full of the Holy Spirit.
1: Azt mondja a Biblia, hogy Saul teljes volt a Szent Szellemmel.
2: He prophesied.
1: Profétált.
2: But look at where Saul ended. He did not fulfill his destiny.
1: De nézzétek meg, hogy hol végezte és hogyan végezte. Ő nem töltötte be az elhívását.
2: He failed.
1: Elbukott.
2: And he failed the test over and over again.
1: És a teszten újra és újra megbukott több alkalommal.
2: Eventually God sent Samuel and says, now tell Saul, this day I have taken the kingdom away from him.
1: Végül elküldte Isten Sámuel Saulhoz, és azt mondta neki, hogy a mai napon elvette az Úr tőled a királyságot.
2: What was the issue?
1: Mi volt a probléma ott?
2: Saul didn't want to wait for the prophet to do the sacrifice. He feared the people, so he sacrificed. He did the priestly job and sacrificed, made the sacrifice himself.
1: Saul nem várta meg a prófétát, hogy elvégezze az áldozatot, hanem ő maga mutatta be az áldozatot, mert félt az embereknek a véleményétől, hogy a próféta késik, és így elbukott ebben a próbában.
2: Amen.
1: Amen.
2: So King Saul was called by God.
1: Saul királyt tehát Isten hívta el.
2: But he did not pass. This obstacle of destiny prevented him from ever fulfilling his purpose.
1: De ő nem volt képes megfelelni ebben a próbában, hanem elbukott, és ezért nem töltötte be az elhívását.
2: David came along.
1: Dávid következett utána.
2: And he passed this test of rejection.
1: És ő pedig megfelelt az elutasítottságnak a próbájában.
2: David was rejected by his brothers and by his father.
1: Dávidot elutasították a fivérei és az édesapja.
2: He was a virtual nobody in his family.
1: Ő egy látszólag egy senki volt a családjában.
2: But he looked on to God, not man.
1: De ő Istenre nézett, nem az emberekre.
2: He sought his approval from God and not from man.
1: És a Istennek a tetszését és elfogadását kereste, és nem az emberekét.
2: And he passed the test.
1: És ő megfelelt ezen a teszten, átment ezen a próbán.
2: And continued on to fulfill his destiny in the Lord.
1: És ő folytatta az útját az elhívásának a betöltésében.
2: What about Joseph? Did Joseph have to pass the test of rejection?
1: Mi a helyzet Józseffel? Őnek is szembesülnie kellett az elutasításnak a próbájával.
2: How would you like all your brothers and family to reject you and throw you into sell you into slavery? How's that for rejection?
1: Mit gondoltok, milyen módja vagy milyen mértéke az elutasításnak, amikor a saját testvéreid eladnak rabszolgának és bedobnak téged egy kútba?
2: You get put into prison, you do your very best, you help some people get out, and then you're forgotten.
1: Vagy amikor együtt vagy egy börtönben két másik fickóval, segítségükre vagy, és ígéretet tesznek arra, hogy majd segítenek neked, aztán amikor kikerülnek a börtönből, elfelejtkeznek rólad.
2: Joseph knew what it meant to be tested by this fiery test of rejection.
1: József tisztában volt azzal, hogy milyen súlyos az elutasításnak a tüzes próbája.
2: Moses was rejected by Pharaoh.
1: Mózest elutasította a fáraó.
2: Even Jesus himself, of course, had to pass all of these tests, just like you and I.
1: Még Jézusnak is mindezeken a teszteken meg kellett felelnie, úgy, ahogy neked és nekem.
2: And he experienced deep rejection from the very beginning.
1: És ő a kezdettől fogva szembesült mély, súlyos elutasítással.
2: You could be sure the shadow of illegitimacy hung on him from the day he was born.
1: Biztos lehetsz benne, hogy egy súlyos elutasítás volt az ő életében a születése napján, mint aki egy illegális gyermekként született.
2: Later, he was rejected by family and friends. He comes back to Nazareth. They wouldn't receive him.
1: És aztán a család tagjai is, a testi családjának a tagjai is elutasították, amikor visszament Názáretbe.
2: He's rejected by the Pharisees and the religious leaders.
1: Elutasították a vallási vezetők és a farizeusok is.
2: And the Bible says that the stone that the builders rejected became the chief cornerstone that God built his church upon.
1: Azt mondja a Szentírás, hogy az a sarokkő, akit az építők megvetettek, elvetettek, az lett az épületnek a sarokköve.
2: Paul was rejected by the early church and the apostles for many, many years.
1: Pál éveken keresztül elutasítás szenvedett el a korának a gyülekezeti vezetőitől, elöljáróitól.
2: How are you doing with this quality control check in your life?
1: Hogy álltok ti az életetekben az elutasításnak a próbájával?
2: When you experience rejection, are you able to overcome it?
1: Amikor szembesülsz az elutasítással, akkor tudsz győztes lenni e fölött?
2: The second test common to us all is the test of obscurity.
1: A második módja a próbáknak, ami közös mindannyiunk életében, az ismeretlenség próbája.
2: This test, what God goes after, what he deals with, is he deals with the pride in our lives.
1: Amivel Isten el akar bánni ezzel a próbával, az a büszkeségnek a problémája.
2: Because pride and self-reliance can become a very big obstacle to fulfilling our destiny.
1: Mert a büszkeség és az önmagunkban való bízás az egy nagy komoly akadálya lehet az elhívásunk betöltésének.
2: One day Peter, who was again full of himself,
1: egy napon Péter, aki tele volt magával,
2: required Jesus to rebuke him directly.
1: Arra volt szüksége abban a napon, hogy Jézus nyilvánvaló módon megdorgálja őt. Says,
2: Peter, Peter, the devil has sought to sift you like wheat. I pray that your faith not fail.
1: Azt mondta neki az Úr, hogy Péter, Péter, a sátán kikért tőled, hogy megrostáljon téged, de én imádkoztam érted.
2: It's through this that the Lord deals with those deeper issues of pride and self-reliance in our lives.
1: Ezzel a próbával az Úr az önmagunkban való bízásban és a büszkeséggel akar elbánni.
2: Does everyone know what obscurity means?
1: Mindenki érti, hogy az ismeretlenség mit jelent, mit értelmezett a fogalmon?
2: The opposite of being seen or popular or famous.
1: Az ellenkezője annak, hogy valaki népszerű vagy jól ismert vagy híres.
2: And God will many times lead us or allow us to be led into times of obscurity.
1: És Isten időnként elvezet minket olyan helyzetben, hogy ismeretlenségbe kerülünk.
2: And we feel like, is there anyone in the world that even sees me?
1: És úgy érezzük, hogy van valaki a világon, aki ismer engem, vagy aki egyáltalán gondol rám.
2: Do you know how that feels?
1: Értitek, hogy ez milyen érzés lehet?
2: Am I the only person that's ever felt that?
1: Vagy én vagyok az egyetlen személy, aki már éreztem így magam.
2: I'm telling you, every man, every woman of God in scriptures has experienced that.
1: Elmondanám nektek, hogy Istennek minden embere, akiről a Bibliában olvasunk, szembesült ezzel a próbával.
2: And it comes back again to that, to the first principle of, do I believe what God said about me?
1: És akkor itt visszakanyarodhatunk arra az első pontra, amiről beszéltünk, hogy el tudom-e hinni azt, amit Isten mondott rólam.
2: If no one else sees me, he sees me, and that's enough.
1: Hogyha senki más nem ismer engem, ha senki más nincs tekintettel rám, ő igen.
2: Amen?
1: Amen.
2: He will promote in his time.
1: Ő fog annak az idejében előre vinni engem, előléptetni engem.
2: And every man and woman of God has experienced this time of feeling like you are almost invisible to the world around you.
1: Isten minden embere szembesül időnként ezzel az állapottal, amikor úgy érzi magát, hogy senki számára nem fontos.
2: I've not accomplished anything.
1: Nem végeztem el semmit.
2: I don't feel like I've accomplished anything.
1: Úgy érzem, mintha nem végeztem volna el semmit.
2: I don't feel like anyone appreciates me.
1: Úgy érzem, hogy senki nem tisztel, nem értékel engem.
2: I don't feel valuable.
1: Nem érzem magam értékesnek.
2: Let me just crawl under a rock somewhere.
1: Disappear. Hadd keressek valahol egy sziklát, amiről leugorhatok.
2: If you have felt these feelings,
1: hogyha valaha éreztél ehhez hasonló érzéseket,
2: realize that that is a common test against your destiny, and it is the test of obscurity.
1: Akkor vedd észre azt, hogy ez az elhívásod betöltésének egy fontos akadálya lehet, az ismeretlenségnek a próbája.
2: We saw Joseph yesterday with these incredible dreams from God.
1: Láttuk tegnap Józsefnek a történetét, azt az elképesztő álmot, amit kapott Istentől.
2: But Joseph was full of pride.
1: József teljes volt, amikor ezt az álmot megkapta, teljes volt büszkeséggel.
2: Until the cross is applied to our lives, all of us are full of pride and self-reliance.
1: Amikor először szembesülünk a keresztnek az ajándékával, akkor az sokszor arra indít bennünket, hogy büszkék legyünk magunkra.
2: So Joseph goes from being this highly favored son in a very large family.
1: József is, aki egy nagyon nagyra értékelt fiú volt az apjának a családjában, a házában.
2: And he disappears off the face of the earth.
1: Egyszerűen eltűnt a föld színéről.
2: His father thinks he's dead.
1: Az apja azt gondolta, meghalt.
2: His brothers consider him as dead.
1: A testvérei, a bátyai nyilvánították halottnak.
2: And no one seems to care.
1: És úgy látszott, hogy senki nem törődik vele.
2: No one sees him.
1: Senki nem látta
2: no
1: őt.
2: One's impressed.
1: Senkire nem volt benyomással.
2: And I'm sure he was feeling, wow, this is what destiny feels like.
1: Én biztos vagyok benne, hogy akkor, amikor ebben a helyzetben volt, akkor azon gondolkodott, hogy na, ez az, ami ahogy az elhívásomat éreztem, vagy érezhetem.
2: As I said last night,
1: ahogy tegnap este már mondtam,
2: if 2% of your time you feel like you're in destiny, that's pretty good.
1: Hogyha az életed idejének 2%-ában úgy érzed, hogy most benne vagy az elhívásodban, akkor az már egy jó arány.
2: Because the other 98% of the time you're not going to feel like you're in destiny.
1: És a fennmaradó 98%-ban nem azt fogod érezni, hogy most az elhívásod közepében vagy.
2: You're going to be battling feelings of rejection.
1: Hanem például az elutasításnak a próbájának a harc terén.
2: You'll be battling feelings of obscurity.
1: Vagy éppen harcolsz az ismeretlenségnek a rossz érzésével.
2: And Romans 15:4 says these things were written, these stories were written to encourage us because we need it.
1: A Róma 15:4-ben azt mondja, hogy ezeket a történetek a mi bátorításunkra irattattak meg, mert szükségünk van erre.
2: Amen.
1: Amen.
2: What about Moses?
1: Mi a helyzet Mózessel?
2: He experienced obscurity for 40 years on the backside of a desert.
1: Ő 40 évig átélte, tapasztalta az ismeretlenségnek az állapotát, amikor a pusztában volt száműzve 40 évre.
2: Moses wasn't in any headlines.
1: De semmilyen nagy újságcikk vezércímszalag nem jelent meg róla.
2: Today there's probably not a person on the earth that doesn't know who Moses was.
1: Ma talán a Földön nincs egy ember, aki ne tudná, hogy ki volt Mózes.
2: But for 40 years, nobody knew who Moses was.
1: De 40 éven keresztül senki nem tudta, hogy ki Mózes.
2: And Moses could have given up, but he chose to pass the test.
1: Mózes feladhatta volna abban a helyzetben, de ő úgy döntött és azt választotta, hogy kitartott.
2: No different for Jesus.
1: Nem más a helyzet Jézussal sem.
2: We talked last night about how he was born. It couldn't be more spectacular nor supernatural.
1: Ahogyan tegnap arról beszéltünk, a születésének a körülményei is olyanok voltak, hogy nem lehettek volna annál egyik oldalról egyszerűbbek, másik oldalról viszont annál természetfelettibbek.
2: And how much do we know about Jesus for the next 30 years?
1: És mit tudunk Jézusról a születését követő 30 évről, ami azután történt?
2: Almost nothing.
1: Szinte semmit.
2: Almost nothing.
1: Szinte semmit.
2: For 30 years he was passing the test of obscurity.
1: 30 éven keresztül átment ő is az ismeretlenségnek a próbáján.
2: And even when it was time, his time had come.
1: És amikor eljött az ő ideje,
2: Mary comes to him and says, we're at a party, a feast, we've ran out of wine, you know the story.
1: Amikor ott voltak azon az esküvői vacsorán Máriával, és elfogyott a háziaknak a boruk.
2: Jesus wasn't excited. He was like, is this really the timing?
1: Jézus nem lett ettől annyira izgatott, mint ha kicsit bizonytalan lett volna abban, hogy biztos, hogy most van itt az ideje annak a dolognak.
2: So you see, there was nothing in him that wanted to promote himself.
1: Ő nem azt akarta, nem magát akarta felemelni azzal, hogy borrá változtatta a vizet.
2: If the father promoted him, that was a part of his destiny.
1: Mert hogyha az atya akarta ilyen módon felmagasztalni, felemelni őt, akkor ez része volt az ő elhívásának.
2: And he learned obedience by the things he suffered.
1: És ő megtanulta az engedelmességet azokon a dolgokon keresztül, amiket elszenvedett.
2: But there was nothing in Jesus that said, I want to promote myself, look at me.
1: Semmi nem volt Jézusban, ami arról szólt volna, hogy én magamat akarom felemelni, figyeljetek ide rám, hogy én milyen nagyszerű vagyok.
2: So if there's any of that in us, God has his way of working it out of us.
1: Hogyha bármelyinkben van ilyen hozzáállás, akkor Isten azt el fogja végezni bennünk, hogy ezektől meg tudjunk szabadulni.
2: But we have to make the hard choices to pass the test.
1: És szembesülni fogunk azzal, hogy ezeken a nehéz teszteken át kell mennünk.
2: No one can take the test nor pass it for us. No one can take the test or pass it for us.
1: Senki nem fogja tudni átvenni tőlünk vagy megfelelni helyettünk ezeken a próbákon.
2: Only we can pass the test.
1: Csak mi magunk tudunk a próbákon megfelelni.
2: Does this make sense on what James is saying in James chapter 1 that we just read?
1: Értitek, hogy mit mond Jakab ott a Jakab levél első fejezetében, amit felolvastunk?
2: Honestly, I read that passage many, many times and didn't really understand what it meant.
1: Őszintén szólva, én magam is számtalan alkalommal elolvastam ezt az üzenetet, és sokáig nem fogtam fel, hogy valójában mit jelent.
2: But as I've gone back now into these examples given to us in Scripture, now suddenly it makes perfect sense what James is talking about.
1: De hogy újra és újra végigmentem ezeken a történeteken, amik példákul adattak nekünk az Ószövetségből, végül tökéletesen megértettem, hogy miről beszél ott.
2: And why happy and blessed is he who passes the test.
1: És hogy miért mondja azt, hogy áldott és boldog az, aki megfelel, aki átmegy ezeken a próbákon.
2: Because I look at all these other examples of men and women who passed the test and where they're at today.
1: Mert ahogy megnéztem azoknak a férfiaknak és nőknek az életét, akik megfeleltek ezeken a próbákon, ez is azt mutatta.
2: And I'm sure like you, we all want to stand one day before the Lord and have him say, well done.
1: És biztos vagyok, hogy ti is azt szeretnétek, hogyha egy napon majd, amikor ott állunk az Úr előtt, akkor azt mondaná nektek, azt mondaná nekünk, hogy jól van, jól csináltad.
2: Next is the test of accusation.
1: A következő az üldöztetés próbája.
2: Oh, this is a tough one, at least for me.
1: Ez egy komoly, nehéz próba,
2: see,
1: különösen
2: nekem. This test God deals with us and teaches us how to become spiritual warriors.
1: Ebben a próbában Isten abban próbál meg bennünket, hogy hogyan válunk szellemi harcosokká.
2: The devil, the Bible says he is the accuser of the brethren.
1: Az ellenséget a Biblia a testvérek vádolójának mondja.
2: I believe the primary fiery darts that the enemy throws at us are frequently darts of accusation.
1: Az elsődleges tüzes nyilak, amiket az ellenség próbál ránk haigálni, az a vádlásnak a nyilai.
2: A challenging test to pass.
1: Egy kihívó próba, amin át kell mennünk.
2: And Peter teaches it's no big deal if we are accused and we suffer for it when we're wrong.
1: Péter azt mondja, hogy önmagában véve nem egy nagy dolog az, hogy vádlások illetnek minket.
2: But when we're accused falsely and we suffer patiently, that is pleasing to the Father.
1: Hanem amikor hamisan vádolnak bennünket, és mi mégis kitartunk, azaz, ami kedves az Atya előtt. Tehát nem üldöztetés próbája, hanem a vádlásoknak a próbájáról van szó.
2: Jesus, the Bible says that Jesus specifically remained silent before his accusers.
1: Azt mondja a Biblia, hogy Jézus néma maradt, csendben maradt a vádolói előtt.
2: Amen?
1: Amen.
2: It's a challenging test.
1: Ez egy kihívó, súlyos, komoly próba.
2: Did Joseph have to overcome and pass the test of accusation?
1: Jézus, Józsuénak szembesülnie kellett ezzel az a vádlásnak a próbájával?
2: He was accused by Potiphar's wife of sexually assaulting her, and he was innocent.
1: Például amikor Potifár felesége próbálta őt szexuális dolgokkal vádolni.
2: Moses had some of the finest families in Israel make accusation against him.
1: Mózest is Izraelnek szinte minden családja különböző dolgokkal vádolta, és harcolnia kellett ezekkel a vádakkal.
2: He had his own brother and sister, Aaron and Miriam, make accusations against him, saying, "Who do you think you are, Moses?"
1: Még a saját testvére Áron és az ő felesége Miriam is megtámadta, és azzal vádolta, hogy kinek gondolod te magadat, Mózes.
2: Accusation put Daniel in the lion's den.
1: A vádlás például, amivel Dániel szembesült az oroszlánok vermében.
2: Accusations raged against David, who was being accused of being a seeker after the throne.
1: Vádlások, amikkel Dávidot vádolták, amikor azt mondták róla, hogy ő maga keresi a trónt.
2: Jesus was accused by made accusations against him that he was empowered by Beelzebub, by the very devil himself.
1: Amikor Jézust azzal vádolták, hogy a gonosznak, a Beelzebubnak az erejével végzi el a csodákat.
2: Amen.
1: Amen.
2: We've all experienced this at some point in time.
1: Mindannyian szembesülünk ezzel az időnek egy bizonyos pillanatában.
2: And I tell you, there's no more fiery test than when the accusation comes from a close friend or someone you love.
1: Nincsen annál tüzesebb, nehezebb próba, mint amikor egy baráttól vagy közeli hozzátartozótól jönnek vádlások.
2: Amen.
1: Amen.
2: One time I can give so many examples that I don't have time to give them all.
1: Egyszer nagyon sok példát tudnák mondani, de nincs most erre idő, hogy ezeket mind elmondjam.
2: One time I was working, I was a major at the time.
1: Annak idején katonatiszt voltam.
2: And I was working as a reservist part-time. I was doing a few days, just a few days a week.
1: Ez úgy volt akkor a munkaidőbeosztásom, hogy néhány napot dolgoztam, a hét néhány napján dolgoztam.
2: And I was working assisting the branch chief, and we had several sections underneath us.
1: És volt egy vezetőcsapat, és voltak alánk beosztott részlegek.
2: And I had to start confronting and dealing with some issues and problems with one of my sections.
1: És voltak olyan helyzetek, amikor az alánk beosztott részegységeknek a vezetőivel kellett elvégeznem bizonyos dolgokat.
2: And I was working with this particular leader for some time and was having difficulty turning around the situation.
1: És többször foglalkoztam már az egyik ilyen alegység vezetővel, olyan probléma miatt, ami már többször felszínre került, és próbáltuk ezt megoldani többször is.
2: Also, one day I get a call from my boss, my colonel, who calls me into his office.
1: Egy napon aztán kaptam a főnökömtől egy telefonhívást, hogy menjek fel az irodájába.
2: And he says, "Sit down, please, Major."
1: És ő mondta nekem, hogy foglalj helyet, kérlek.
2: He says, "I'm aware of some particular issues that are going on in this particular section."
1: Azt mondta, hogy a tudomásomra jutottak bizonyos dolgok, amik abban a bizonyos alegységben történtek.
2: And effective immediately, I am taking you out of your position.
1: És emiatt kiveszlek téged a pozíciódból.
2: And I am assigning you to that very section.
1: És kinevezlek téged abba a konkrét egységbe.
2: So from one day to the next, this person, this leader, was now my boss.
1: Egyik napról a másikra tehát az a vezető, akivel ezt a problémás helyzetet próbáltuk egy időn keresztül megoldani, egyik napról a másikra nem a beosztottam, hanem a főnököm lett.
2: And it was immediately obviously to me that this guy went in there and talked to the colonel directly.
1: És abban a pillanatban azt gondoltam, hogy ez a férfi vádolt be engem a főnökömnél, és ez ennek az eredménye volt.
2: And the colonel never once asked me for my side of the story.
1: És ez a főnököm soha nem kérdezte meg tőlem, hogy mondjam el ennek a történetnek az én olvasatomban való verzióját.
2: And almost overnight I was demoted because of false accusation.
1: És szinte egy éjszaka leforgása alatt elvesztettem a motivációmat emiatt a hamis vádlás miatt.
2: And I sat there looking at the colonel and I said, Lord, I need your help now.
1: És nem a főnökömre néztem, hanem az úrhoz fordultam, és kértem, hogy segítsen nekem ebben a helyzetben.
2: Should I try to make defense for myself?
1: Természetesen próbáltam megvédeni magam.
2: I felt the Spirit say to me, say nothing, but thank him.
1: De hallottam, hogy a szellem azt mondja bennem, hogy ne szólj semmit sem.
2: So I said, sir, that is your call to make, and I understand. And I walked out of his office.
1: Azt mondtam neki, hogy uram, ez az ön döntése, én ezt elfogadom, és elhagytam az irodáját.
2: For the next six months, I struggled immensely with my emotions trying to pass this fiery test.
1: A következő hat hónapban intenzíven, komolyan harcoltam az érzelmeimmel, hogy túl tudjak jutni ezen a próbán.
2: If I did something wrong and I was punished for it, that's nothing. That's the unbeliever has to deal with that.
1: Hogyha valamit elhibázok és azért megbüntetnek, akkor az egy olyan dolog, amin egy hitetlen ember is túl tud jutni és nem csinál belőle nagy problémát.
2: But to be punished for something that I didn't do wrong and to be quiet and let and trust God.
1: De amikor nem csináltál semmi rosszat, hogy azt követően vádolnak téged, vádlások érnek, és abban a helyzetben csöndbe maradj és Istenben bízzál, az nem annyira egyszerű.
2: For six months I struggled with this.
1: Hat hónapon keresztül harcoltam ezzel, küzdöttem.
2: To one day the colonel calls me back in his office.
1: Aztán egy napon a főnököm újra behívott az irodájába.
2: And he didn't say a whole lot, but he said enough so that I knew he had found out what really happened.
1: És aztán én azt gondoltam, hogy nyilván magától rájött arra, hogy mi történt korábban.
2: He reinstated me to my position.
1: Visszahelyezett engem az előző pozíciómba.
2: He says, I put together a package. I am putting you in for early promotion.
1: És
2: early promotion.
1: Tehát azt mondta, hogy visszahelyezlek téged most ebbe a pozícióba, és idő előtti előléptetésben lesz részed majd.
2: And I was promoted to the next rank to lieutenant colonel 2 years earlier than I normally would.
1: És aztán két nap emiatt két évvel korábban léptettek elő engem a következő rendfokozatba, ami rangban felettem állt.
2: Amen.
1: Amen.
2: Do we see this throughout all of the examples?
1: Látjátok ezt ezeken a példákon át?
2: Absolutely. Next is the fiery test of opposition.
1: A következő az ellenállásnak a tüzes próbája.
2: And just like the Lord, like we temper steel, we heat it up and then we quench it in cold water or cold oil.
1: Amikor egy vasat vagy egy acéldarabot edzenek, feltüzesítik azt és lehűtik hirtelen vízben vagy olajban.
2: So likewise the Lord tempers us, our characters.
1: Ugyanígy az Úr megedz bennünket, megedzi a jellemünket.
2: And sometimes that requires being exposed to some heat.
1: És ehhez ahhoz van szükség, hogy hőhatásnak legyünk kitéve.
2: In the form of opposition.
1: Az ellenállásnak a próbáján keresztül.
2: You know, all the things we come against us.
1: Minden dolog, amit úgy érezzük, hogy ellenünk jön.
2: Again, was Joseph opposed by his family?
1: József szembesült ellenállással, igen, a családján keresztül.
2: For the last 80 years of Moses' life, he was opposed by all of Egypt.
1: Mózes is megtapasztalta ezt Egyiptomban, amíg ott élt az ottani életének a végén.
2: Daniel lived through 3 administrations in Babylon.
1: Dániel három uralkodói rendszert élt végig Babilonban.
2: And he constantly had someone scheming against him.
1: És folyamatosan része volt abban, hogy valaki mindig nyomult utána, próbált kárt okozni neki.
2: Saul, King Saul opposed David for almost 20 years because he was jealous of him.
1: Saul király is ellenállt Dávidnak csaknem 20 éven keresztül, mert féltékeny volt rá.
2: The Pharisees opposed Jesus and eventually murdered him.
1: A farizeusok ellenálltak Jézusnak, és csak nem megölték őt.
2: Paul experienced opposition everywhere he went for most of his life in ministry.
1: Pál apostol az élete nagy részében és a szolgálata nagy részében csak nem mindenhol ellenállással találkozott, ahova járt.
2: It's impossible for us to move forward into the course of our destiny without opposition.
1: Látjátok, hogy szinte lehetetlen számunkra, hogy úgy tudjunk előre menni az elhívásunk beteljesítésében, hogy ne szembesülnénk ellenállással.
2: Amen. And we have to pass the tests when they come.
1: És meg kell felelnünk, át kell mennünk ezeken a próbákon, amikor szembesülünk velük.
2: For some time I was under the impression that these tests would come, and if you pass them, and they don't come again.
1: Időnként úgy gondolkodtam, hogy amikor szembesülünk ezekkel a próbákkal, hogyha egyszer túljutunk rajtuk, akkor nem fogunk többet találkozni velük.
2: And deep down inside I wish it was so, but it's not.
1: De valahol mélyen azt gondoltam a szívemben, hogy ez talán így van, de aztán rájöttem, hogy mégsem.
2: Here's the difference. Once I pass the test, it's much easier to pass it again, because I know how to pass it then.
1: Hogy az a különbség, hogyha egyszer már átmentem az adott próbán, akkor utána a második alkalommal már könnyebb lesz, mert emlékezhetek rá, hogy az előző alkalommal, hogy tudtam ezen átmenni.
2: Amen?
1: Amen.
2: So these things still happen, but now we know the answers to the test.
1: Ezek a dolgok tehát manapság is elő-elő jönnek, de már tudom, hogy hogyan kell őket kezelni.
2: One more, and we'll close. The fifth and final test.
1: Az ötödik végső teszt.
2: The fiery test of demotion.
1: A lefokozásnak a tüzes tesztje.
2: And this deals with this issue of our heart, where we come to the place where we realize that it's the Lord that promotes, and only a promotion from Him is something I desire.
1: Ez az a helyzet, amikor egy olyan pozícióban vagyunk, amit úgy gondoljuk, hogy az Úr helyezett bele minket, és úgy érezzük, hogy ez az a hely, amit az Úr elkészített nekem, amiben lennem kell.
2: Amen?
1: Amen.
2: And that's sometimes some deep issues of the heart, where we try to promote ourselves.
1: És ebben benne lehet a szívünknek az a mély vágya vagy törekvése, hogy magunkat akarjuk felemelni.
2: The Lord wants to bring us to the place we don't desire any promotion that is not of Him.
1: És el kell köteleznünk magunkat az Úr előtt arra, hogy semmilyen más előre menetelt nem igénylünk, és nem akarunk, és nem vágyunk, csak amit az Úr akar számunkra adni.
2: Let's look at this great host that has gone before us.
1: Nézzük meg azokat a korábbiakat, akik előttünk jártak.
2: Was Joseph demoted by Potiphar?
1: József szembesült lefokozással, például Potifártól.
2: He went from his chief steward to a prison inmate. That's a demotion.
1: Igen, a Potifárnak ugye ő volt a fő tisztartója, és aztán egy börtönlakó lett belőle, egy rab.
2: Was Moses demoted by Pharaoh?
1: Mózest lefokozta a fáraó.
2: He went from prince of Egypt to sheep herder, a goat herder.
1: Egyiptom hercegéből egy kecskepásztorrá vált.
2: Was David demoted by Saul?
1: Dávidot lefokozta Saul.
2: Oh, after some great military conquest, the people start singing songs of David. David slays the 10,000 and Saul the thousands.
1: Igen, volt, tudjátok, az a nagy harci cselekmény, a nagy csata, amikor Dávid győzelmet aratott, és arról énekeltek az emberek, hogy Dávid legyőzte az ő tízezrét, és Saul az ő ezrét.
2: And David went from a captain of 10,000 to a captain of 1,000. That's a demotion.
1: És aztán így Dávid ahelyett abból az állapotból, hogy tízezret legyőzött, vagy tízezer kapitánya volt, utána lefokozást élt át.
2: How about the ultimate demotion?
1: Mi a helyzet a végső lefokozással?
2: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word made everything.
1: Kezdetben volt a szó, és a szó Istennél volt, és minden a szó által lett.
2: And Jesus steps out of his Godhead and becomes a man.
1: És Jézus kilépett a Szent Háromságból, és emberré vált.
2: And that it doesn't stop there. As a man, Philippians says that he then becomes a servant.
1: És itt nem állt meg itt, hanem azt mondja a Filippi levélben, hogy emberként szolgává lett.
2: And because of this, the Bible says, the Father was able to exceedingly exalt him, to give him a name which is above every name in the universe.
1: És emiatt, ahogy a Biblia mondja, az Atya fel tudta őt magasztalni egyre inkább, mindaddig, amíg mindenek fölé nem emelte őt, hogy az ő nevére minden térdnek meg kelljen hajolnia.
2: I've been demoted many times.
1: Engem is sok alkalommal lefokoztak.
2: Few times I deserved it, most times I don't think I did.
1: Néhány alkalommal megérdemeltem ezt, de a legtöbb esetben úgy gondolom, hogy nem.
2: It doesn't matter, God works through it all.
1: Nem számít, Isten újra és újra formált ezen keresztül.
2: You see, I don't look at these things saying, what, Lord, what evil have you brought upon me?
1: És nem úgy gondolkoztam akkor sem erről, hogy Uram, hát milyen gonosz dolgot engedtél meg, hogy megtörténjen velem.
2: The Lord doesn't attempt any of his children with evil.
1: Az Úr nem gondolt semmi gonoszt az ő gyermekeiről.
2: He is not the source of much of these things that come upon us.
1: Ő nem a forrása azoknak a rossz dolgoknak, amik az életünkre jönnek.
2: The vast majority of is our own flesh.
1: A döntő többsége a rossz dolgoknak, amik az életünkre jönnek, a saját testi természetünk.
2: Or a very real demonic realm, the enemy.
1: Vagy pedig a nagyon valóságos démoni ellenség.
2: Or a very real fallen world that is still being influenced in all of the gates, all of the mountains we talked about today. It's the world system against us.
1: Vagy ez a nagyon valóságos gonosz világrendszer, ami körülvesz bennünket, és amelyiknek a kapui most is itt vannak körülöttünk, ahogy amiről az elején beszéltünk.
2: So I don't blame God when these challenges and things come. I look to God and to ask to give me the grace to pass the test.
1: Tehát nem vádoltam Istent, amikor ezekkel a próbákkal szembesültem, hanem kértem kegyelmet tőle arra, hogy át tudjak jutni ezeken a próbákon.
2: And if and when I fail a test, I retake it again.
1: És amikor megbuktam a próbán, akkor újra szembe találtam magam vele.
2: Amen. The Lord didn't say you had to pass the test the first time.
1: Az Úr nem mondta azt, hogy csak az első alkalommal kell átmennünk a próbán, megfelelnünk.
2: In fact, one verse says that a righteous man will fail the test 7 times, but he gets up again and retests.
1: Azt mondja, hogy az igaz ember, amik az életünkre jönnek.
2: The vast majority of is our own flesh.
1: A döntő többsége a rossz dolgoknak, amik az életünkre jönnek, a saját testi természetünk.
2: Or a very real demonic realm, the enemy.
1: Vagy pedig a nagyon valóságos démoni ellenség.
2: Or a very real fallen world that is still being influenced in all of the gates, all of the mountains we talked about today. It's the world system against us.
1: Vagy ez a nagyon valóságos gonosz világrendszer, ami körülvesz bennünket, és amelyiknek a kapui most is itt vannak körülöttünk, ahogy amiről az elején beszéltünk.
2: So I don't blame God when these challenges and things come. I look to God and to ask to give me the grace to pass the test.
1: Tehát nem vádoltam Istent, amikor ezekkel a próbákkal szembesültem, hanem kértem kegyelmet tőle arra, hogy át tudjak jutni ezeken a próbákon.
2: And if and when I fail a test, I retake it again.
1: És amikor megbuktam a próbán, akkor újra szembe találtam magam vele.
2: Amen. The Lord didn't say you had to pass the test the first time.
1: Az Úr nem mondta azt, hogy csak az első alkalommal kell átmennünk a próbán, megfelelnünk.
2: In fact, one verse says that a righteous man will fail the test 7 times, but he gets up again and retests.
1: Azt mondja,

0: A kapui most is itt vannak körülöttünk, ahogy amiről az elején beszéltünk.
1: So I don't blame God when these challenges and things come. I look to God and to ask to give me the grace to pass the test.
0: Tehát nem vádoltam Istent, amikor ezekkel a próbákkal szembesültem, hanem kértem kegyelmet tőle arra, hogy át tudjak jutni ezeken a próbákon.
1: And if and when I fail a test, I retake it again.
0: És amikor megbuktam a próbán, akkor újra szembe találtam magam vele.
1: Amen. The Lord didn't say you have to pass the test the first time.
0: Az Úr nem mondta azt, hogy csak az első alkalommal kell átmennünk a próbán, megfelelnünk.
1: In fact, one verse says that a righteous man will fail the test 7 times, but he gets up again and retests.
0: Azt mondja, hogy az igaz ember, ha el is bukik, 7-szer elbukik, de újra és újra fel kell.
1: I think many of us, most of us in this room have failed these tests many times over and over.
0: Úgy gondolom, hogy a legtöbben, akik itt vagyunk ebben a teremben, elbuktunk ezekben a próbákban újra és újra.
1: But I'm here to tell you in the name of the Lord God.
0: De azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek az Úr Isten nevében.
1: That's okay. Get up.
0: Hogy ez rendben van így, csak keljetek fel.
1: Amen.
0: Amen.
1: Get up.
0: Keljetek fel.
1: The difference between a destiny fulfiller and one that is going to be stopped from fulfilling destiny is a matter of getting up and determination moving forward.
0: A különbség a között a személy között, aki betölti az elhívását és aki nem tölti be, az, hogyha a próbában elesnek, akkor aki betölti az elhívását, az minden alkalommal újra és újra fel kell, aki pedig nem tölti be, nem képes betölteni, az a bukás után ott marad.
1: So as I close, what are these common destiny, these obstacles to destiny?
0: Zárásképpen hadd mondjam el újra, hogy mik az akadályai az elhívásunk befutásának, betöltésének.
1: We have to believe and continue to believe what God says over us.
0: Hinnünk kell azt, és állandóan, folyamatosan hinnünk kell azt, amit Isten mond rólunk.
1: Say out loud, say to yourself.
0: Mondjátok magatoknak hangosan.
1: I am one of a billion.
0: Egy vagyok milliárdból.
1: Number two, we
0: második
1: have
0: pont,
1: to have persistence.
0: Ki kell tartanunk.
1: For that little seed to grow into a big tree that's fruitful, it's going to take some time.
0: Ahhoz, hogy egy kis magból egy nagy gyümölcstermő fa legyen, az időt igényel.
1: Amen?
0: Amen.
1: A lot of struggle for a little seed to become an oak tree.
0: Sok harcába kerül az annak a kis magnak, hogy egy kis magból egy nagy tölgyfa legyen.
1: I'm here to tell you, no demonic power in the world could stop that seed from becoming an oak tree.
0: De elmondom nektek, hogy egyetlen gonosz erő sem képes megakadályozni azt, hogy abból a kis magból egy hatalmas tölgyfa legyen.
1: And finally, we need to understand and pass these quality of control tests that come into our lives.
0: És végül meg kell értenünk, és át kell mennünk ezeken a próbákon, amik megpróbálnak bennünket újra és újra.
1: We will experience rejection.
0: Fogunk tapasztalni elutasítást.
1: We will experience obscurity.
0: Fogunk tapasztalni ismeretlenséget, az ismeretlenség állapotát.
1: We will experience resistance.
0: Meg fogjuk tapasztalni az ellenállást.
1: And we will experience accusation.
0: Meg fogjuk tapasztalni a vádlásokat.
1: And from time to time we may even experience a demotion or a step back.
0: És időnként meg fogjuk tapasztalni a lefokozásnak az állapotát is, a próbáját.
1: The Lord promises us for every step back, if we stand in Christ, we will take 3 steps forward.
0: De az Úr megígérte nekünk, hogyha Krisztusban megmaradunk, akkor minden hátralépés után 3 előrelépés fog következni.
1: If we don't give up.
0: És nem fogjuk feladni.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Thank you.
0: Amen.
2: Elhangzott Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 6. része, melyben Darko Kreinert hallottuk.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Jó reggelt!
1: How are you today?
0: Hogy vagytok ma?
1: Isn't the worship good?
0: Nem volt olyan jó a dicsőítés?
1: Oh my goodness!
0: Jó Istenem!
1: You're very blessed in this house.
0: Nagyon áldottak vagytok ebben a házban.
1: To have the team that you have ministering.
0: Hogy egy ilyen szolgáló csapat van.
1: I love watching all the different people as they worship.
0: Szeretem nézni mind az embereket egyen-egyenként, miközben dicsőítenek.
1: And you see Mama at the keyboard here.
0: És látom a mamát itt a zongoránál.
1: At home she's gentle around the kitchen.
0: Otthon olyan csendes a konyhában, itt a zongoránál meg.
1: And I've never seen a keyboard that you blow into before.
0: Soha nem láttam még olyan zongorát, amit fújni kell. Mi az?
1: What is it?

0: Jó reggelt!
1: How are you today?
0: Hogy vagytok ma?
1: Isn't the worship good?
0: Nem volt olyan jó a dicsőítés?
1: Oh my goodness!
0: Jó Istenem!
1: You're very blessed in this house.
0: Nagyon áldottak vagytok ebben a házban.
1: To have the team that you have ministering.
0: Hogy egy ilyen szolgáló csapat van.
1: I love watching all the different people as they worship.
0: Szeretem nézni mind az embereket egyen-egyenként, miközben dicsőítenek.
1: And you see Mama at the keyboard here.
0: És látom a mamát itt a zongoránál.
1: At home she's gentle around the kitchen.
0: Otthon olyan csendes a konyhában, itt a zongoránál meg.
1: And I've never seen a keyboard that you blow into before.
0: Soha nem láttam még olyan zongorát, amit fújni kell. Mi az?

0: Blessed in this house.
1: Nagyon áldottak vagytok ebben a házban.
0: To have the team that you have ministering.
1: Hogy egy ilyen szolgáló csapat van.
0: I love watching all the different people as they worship.
1: Szeretem nézni mind az embereket egyen-egyenként, miközben dicsőítenek.
0: And you see Mama at the keyboard here.
1: És látom a mamát itt a zongoránál.
0: At home she's gentle around the kitchen
1: behind the keyboard. Otthon olyan csendes a konyhában, itt a zongoránál meg.
0: And I've never seen a keyboard that you blow into before.
1: Soha nem láttam még olyan zongorát, amit fújni kell. Mi az?
0: Melodica. What is it?
1: Melodica.
0: Is it Hungarian?
1: I don't
0: know. Have you got one? Do you do this? I've never seen one before.
1: Soha nem láttam még ilyet korábban.
0: And Gabor on the drums.
1: És Gábor a dobokon áll.
0: Where does he get the energy?
1: Honnan szedi az energiát?
0: We see him first thing in the morning. At breakfast.
1: Reggelinél láttuk őt.
0: And he's...
1: Éppen, hogy magánál volt.
0: And then he has his Nesquik. Cornflakes.
1: És aztán megiszta a Nesquiket.
0: And he goes over there and he's...
1: És egyből beindult.
0: It is so good.
1: Ez nagyon klassz, nagyon jó.
0: Here's Mama now. Give her a round of applause. Give her a clap.
1: Betapsoljuk meg őt.
0: I just love what you do in the worship.
1: We were just talking about it. Nagyon szeretem, amit csináltok a dicsőítésben.
0: So good.
1: Nagyon jó.
0: One of the things that God is doing in His church right now.
1: Az egyik dolog, amit Isten éppen most végez a gyülekezetben,
0: is restoring various different aspects of our identity.
1: Hogy helyreállítja az identitásunknak, az önazonosságunknak különböző vonatkozásait.
0: We are made in the image of God.
1: Isten képére teremtettünk.
0: And the enemy wants to constantly attack the image of God in each one of us.
1: Az ellenség pedig folyamatosan támadja a bennünk megnyilvánuló Isten képét.
0: And over many years, many centuries, our image has been eroded. Our identity has been eroded.
1: És az elmúlt évszázadokban az identitásunk az arodálódott, tehát úgy lekopott.
0: So we are familiar and comfortable with being servants and slaves.
1: Ezért megszokottá vált számunkra az, hogy egy oldalról szolgák vagyunk, másik oldalról meg rabszolgák.
0: But as believers, when we start to talk about being sons with an inheritance,
1: de hívőként úgy kell gondolni magunkra, hogy fiak vagyunk és van örökségünk.
0: We get uncomfortable.
1: És ezzel a gondolattal időnként nem vagyunk egészen komfortosak.
0: We are made in the image of God.
1: Isten képére teremtettünk.
0: Male and female, he made them both.
1: Férfit és nőt teremtett.
0: And we need to walk in all the identity God has for us.
1: Az identitásunk teljességét meg kell élni, amire Isten teremtett minket.
0: In many places, the identity of the man has been stolen.
1: Sok helyen a férfiúi identitás lopatott el.
0: That is not offense to women.
1: Ez nem sértésként mondom a nők felé.
0: Men have let it happen to themselves.
1: Mert a férfiak maguk engedték meg, hogy ez így legyen.
0: And on Friday night, we started to minister to the men of the church about being sons and fathers.
1: Pénteken este elkezdtünk szolgálni a férfiak felé, hogy a gyülekezetben a férfiak legyenek fiak és legyenek atyák.
0: That happens in the natural and in the spiritual. We are natural sons and fathers, but we are also spiritual sons and fathers.

0: Ez szellemi és természetes vonatkozásban, fizikai vonatkozásban egyaránt megélhető. Fizikai értelemben is lehetünk fiak és atyák, és szellemi értelemben hasonlóan fiak és atyák is lehetünk.
1: Good sons become good fathers.
0: A jó fiakból jó atyák lesznek.
1: The great thing is that even bad sons can become great fathers with transformation.
0: Az a nagyszerű dolog, hogy még rossz fiúkból is lehetnek átalakulás révén nagyszerű atyák.
1: But we need to be able to walk in all the identity God has for us.
0: De arra van szükségünk, hogy az identitásunk az Istentől kapott identitásunk teljességét megéljük.
1: As part of the journey of transformation for us as the people of God,
0: miközben átéljük azt az átalakítást, amit Isten végez bennünk, Isten gyermekeiként,
1: one of the areas God wants to restore,
0: az egyik terület, amit Isten helyre akar állítani,
1: is our understanding of birthright, blessing and inheritance.
0: Az a születési jogunknak és az örökségünknek a megértése, ennek a szüksége.
1: And I don't know if I asked you to hold up your hands, would you know your birthright and the blessings that come from it?
0: Hogyha arra kérnélek, hogy tegyétek fel a kezeteket, hogy értitek-e az öröklött jogaitokat.
1: Now I'm not going to embarrass you by asking you that.
0: Nem foglak titeket most azzal zargatni, hogy erre kérjelek.
1: But I want you to begin to understand that you have a birthright.
0: De szeretném, hogyha megértenétek azt, hogy van születési jogotok.
1: There are blessings that come out of that.
0: Vannak olyan áldások, amik ebből fakadnak.
1: And there is an inheritance for you to walk in every day.
0: És van olyan örökségetek, amelyben minden nap járnotok kell.
1: We have been learning this in our own church in Ireland.
0: Írországban mi is most tanuljuk ezt a gyülekezetünkben.
1: Some people said to me, what is a birthright?
0: Néhányan azt kérdezték tőlem, azt mondták nekem, hogy mi az a születési jog.
1: A birthright is something I am entitled to because of my birth.
0: A születési jog az egy olyan dolog, amit a születésem jogán kaptam meg.
1: Sometimes as Christians we get uncomfortable with the word entitled.
0: Keresztényekként időnként kényelmetlenül érezzük magunkat amiatt a szó miatt, hogy jogom van valamihez.
1: Did that translate okay? Okay, not from your point of view, but from my point of view. I'm just thinking for a minute. But it is good to understand that God gives us things and wants us to own them for ourselves.
0: Nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy Isten kirendelt a számunkra olyan dolgokat, amiket a magunk számára birtokba kell vennünk.
1: He says, I have not given you a spirit of fear.
0: Azt mondja, hogy nem a félelem szellemét adtam nektek.
1: But I have given you a spirit of sonship.
0: Hanem a fiúságnak a szellemét.
1: By which you can call me Abba Father.
0: Ami által Abba atyának szólíthattok engem.
1: That is an entitlement for every one of us.
0: Ez egy jog a számunkra, amely mindannyiunk számára rendelkezésre áll.
1: Let me say this. When we talk of sons, we're not talking about men.
0: Amikor fiakról beszélünk, akkor itt nem csak a férfi, a hímnemű fiakról van szó.
1: In the biblical context, sons have an inheritance.
0: Bibliai értelemben a fiaknak van örökségük.
1: And therefore whether you're a man or a woman, he says you can be a son because you have an inheritance from God.
0: És akár hímnemű vagy, akár férfi vagy, akár nő vagy, mindenféleképpen Isten fiaként jogod van az örökségre.
1: So ladies, do not switch off right now and think inheritance is just for the men, the sons and the fathers.
0: Hölgyeim, most ne kapcsoljatok ki, és ne gondoljátok azt, hogy ilyen jogaik csak az atyáknak és a férfiaknak, a fiaknak, a hímnemű fiaknak vannak.
1: Even though you are women and ladies and females, you have an inheritance as sons in the kingdom of God.
0: Ám bár lányok vagytok, hölgyek vagytok, asszonyok vagytok, nőneműek vagytok, de mégis ilyen értelemben fiak vagytok, és van örökségetek.
1: In our Western culture, we don't talk about birthright so much.
0: A nyugati kultúrában olyan nagyon sokat nem beszélünk erről a születési örökségről, születési jogról.
1: I suppose in some of the agricultural and farming communities, there still is an inheritance of the farm to the oldest son.
0: Feltételezem, hogy elsősorban az ilyen mezőgazdasági kultúrákban ott még mindig megvan az a jog, hogy az elsőszülött fiú örökli a gazdaságot.
1: I'm not sure what happens in Hungary.
0: Nem vagyok abban biztos, hogy ez hogy történik Magyarországon.
1: But in our culture, where I have three children, I think I will share with all three equally.
0: De a mi kultúránkban, ahol nekem például három gyermekem van, én amin van, a három gyermekemnek egyenlő arányba osztom el.
1: But in scripture there is something called the birthright of the firstborn.
0: De az írásokban van egy olyan dolog, amit az első szülött születési jogának mondanak.
1: It's the double portion.
0: Az pedig a kétszeres részt jelenti.
1: Just turn to scripture for one minute.
0: Egy pillanatig lapozzunk egy Biblia részhez.
1: And we're going to read Deuteronomy chapter 21.
0: Az 5 Mózes 21. fejezetéből fogunk olvasni.
1: And verse 15.
0: 15. verset.
1: You okay with this? I'll do it verse at a time. I'm going to go three or four verses. Verse at a time. If a man has two wives, and he loves one but not the other, and both bear him sons, but the firstborn is the son of the wife he does not love.
0: Ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és szülnek neki fiakat, mind a szeretett, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött.
1: When he wills his property to his sons, he must not give the rights of the firstborn to the son of the wife he loves, in preference to his actual firstborn, the son of the wife he does not love.
0: Azon a napon, amelyen az ő fiai örökösökké teszi a maga jószágában, nem teheti elsőszülötté a szeretetnek fiát, a gyűlöltnek fia felett, aki elsőszülött.
1: He must acknowledge the son of his unloved wife as the firstborn by giving him a double share of all he has. That son is the first sign of his father's strength. The right of the firstborn belongs to him.
0: Hanem az elsőszülöttet, a gyűlöltnek fiát ismerje el, két részt adva neki mindenből, amilyen van, mert az az ő erejének zsengéje, övé az elsőszülöttség joga.
1: What that's saying is, not all the inheritance goes to one son, but two portions do.
0: Amit ez mond, az az, hogy az elsőszülött fiúra nem csak egy örökségi rész jár, hanem egy kettős rész.
1: If a father has two sons, he splits his estate into three.
0: Ha egy atyának két fia volt, akkor három részre kellett osztani az örökséget.
1: He gives two parts to the oldest son and one part to the youngest son.
0: Két részt adott az idősebb fiúnak, egyet a fiatalabbnak.
1: That's the double portion.
0: Ez a kettős rész.
1: That's why Elisha can ask Elijah for a double portion from his spiritual father.
0: Ezért kérte Elizeus Illéstől, a szellemi atyától, a profétai kenetének a kétszeres mértékét.
1: It's not that he is greedy and wants twice as much as his spiritual father.
0: Nem azért, mert kapzsi volt és kétszer nagyobb kenetet akart a szellemi atyánál.
1: But he wants the entitlement of a spiritual son from a spiritual father, the double portion.
0: Hanem szellemi fiúként igényelte a szellemi atyától a kétszeres örök részt.
1: This works out in the New Testament.
0: És ez az Új Szövetségben is megnyilvánul.
1: Jesus tells the story of a father with two sons.
0: Jézus elmondott egy történetet egy atyáról, akinek két fia volt.
1: We call it the prodigal son.
0: Ezt a tékozló fiú történeteként ismerjük.
1: And the son comes to the youngest son comes to his father and says, give me my portion.
0: A fiatalabb fiú odament az atyához és mondta, hogy add ki az én örök részemet.
1: And he goes to the far land and spends it wildly.
0: Elment egy távoli vidékre ezután, és hát eléggé el nem ítélhető módon elköltötte az egész örökségét.
1: The older brother still has two portions of the estate at home.
0: Az idősebbik fiúnak pedig a kétszeres rész megmaradt otthon.
1: That is why the son can go back to his house and say, I've no entitlement, but can I be a servant?
0: Ezért úgy ment vissza a fiatalabb fiú az atya házába, hogy nincsen itt már semmi jogosultságom, de hadd legyek legalább a szolgád.
1: And the father opens his heart to his younger son.
0: És az atya megnyitotta a szívét a fiatalabb fia előtt.
1: It's a story of how God deals as father with us.
0: Ez annak a története, ahogyan Isten bánik velünk, mint az ő gyermekeivel, fiaival.
1: But as I study the rights of the firstborn,
0: miközben tanulmányoztam az elsőszülöttségi jogot,
1: the birthright,
0: a születési jogot,
1: I found there's ways we can lose our birthright from the scripture.
0: Megtaláltam azt, hogy az is lehetséges, hogy elveszítjük a születési jogunkat az írás szerint.
1: The first is a well-known story of Isaac, Esau and Jacob.
0: Az első az egy nagyon jól ismert történet, Jákob és Ézsau története.
1: The story is found in Genesis 25.
0: A történetet az 1 Mózes 25-ben találjuk.
1: But I'm going to assume that you know this story because your pastor teaches it to you.
0: Feltételezem, hogy ti ismeritek a történetet, mert a pásztorotok már tanította ezt nektek.
1: Are you familiar with the story?
0: Ismeritek a történetet?
1: Do we need to read it?
0: Szükséges, hogy elolvassuk?
1: Esau despises his birthright.
0: Ézsau semmibe vette, lekicsinyelte az születési jogát.
1: He comes in from the field one day and he says to his brother, give me some of your food.
0: Egy napon bejött a földről, és azt mondta az öccsének, hogy add nekem az ételt, amit készítettél magadnak.
1: Jacob is a cunning young man.
0: Jákob a fiatalabbik öccse volt, a testvére. Ravasz volt.
1: And he says to his older brother,
0: és azt mondta a bátyjának,
1: I'll give you this bowl of soup.
0: Neked adom ezt a tál levest.
1: But you give me your birthright.
0: De te meg add nekem az elsőszülöttségi jogodat.
1: So, Esau despises his birthright. Will that translate well, despises?
0: Ézsau megvetette az elsőszülöttségi jogát.
1: That's going to be really important in the thing. He despises his birthright. And he says to Jacob, you have the birthright, I'll have a bowl of soup.
0: És azt mondta Jákobnak, hogy tiéd az elsőszülöttségi jogom, ad nekem a tál levest.
1: Now Esau only has one portion of the estate.
0: Innentől kezdve Ézsaunak már csak egy része volt az örökségből.
1: And Jacob the younger son,
0: és Jákobnak, a fiatalabb fiúnak,
1: only has two portions of the estate.
0: Kettő rész volt.
1: I want to say to you today,
0: azt szeretném mondani nektek ma,
1: you have a birthright as a son of God.
0: Isten fiaiként, Isten gyermekeiként van születési jogotok.
1: Be careful that you don't despise your birthright.
0: Vigyázzatok arra, hogy ne vessétek meg az elsőszülöttségi jogotokat.
1: Don't let anyone trade your birthright for a bowl of soup.
0: Ne engedjétek meg senkinek azt, hogy elvegye tőletek, kicsalja tőletek egy tál levesért az elsőszülöttségi jogotokat.
1: You are a son of God.
0: Mert Isten fiai vagytok.
1: You have the birthright of a son.
0: És az elsőszülöttségi fiúi jogotok megvan, a tiétek.
1: It's as if every one of us is a firstborn son.
0: Ez olyan, mintha mindannyian elsőszülöttek lennénk.
1: And just as Elisha asked for a double portion.
0: És ahogyan Elizeus is kérte a kettős részt.
1: It's okay to ask for a double portion from our heavenly Father.
0: Az is rendben van, hogy mi magunk kettős mértéket kérjünk a mennyei atyánktól.
1: Because the resources of our heavenly Father are endless and infinite.
0: Mert a mi mennyei atyánknak a forrásai kimeríthetetlenek és végtelenek.
1: So he has double portions for everybody.
0: Ő mindenki számára rendelkezik kettős mértékkel.
1: Take as much as you can from God. He's got lots more for you.
0: Vegyetek el minél többet Istentől, és annál többet ad nektek.
1: You are not on a diet and you are not in a famine.
0: Nem vagytok éhségben, és nem kell diétáznotok.
1: There's plenty for you.
0: Rengeteg van számotokra.
1: But there's a second story about birthright in scripture.
0: Van az írásokban egy másik történet is az elsőszülöttségi joggal kapcsolatban.
1: Which you mightn't be so familiar with.
0: Ami talán nem annyira ismerős.
1: I want to just have a look at the story of Reuben.
0: Reubennek a történetét szeretném most megnézni veletek.
1: Have a look at Genesis.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Tudjátok, Betlehem az a kenyérháza. A szónak az etimológiája a lahamból van, a lehem, azt pedig a harcol, küzd és táplál. És nagyon érdekes, emlékeztek, Mózes 4. könyvében van a 14. fejezet 9-es versében, ott, amikor a kémek visszajöttek Izrael Kánaán földje megkémleléséből, és akkor elmondta a 10 is az övét, és akkor elmondta a 2 is. És Káleb és Józsué azt mondta, hogy ne lázongjatok az Úr ellen, és ne féljetek annak a földnek a népétől, mert ők nekünk, mint kenyér. Eltávozott tőlük az oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Mert van úgy, hogy az, hogy fölveszed a hitnek a harcát, megharcolod, fölveszed ennek a felelősségét, ez az, ami téged táplál. Ez az, ami téged hitben előbbre visz. Ez az, ami a krisztusi identitásodban megerősít. És a hitharcának a megharcolása szükséges bizonyos helyzetekben az éretti váláshoz, nem tudjuk kikerülni. Efezusi levél 4. fejezet 7-től egészen a 16-ig olvastuk föl. Ugye a 7. verset ismerjük, hogy mindenkinek adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint, és egészen odáig, ezt nem írtam föl, nem baj, majd mindjárt fogja úgyis kivetíteni az Ági a többit, egészen odáig elolvastuk, hogy mi is a célja Istennek a szolgálati ajándékokkal. Ami miatt erről a ne sodródj ide, vagy ne sodródj ide-oda, hogy szellemileg biztos, stabil életet tudj élni. Ezt a témát választottam, az pontosan az, hogy egy olyan korban élünk, hogy kelettől, nyugattól teljesen függetlenül, hogy milyen politikai rendszer van, gazdaságilag éppen milyen szinten él egy nép, egy nemzet, valahogy a korszellem kihat minden egyes népre, minden egyes nemzetre, és a korszellemnek egyik sajátossága az individualizmus. Talán soha nem volt ennyire az individuum ennyire hangsúlyozott, mint ebben a korszakban. Csak egy mondat került elém, és egyből magamnak ezt kimásoltam, és újból meg újból visszatértem rá, és ez indított. Ugyanis egy neves politikustól hangzott el, az embernek nem kell csatlakoznia a nagyobb társadalmi rendszerekhez, hanem a társadalom elvárásaitól zavartalanul egyénként találhatja meg a saját növekedését és fejlődését. Ez mondjuk nem magyar politikustól hangzott el, tehát azt gondoljátok, se nem jobb, se nem baloldalról, de neves politikustól hangzott el. Tehát csak még egyszer felolvasom, mert úgy, ha a szellemeddel figyelsz, úgy egyből bele remegod belül, hogy valami nincsen rendben a mondattal. Az embernek nem kell csatlakoznia a nagyobb társadalmi rendszerekhez, hanem a társadalom elvárásaitól zavartalanul egyénként találhatja meg a saját növekedését és fejlődését. És akkor megnéztem a Wikit, beírjátok a Wikipédiát, meg a Wikiszótárt, meg stb. Azért mondom, hogy a Wikit, nem a fenyvesítéket. Az individualizmus, kiírtam néhány mondatot, és ezt felolvasom. Az individualizmus egy erkölcsi rendszer, egy politikai és társadalmi szemléletmód, vagy gondolkodásmód, amelyben az egyén áll a középpontban. Az egyéni célok és vágyak elérését állítja a középpontba. Nem fogadja el a hagyományok, vagy a vallás jelentette kötött moralitás sem, mint az egyéni választás lehetséges korlátait. Vagyis ne korlátozzon és nem korlátozhat engem senki és semmi, semmilyen közösség vagy rendszer. Az etimológiáját, hogyha megnézed, a latin individuumból származik, az a in, a nem, és a divido, az oszt igéből van összerakva. Tehát az azt jelenti, hogy végig gondolod, az individualizmus gyakorlatilag azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyja, hogy hogyan lett teremtve az ember. Két héttel ezelőtt Rosh Hashanah volt a kezdet, volt, amiről beszéltünk, és az azért fontos, hogy visszapillantsunk az ember kezdetére, indulására, mert nem tudja megtalálni az egyén semmilyen módon a kiteljesedettségét, a szeretettségét, a teljességét, hanem a készítő, a teremtő céljaként éljük meg az életünket. Márpedig Isten társas lénynek, közösségi lénynek teremtett és alkotott mindegyikünket. Már a házasság előtt, mielőtt adta Isten Évának, vagy Ádámnak Évát, már előtte a közösséget átélte Ádám Istennel. És utána adta a közösségnek egy mélyebb formájának az átélésére Évát, akit az oldalbordájából és a földporából formált, és utána is nem individuumként éltek, hanem egyből ott olvassuk, hogy ketten lettek egyé. Tehát az ember teremtésétől kezdve nem arra lett teremtve, hogy egy független egyénként éljen, létezzen, és a boldogulását individuumként találja meg. Mert a kiteljesedés pontosan a teremtő szándékában abban van, hogy föladom az egyéni önös individuum vágyaimat, korlátaimat, kinyitom azokat, és beleteszem magamat a közösségbe, a közösbe. A házasság is ennek a titka, ami jobban megérteni, akkor tudunk, amit az Efezusi levélbe ír Pál apostol erről, hogy ez igazából a házasság, a Krisztus és az egyház az ő mennyasszonyának a kapcsolatáról szól. Tehát ha megnézed egyfajta, most ez divat, hogy egy politikai vagy gazdasági függetlenséggel, vagy társadalmi függetlenséggel hangsúlyozni az életünket, pályánkat, stb. Az elhívásunkat. De ha megnézem egy gyülekezeti, egy egyházi individualizmus, az máshogy úgy fogalmazható meg, hogy egoizmus vagy önzés. Tudom, hogy nem jól hangzanak, nem jól csengenek ez a elhumánusodott agyunkba, elménkbe, de azért engedjétek meg, hogy végig mondjam. Sokszor úgy van, hogy az individualista eszmékkel akár társadalmi, akár gazdasági, vagy politikai individualista eszmékkel próbáljuk, vagy próbálja az ego a régi testi természet az önzését leplezni. De hogyha a Biblia úgy feketén-fehéren hagyjuk, hogy tükröt tartson elénk, ez sokszor úgy hívja, hogy önzés. Néhány keresztényel nyilván ti is találkoztatok, akik mondjuk hangsúlyozzák, hogy az egyetemes egyházhoz ragaszkodnak, tartoznak, beépültek, tagjai, de ugyanakkor nem akarnak egyetlen egy helyi gyülekezetbe elköteleződni. Egyetlen egybe sem. Ez egy fából vaskarika egyébként, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem akarnak részt venni a helyi gyülekezet, helyi közösség hétköznapi életében. Ha ahhoz a saját individuum szférájukat valamennyire meg kellene nyitni, vagy meg kellene osztani. Nem vesznek részt sokszor Isten családjának az építésében emiatt, ha a személyes szférát meg kell nyitni, meg kell osztani, vagy ha igényli az építés, vagy a felelősségvállalás, vagy a közösségbe tartozás a személyes részvételt, az erőfeszítést, vagy kapcsolódást. Van úgy, hogy a teherviselésnek egyfajta személytelen módját azért választják és fölvállalják, de talán akik voltatok egy héttel ezelőtt, amikor a 20 éves születésnapunkat ünnepeltük, szombaton volt egy fórum. Barry Whistler és felesége Cheryl Whistler, aki a gyülekezetnek a tanácsadói közé is tartoznak, és régóta egy mentorként, egy tanácsadóként ott vannak mellettünk. Velük is beszélgettünk, és pontosan ott is fölmerült az, hogy ugye az online meg az offline. Mert online egyfajta missziót be tudunk tölteni, és egyfajta, ha úgy tetszik, nagyobb szélességgel és nagyobb merítéssel el tudunk érni embereket az evangélium hirdetésével, mint személyesen. Ugyanakkor, ha az egyház gyülekezetépítés oldaláról nézem, akkor bizony nehéz gyülekezetet úgy építeni, hogy offline nincs ott, személyesen nincs ott az ember. Online, interneten keresztül sok mindent meg tudunk oldani, és el tud jutni az evangélium, a megtérés, a gyógyulás, Istennek az áldásainak sokféle fajtája el tud jutni az interneten keresztül is emberekhez. Isten viszont azt mondja, hogy a Péter apostolnak a első levele második fejezetéből, csak a 4-5-ös verset olvasom, 1 Péter 2, 4-5-ös vers. Akihez járulva, mint élő emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, 5-ös, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Tehát ahhoz, hogy a házba be tudjak épülni, bizonyos szempontból nem tudok online kő lenni, hanem ahhoz, hogy teherhordozó legyél, bizonyos helyzetekben személyesen ott kell, hogy legyek. Bizonyos területeket tudok fölvállalni, és egyfajta korlátozott teherviselésben részt tudok venni távolról is, de vannak olyan feladatok, amiket például Bogi is elmondta, hogy ott bizony ott kell lenni, nem elég, hogyha csak odarok egy notebookot, mikor ott van 30 sátor, és akkor jönnek az emberek, és akkor ott van egy kis monitor, és abba megjelenek. Az nem fogja oda vonzani úgy az embereket, hanem az, hogy élő személyek ott vannak, és mosolyognak, ráköszönnek, elkezdenek beszélgetni, megkínálják ezzel vagy azzal. És a Péter levelet, hogyha megnézzük az első Péter levelet, így kezdi 1 Péter 1:1, hogy Péter Jézus Krisztusnak apostola a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélett és szétszóródott jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint a Szent Szellem megszentelésében engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintése, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Tehát Péter apostol itt a szétszóródott keresztényeknek írta ezt a levelet. Olyan keresztényeknek írta, akik itt is voltak, ott is voltak, tehát a különböző városokba, különböző térségekbe, és voltak, és ha úgy tetszik, szana szét. A 10-es vers, az 1 Péter 2, 10, azt mondja, hogy a 8-tól olvasom, úgy talán könnyebb, 1 Péter Köszönöm, nagyon rugalmas vagy. Szuper. Akik engedetlenek voltak, megütköztek a beszédben, amire ne, ti pedig választott nemzetség, 9-es, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való név vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből a csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik régen nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem voltatok kegyelmezettek, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szétszóródott keresztényeknek íródott ez a levél, akik lehet, hogy úgy érezték, hogy elszakadtak attól a Isten királysági munkától, ami Jeruzsálemben folyt, de Péter biztosítja őket a Szent Szellem által afelől, hogy ők még mindig az egyetemes testnek, az egyetemes egyháznak a részei. És fontos szerepük van, és létfontosságú a szerepük. A Józsi pont ezzel készült ma, hogy mindegyikünknek fontos szerepe van. A élőkövekként épüljünk föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy vigyünk szellemi áldozatokat, amiket szívesen fogad Isten Jézus Krisztus által, ő benne. A kérdés az, hogy hogyan kapcsolódhatok Isten szellemi házához, és hogyan lehetek abban élőkő? Hogyan ne legyek szellemileg ide-oda hánykolódó, hanem legyen egy tartásom, más oldalról fogalmazva, legyenek olyan kötelek, kötelezettségek, kapcsolatok, amelyek megtartanak, és kiszámíthatóan ott tartanak, ahol éppen vagy, ahova Isten téged helyezett. Tehát hogyan érhetjük el a helyi gyülekezetben az Istennek a céljait, egyénenként hogyan tudjuk betölteni az elhívásunkat. És szeretnék ezzel kapcsolatban elétek adni 4 dolgot. Már látom, hogy örülsz, hogy tudod, hogy 4 pont lesz az első. Tehát, hogy hogyan tudok kapcsolódni Isten szellemi házához, hogyan tudok beépülni abba, hogy ne legyek szellemileg ide-oda hánykolódó, sodródó, hanem stabil legyen, kiszámítható legyen az életem. Az első, hogy föl kell fedezni egy kijelentést, adjon Isten, hogy megértsük, hogy az egyház milyen fantasztikus dolog, milyen csodálatos egy isteni, hogy is mondjam, intézmény, valóság, amit Isten gondolt ki, egy olyan különleges, olyan értékes valóság, amikor annak az értékét és különlegességét megértem a szívembe, szellemembe egy kijelentés által Istentől, nem véletlenül emlékeztek, hogy az üdvtörténetben először Jézus beszél az egyházról, mégpedig ott a Máté 16-ban, amikor az atyától kapott kijelentés Péter názereti Jézusról, mint Messiásról, Isten fiáról. Tehát a kijelentéssel függ össze, nem tudod kijelentés nélkül, nem tudod isteni megnyilatkozás nélkül megérteni az eklézsiának a lényegét, fenségét, csodálatos mi voltát, értékét. Máté 16-18 azt olvassuk, én pedig azt mondom, hogy te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom fölépíteni az eklézsiámat, egyházamat, és a halál erői, vagy a pokol erői se lesznek képesek azt legyőzni. És az eklézsia szó azt jelenti, mint ismerős, hogy valahonnan kihívottak. Tehát a gyülekezet, az egyház, az valahonnan ki lett híva. Meg tudod-e fogalmazni, hogy honnan hívott ki Isten? Muszáj, hogy meg tudjam fogalmazni, hogy honnan hívott ki Isten engem. Ha nem tudom megfogalmazni, akkor nem tudom megérteni az egyház lényegét. Nem tudom megérteni, hogy mit jelent az, hogy kihívottak, mert a személyes kihívottságom alapján kapok kijelentést a szívemben arról, hogy mi is az eklézsia, hogy valahonnan Isten kihívta őket. Valaminek része lettem, és valaminek már többé nem vagyok része. Meg tudod-e azt fogalmazni, hogy minek nem vagy része többé a megtérés után, az újjászületés után? És amikor tudod, hogy honnan lettél kihívva, ez az egyik lényeges dolog. Az egyház semmilyen más szervezetre nem hasonlít itt a Földön. Jézus Krisztus számára azért egy különleges módon értékes, mert ő választott ki mindegyikünket, ő hívott ki mindegyikünket, ő szeretett és szeret most is mindegyikünket, és ő adta az ő saját életét mindegyikünkért. Tehát ő tényleg értékeli, mert nem valaki más vette meg neki a tagokat, nem valaki más fizette ki az árát, hanem ő a saját életével, a saját vérével fizetett mindegyikünkért. Ezért számára fontos és drága. Előfordul, hogy egy magát kereszténynek valló személy azt mondhatja, hogy hát én nem nagyon rajongok az egyházért, vagy nem nagyon rajongok a helyi közösségért, gyülekezetért, mert tele van ugye képmutatókkal, tele van farizeusokkal, önző emberekkel, hatalmaskodni vágyó vezetőkkel, stb. Stb. Viszont hát az a helyzet, hogy Jézusért nagyon rajongok, és nagyon szeretem, és imádom őt, énekelek neki, meg online prédikációkat is hallgatok. Természetesen most ne zárd le emiatt, hallgassak tovább. De itt fölmerül egy kérdés, hogy tényleg lehetséges az, hogy szeretem Jézus Krisztus, de a mennyasszonyát nem. Szerintetek? Te vajon szeretnél-e meghívót kapni mondjuk úgy egy vacsorára, ami így szól, hogy hozhatsz bárkit, csak éppen a feleségedet nem. Hozhatsz bárkit, csak éppen a mennyasszonyodat nem, mi? Igen. Hát Jézus nem vak és nem tudatlan, ő tisztában van a mennyasszonynak a hiányosság. Ki az árát, hanem ő a saját életével, a saját vérével fizetett mindegyikünkért. Ezért számára fontos és drága. Előfordul, hogy egy magát kereszténynek valló személy azt mondhatja, hogy hát én nem nagyon rajongok az egyházért, vagy nem nagyon rajongok a helyi közösségért, gyülekezetért, mert tele van ugye képmutatókkal, tele van farizeusokkal, önző emberekkel, hatalmaskodni vágyó vezetőkkel, stb. Stb. Viszont hát az a helyzet, hogy Jézusért nagyon rajongok, és nagyon szeretem, és imádom őt, énekelek neki, meg online prédikációkat is hallgatok. Természetesen most ne zárd le emiatt, hallgassak tovább. De itt fölmerül egy kérdés, hogy tényleg lehetséges az, hogy szeretem Jézus Krisztus, de a mennyasszonyát nem. Szerintetek? Te vajon szeretnél-e meghívót kapni mondjuk úgy egy vacsorára, ami így szól, hogy hozhatsz bárkit, csak éppen a feleségedet nem. Hozhatsz bárkit, csak éppen a mennyasszonyodat nem, mi? Igen. Hát Jézus nem vak és nem tudatlan, ő tisztában van a mennyasszonyodat.